0: készült Nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Max szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Hoztunk neked 6 érdekes úti célt és pár elképesztő helyi szokást.
1: Angliából képeslapot küldenél, vigyázz, hogy a királynő arcképével ellátott bégeket még véletlenül se fejjel lefelé ragazd rá a képeslapokra és borítékokra, ugyanis illegális cselekedetnek számít. 1965-ben ezt a büntetést eltörölték, ám 1998-ban előírták, hogy életfogytiglani börtönbüntetés jár érte. A törvény elvileg még azóta is érvényben van, de nem tudunk róla, hogy valakin alkalmazták volna. Ha netalántán Svájcban érne egy nukleáris katasztrófa, itt állítólag az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha itt érne egy nukleáris katasztrófa, nem kell aggódnod, az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha el kéne bújni a föld alá. Úgy tudni, 8000 bunker bújik a föld alatt országszerte, köztük több még ma is felfedezetlen. De jól ismert például Lucernben a 20000 fő befogadására képes föld alatti folyosó.
0: Ha pedig Etiópiába készülsz, jó, ha tudod, hogy Etiópia naptára 7 évvel le van maradva az általunk használt Gergely naptárhoz képest. Eleve 13 hónapjuk van, melyek közül a 13. hónap mindössze 5 napos, illetve szökőév esetén 6. Az etióp új évnapja szeptember 11-e, vagyis nemrég léptek be a 2012. évükbe. A karácsonyt január 7-én ünneplik, csak náluk Gannának hívják, és Sziklábovály templomokban tartják a miséiket. Utána azonban nem feltétlenül otthon üldögélnek családi körben, hanem akár az egész éjszakát is kint, az utcán töltik imával és kántálással. Ezeket leszámítva azonban náluk is 7 napból áll egy hét, 24 órából áll egy nap, és ugyanazt a 4 évszakot tartják számon, amelyeket mi is.
2: És hogy mit csinálj, amikor szavak nélkül akarsz odahívni valakit magadhoz Ázsiában? Jellemzően felfelé fordított tenyérrel a mutató ujjaddal teszel göndörítő mozdulatot, igaz? Sok ázsiai országban csak kutyák hívogatására használják, ha pedig a Fülöp-szigeteken csinálod, akkor akár le is tartóztathatnak érte. Egy tájföldi tapasztalat alapján megtévesztő a hívogató kézmozdulat. Ugyanaz a lefordított tenyerű integetés, mint ami nálunk a menj innen jelentést hordozza.
0: Ha Afrika kicsiny országába, Ruandába készülnél, talán meg fogsz lepődni, micsoda tisztelet övezi ott a nőket. Ruanda még az USA-t, de Angliát, Írországot, Franciaországot vagy Németországot is lekörözi női egyenjogúság terén. 2018 óta az 5 legfontosabb ország között szerepel e tekintetben. Az 1194-es népirtás után a kormány elkötelezett lépéseket tett afelé, hogy egyenlő jogokat biztosítson a nők számára is. Ez az elképzelés kiterjedt a nők kormányzati szerepére, az oktatásra, illetve az egészségügyi ellátásra is. Az afrikai ország egyébként 3,5-szer kisebb, mint Magyarország.
2: Mi az, amit helyből összekötsz a fejedben New Yorkkal? Hát a szabadságszobor. Képzeld, a szabadságszobornak saját szigete van, hozzávetőlegesen 2,5 kilométerre Manhattan déli csücskétől. Vagyis a körülötte lévő víz New Jersey államhoz tartozik, a szigetért New York állama felelős. A sziget csak 1956-ban kapta meg a Liberty nevet, előtte Bedlónak nevezték. A részszobor egyébként 1886. októberében készült Franciaország ajándékaként az Egyesült Államoknak.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és meggyógyítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni, nincs szája, de mégis eszik, 2 percen belül meggyógyítja magát, és láb nélkül mozog. Most egy olyan érdekes élőlényt mutatunk be, amiről még biztos, hogy nem hallottál. Még a biológusok sem tudják, hogy hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gomba kinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massza csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massza a természet rejtélyének egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massza, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyének egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyen fajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzést mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnézél ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki.
1: Igen.
0: És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zappelyhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szíves sem meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táskarádió oldala. 97.5 Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cápa rajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támpontul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szertefoszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának, és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elért. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képességgel rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudóska mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak. 97.

0: 97-től Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenikert Krisztián és Jöncsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2010-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű, világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencséjátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmen több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat vár.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik, Matulla bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze vicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb, az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták.
2: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna, beszélgetőtársam Blauman Marcell, az Arak rövid távfutója. Mikor kezdtél el sportolni?
1: Hú, hát nekem ez a versenyszintű sportolás, ez úgy 3 éve kezdődött, szóval nekem ez az itt lévő fehérvári atletizálásom, ez 3 éve kezdődött, hát és azóta is az életem szerves része, úgyhogy most már nehéz lenne tőle megszabadulnom, úgymond abba hagynom.
0: És mikor kezdted el ezt a sportot?
1: Hát magát, az atlétikát még általános iskolában, de akkor még nyilván nem ez a nagyon profi szintű versenyzés volt, inkább csak ez a, hát ez a diákolimpia szintű, szerintem egy 8 éve.
0: Miután elkezdted, az eredmények miatt kezdtél versenyszerűen sportolni?
1: Igen, az eredmények miatt.
0: És akkor senki nem ösztönzött, vagy a szüleid ezt szerették, hogy csinálod?
1: Igen, a szüleim motiváltak ebben mindenképp, főleg édesapám. És hát neki, főleg neki köszönhetem, hogy itt Fehérváron vagyok.
0: Hány edzésed van egy héten?
1: Hát ez a hét erősségétől függ, ha mondhatom így. A gyengébb héten 4, erős héten pedig 6.
0: Miből állnak az edzések?
1: Hát nekünk 4-től 6-ig van edzésünk minden nap. Ez 2 óra, fél óra a bemelegítés, gimnasztika, és igazából minden nap mással foglalkozunk, szóval nincsen ilyen monotonitás benne, szóval egyáltalán nem unalmas. Igazából tényleg a naptól függ, hogy mit csinálunk, hogy mit futunk.
0: Mennyi időd van az edzések mellett a barátokra és a tanulásra?
1: Jut mindenképp persze időm mind a kettőre, a tanulásra is, meg a barátokra is. Nyilván nem annyi, mint hogyha mondjuk nem edzenék, szóval ez sokat elvesz, de úgy gondolom, hogy ad annyi pluszt a sport, hogy megéri ezt csinálni emellett a tanulás és a barátok mellett.
0: Mi a jó a futásban? Milyen érzés kint lenni egy versenyen?
1: Hát régebben, mikor én belecsöppentem ebbe a versenyszerű atletizálásban, akkor elég izgulós voltam. Szóval igen, azért mindenképp sokat számít, hogy nyilván edzésen vagyunk, vagy versenyen futok, de most manapság már ez inkább ez a pozitív adrenalin, ami eláraszt versenyzés közben, úgyhogy jó érzés futni nagyon.
0: Van, hogy ad egy nagyon nagy hype-ot, hogy ott vannak a nézők, hogy szurkolnak neked.
1: Persze mindenképp, hát a szüleim, a kín az egyesület társaim, mindenki a barátok, ismerősök, igen, azért ez mindenképp jó, hogy vannak ott kint nekem.
0: Azt áruld-e nekem, hogy van olyan, hogy csak úgy futsz, mert ahhoz van kedved?
1: Van ilyen, de valami őszintén van ilyen. Most már ez odáig fajult, hogy 2 napot nem bírok ki edzés nélkül, úgyhogy ezek a hétvégék elég szűkösek szoktak lenni.
0: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát a legbüszkébb az mindenképp a magyar válogatottság, ami most idén is sikerült, már másodszorra, ami igazából nagyon felemelő érzés, hogy a magyar címert igazából úgymond magamra vehetem. Emellett még talán a feledpályás országos bajnokságon elért címvédésemre 200 méteren vagyok a legbüszkébb.
0: Hát ezek nagyon szuper eredmények. És milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Hát nyilván most az egyetem itt a kérdés, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, és hogy az egyetem mellett szeretném-e tovább csinálni sportot, ezt egyelőre még nem nagyon tudom megválaszolni.
0: Esetleg valamilyen óriási álom, hogy olimpia?
1: Hát nekem most, ami így be van tervezve, és szeretném megvalósítani, az a jövőre megrendezésre kerülő 2022-es U20-as világbajnokság, amit így kitűztem magamnak célul, és boldogan mondhatom, hogy teljesen reálisan tűztem ki magamnak célul, szóval van rá esély. Én oda kijutok.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked. Az elmúlt percekben Blauman Marcellal beszélgettem. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. Érdekes tények a nagyvilágból.
1: Tudtad, hogy minden évben több mint 2500 balkezes ember hal meg, mert jobbkezes eszközöket próbálnak meghasználni. A többség persze időben átáll a jobbkezes világba, de akik nem, azok bizony bajban vannak, ha jobbkezes ollót kapnak, vagy nem tudják normálisan kinyitni a konzervet.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete meg, akkora, mint két focipálya. Kolumbia partjainál van San Bernardo szigete, ahol Santa Cruz del Islote található. Érdekessége, hogy akkora, mint két futballpálya. A 2016-ban készült felmérés szerint 485 ember lakott a szigeten, ahol posta, kórház és iskola is található. Összesen mintegy 97 ház van rajta, és a The Guardian szerint a világ legsűrűbben lakott szigete.
1: Wyomingban összesen két mozgó lépcső található. Ebben az államban összesen 560 ezer ember él, ám ennek ellenére csak két mozgó lépcső található benne, és mindkettő az alig 60 ezer ember lakta Kaspert településen. Még az államban található repülőtereken sincsenek mozgó lépcsők, mivel azok kivétel nélkül egyszintesek, így nem is volt rájuk szükség.
0: Stephen King, a híres horrorkönyvíró, felkapcsolt lámpáknál alszik. Nyilván azok is, akik olvasták, de azért, hogy az író is ráéjezte saját magára. Hát borzongató.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfizés közben, mint cápa támadásban. Lehet, hogy épp szelidek voltak a cápák, de azért elég rosszul hangzik. Talán az okostelefon mégis ártalmas lehet? És vajon hogy haltak meg azok, akikkel a szelfi végzett? Túl bátran mentek egy szakadékhoz, vagy olyan rosszul sikerült a kép, hogy rosszul lettek?
0: Hétfőn nagyobb valószínűséggel kaphat szívrohamot az ember. Több mint 10 000 eset megvizsgálása után kiderült, hogy a 7 napjai közül hétfőn kapnak a legtöbben szívinfarktust. Azt, hogy az esetek kiugró száma mögött pontosan mi állhat, egyelőre még nem sikerült tudományosan bizonyítani, az azonban szinte biztosan közrejátszik, hogy az általános munkahét hétfőn kezdődik. Lehet, hogy tényleg itt az idő bevezetni a 4 napos munkaheteket? Természetesen csak az egészségünk érdekében.
1: Végül, ha boldogok vagyunk, kevesebb alvásra van szükségünk. És a fordítottja is igaz, ha rossz paszban vagyunk, többet alszunk. Szegény Csipke Rózsika gyűlölhetett mindent és mindenkit.
2: 97. Yeah!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km per óra sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltői. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt háziállatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás azték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a

0: dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódott dinoszaurusz űrlékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrűs örték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban meglent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknak könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 félletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre 2 helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusról beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
1: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz, ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
0: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
1: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is örökli majd ezt.
0: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekénél is jelentkezzen. 9, 9, 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amelyéként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeri azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfényt, ami minimális hűtőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légiközlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiera professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint ezerszerese. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A sivatagi és a sarkiróka.
1: A sarkiróka, Vulpes lagopus, egy ravasz, de kis termetű ragadozó, amely az északi sark környékén honos. Kiemelkedően alkalmazkodó a zord sarkvidéki éghajlathoz, mind fizikai adottságaiban, mind viselkedésében. Nyáron a bundája sötétebb barnás árnyalatot ölt, míg télen tiszta fehérré válik, ami kitűnő álcát biztosít a hótakar tájon. Ez az álcázó képesség nélkülözhetetlen a ragadozók számára, hiszen segít a táplálékszerzésben és a ragadozók elől történő elrejtőzésben. Az élőhelyéhez tartoznak a nyílt síkságok és a köves hegyoldalak egyaránt, ahol elegendő rejtekhelyre és táplálékforrása lel. Az odóikat általában a talajban, hó alatti üregekben alakítják ki, ahol védettséget nyújtanak a zord időjárás ellen. A sarkiróka odói jellemzően több bejárattal rendelkező összetett alagút rendszerből állnak, amelyeket a hó és a fagyott földrétegek alá ásnak. Ezek az odúk kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, és helyet biztosítanak a kölykök születéséhez és felneveléséhez.
0: A viselkedése a túlélésre összpontosít a zord éghajlati viszonyok között. Aktív vadász, éjjel-nappal mozgásban van, és kiválóan tájékozódik a hóban és jeges területeken. Szociális viselkedése változó, egyedülállóan vagy kisebb csoportokban éli mindennapjait, elsősorban párzási időszakban mutatva szorosabb kapcsolattartást. Intelligensek és alkalmazkodó képesek táplálkozási szokásaikat az évszakokhoz és a rendelkezésre álló táplálékhoz igazítják. A sarkiróka mindenevő étrendjét a kemény éghajlati körülményekhez igazítja. Intelligens módszerekkel lokalizálja és ejti el zsákmányát.
1: A sivatagi róka a rókák családjának legkisebb termetű faja. Észak-Afrika, a sínai félsziget és az arab félszigeten a forró sivatagok lakója, olyan területeké, ahol némi száraz növényzet még megtalálható. A nagy fülei 10-15 cm-esek, ezek a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételére hasznosak. Társas állat, kisebb családi közösségeket alkot, a nappali forróságot a maga által ásott üregekben pihenve vészeli át.
0: Éjszakai vadász, főleg napnyugta és napkelte között mozog a szabadban. Az üreg 10-15 bejárattal is rendelkezhet. Ennek oka, hogy az üregben nem egyetlen róka család él, hanem egy egész kolónia, vagyis sokszor több generáció is él együtt. Az üreget a homokdőnék között kemény homokolása ki, így azokban a szél kevés kárt tud tenni, és nem omlik be könnyen. A természetben 10, állatkertekben átlag 12 évig élnek. A füleiket hűtés és hőleadásra is használják, meg persze igen jó hallásra is. Bár ragadozóként elsősorban gerincszálekre, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre vadászik, a táplálékának jelentős részét termések, levelek és gyökerek teszik ki, amelyekből fedezni tudja a napi vízszükségletét.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Felnőttek és gyerekek rajonganak egyaránt a sci-fi műfajáért, akár regényről, filmről, sorozatról vagy videójátékról van szó. Ezek egyik legnagyobb képviselője a Star Wars, amiről valószínűleg mindenki hallott már egyszer az életében. Sokan nem tudják, hogy még a Star Warsnak is volt egy nagy sikerű elődje, Frank Herbert híres legénye, a Dűne.
0: A Dűne talán azért maradt sokáig a háttérben, mert a többi sci-finél sokkal több filozófiai kérdés vett fel, és rengeteg eleme a való világból lett átemelve. A regénynek már volt egy 80-as évekbeli filmfeldolgozása, de ez a film eléggé nagy bukás lett elavult látványa miatt. A 2000-es évek elején minisorozat is készült a Dűnéből, de ez szintén nem hagyott nyomot a köztudatban. Mivel idén ősszel támasztották fel a Dűnét, most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat Frank Herbert kissé bonyolult, de annál érdekesebb világáról.
1: Az 1965-ös Dűne és annak folytatásai a több ezer évvel későbbi jövőben játszódnak, amikor az emberiség már szétszóródott az ismert világegyetemben. Ebben a korszakban hárman osztoznak a hatalmon. A nemesek tanácsa, vagyis a Lanzrad, az űrutazást és kereskedelmet irányító űrliga, és negyedik Shadan Padish a császár. A történet központjában két nemesi család harca áll, az Atreidesek és a Harkonnenek között. Ha ez az alaphelyzet a trónok harcára emlékeztet, ne lepődj meg, mivel George R. R. Martin is merített ihletet ebből a világból.
0: A Dűne világában mindenfajta gondolkodógép használata szigorúan tilos a gépek esetleges lázadása miatt, ezért a legtöbb technológia az emberi elme erőforrásaira támaszkodik, így jöttek létre az úgynevezett mentátok, akik lényegében emberi számítógépnek is tekinthetők. A legfontosabb anyag azonban egy tudatmódosító erőforrás, a fűszer, ami amellett, hogy meghosszabbítja az életet és megváltoztatja a fogyasztó külsejét, lehetővé teszi, hogy a használója rövid ideig a jövőbe lásson. Emiatt pedig különösen fontos az űrliga számára, hiszen a navigátorok így találják meg a biztos utat a galaxison keresztül.
1: A fűszer ugyanakkor az egész univerzumban csak egyetlen planétán lelhető fel, az Arrakis nevű sivatag bolygón, amit leginkább csak Dűneként emlegetnek. Ezt a bolygót nem olyan egyszerű gyarmatosítani, mint ezt sokan hitték, mivel a száraz felszínen fűszer hatása alatt álló nomádok, a fremenek portyáznak, akiket indiánok ihlettek. A felszín alatt laknak a Dűne talán legikonikusabb alakjai, a hatalmas homokférgek, amik egy kis dobbanás hallatára is prédejük felé siklanak.
0: A sci-fi főszereplője Paul, aki az Atreides ház hercege, és egyfajta messiás szerepet tölt be a történetbe, mivel egyfolytában látomások gyötrik az Arrakisról és a fremenekről. Paul kénytelen elhagyni otthonát, mivel apja Leto Atreides azt a feladatot kapja a császártól, hogy ő feleljen a fűszerbányászatért az Arrakiszon. A kegyetlen Harkonnenek helyett, akiket az erősen félelmetes és erősen túlsúlyos Harkonnen báró irányít. Mikor az Atreides háza sivatag bolygóra érkezik, hatalmas tragédiák veszik a kezdetét, és hiába istenítik az őslakos fremenek, még Paul sem tudhatja biztosan, hogy az univerzum megváltója lesz belőle, vagy csak egy újabb könyörtelen uralkodó.
1: Ez lenne hát a Dűne szövevényes világa, ami a Star Wars mellett a modern sci-fi új jövője lehet. Ti láttátok már az új filmet? Írjátok meg Facebookon!

0: Yo, my name is Victor.
1: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
2: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album, két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
1: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
2: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
1: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
2: Bass Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
1: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza a Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
2: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekari hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya Luca és Pitman Titanilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy hogyan bánjunk a lovakkal. A lovakkal pont úgy kell bánni, mint az emberekkel. Szépen. Monty Roberts élő legenda a lovas világban. Módszere egészen új alapokra helyezte a ló és az ember közötti kapcsolatot. Kommunikációin alapuló erőszakmentes technikáit instrukcióira közvetítik szerte a világon. Az ember legjobb barátja a kutya után a ló. Mégis róluk nem sok mindent tudunk. Sokan vannak, akiknek az életük a lovaglás, míg mások nem is kedvelik ezeket az állatokat. De csak azért, mert nem ismerik őket. Sok állatról, köztük a lovakról is, az emberek úgy formálnak véleményt, hogy nem is ismerik őket.
1: Most pedig megosztunk veletek pár tudnivalót a lovakról. A legtöbb ló 25-35 éves koráig él. A világ legidősebb lova Old Billy névre hallgatott, és 62 éves korában múlt ki. A legtöbb esetben a csikók hajnalban születnek. Születésük után 1-2 órával már lábra állnak és járni kezdenek. A csikók 3-4 éves korukig nőnek. A lovak nem képesek szájon át lélegezni. Egy ló képes 45 liter vizet meginni naponta. A ló tud járni, ügetni, vágtatni és galoppozni. A ló látja a színeket.
0: Egyszerre két irányba is lát. Szemük nagyobb, mint a többi más állati. A fej két oldalán helyezkednek el, és nem előre nézőek. A szemek szabadon mozognak, mindkét szemüket külön tudják használni. Tehát a ló képes egy időben látni testének a két oldalán történő eseményeket. Mind emellett képes mindkét szemével egy irányba fókuszálni, így biztosítva a távolba látást. A ló az emberi beszédből nem a szavakat, hanem a hangsúlyokat ismeri föl. A lovak tudnak arckifejezésekkel is kommunikálni. Hangulatukat orrukkal, fülükkel és szemükkel fejezik ki.
1: A lovak mindazat érzékkel rendelkeznek. Fellett az íz, tapintás, hallás, szaglás és a látás érzékelésük. A lovaknál felfedezhető még egy titokzatos 6. érzékelés, amely a tájékozódásban segíti őket, és ez igen hangsúlyosan jelentkezik náluk, viszont rendkívül ritka az embernél. A ló nem nevet. Amikor felemeli felső ajkát, vicces látványt nyújt, amit sokan nevetésnek, grimasznak vélnek. Ez a viselkedés azonban az úgynevezett Flavman reakció. Ez az állatoknál előforduló viselkedési forma, melynek célja a feromonok és más illatanyagok továbbítása. Tehát ez nem a ló mosolya, hanem a ló szaga. A lovak meg tudják különböztetni az emberi hangból áradó érzelmeket. A lovak kedvelik a zenét, de ízlésüknek leginkább a nyugtató vagy vidám hangszerezzene felel meg. A hangos dübörgő zene, mint a rock, izgatottá teszi őket.
0: 180 fokban tudják mozgatni a fülüket, melyet 10 különböző izom mozgat, ezáltal képesek bizonyos hangok irányába orientálni a hallásukat. Fülüket az egymás közötti kommunikációhoz is használják. Egy nap 45 percre fekszik le. A lovak fekve több energiát használnak el. Körülbelül 4 órát alszanak, és képesek állva is aludni, mert ilyenkor ízületeik egyedi módon rögzülnek. A lófogazata nagyobb helyet foglal el a koponyájában, mint az agya. A lófogazata elárulja az állat életkorát. Hasonlóan a rágcsálókhoz, a lovak nem tudnak hányni, ezért a toxikus anyagok nehezebben szabadulnak a szervezetükből.
1: A ló memóriája olyan, mint az elefánté. 10 év elteltével is pontosan emlékszik, hogyan reagált egy adott helyzetre, még akkor is, ha közben egyetlen egyszer sem került hasonló szituációba. Mindenki felett Camargue ló fehér. Ez azért különös, mert feketén jönnek világra. Bármilyen mintát a ló homlokán csillagnak nevezünk, mindenmilyen az alakja. A lovak lehetnek tarkák vagy egyszínűek. Általában fekete, pej, krém vagy szürke színűek. Végül jöjjön pár extra érdekesség a lovakról. A világon élt legmagasabb ló Samson volt a maga 215 cm-es marmagasságával.
0: A ló patája olyan, mint a köröm, folyamatosan nő és rendszeresen vágni kell.
1: Tudtad, hogy a lovak is szeretnek puszit adni ugyanúgy, mint a kutyák vagy a cicák? Lehet, hogy megnyalnak, de valószínűbb, ha gyengéden az arcodhoz élesztik a pofájukat, esetleg megragadnak az ajkaikkal. Ilyenkor azt mondják neked, szeretlek, adsz nekem egy almát.
0: Tudjátok, hogy miért a lovak bal oldaláról szállunk fel? Ezzel a szokással egy régi magyar hagyományt őrzünk meg. Régen a lovas huszárok a kardjukat a bal oldalukra tették. Ezért a másik oldalról nehézkes lett volna a felszállás.
1: Közel 160 fajtát ismerünk a világon, de ezek közül egyedülálló az alapteli vér, mely a legtisztább vérű lófajta.
0: A ló sokkal intelligensebb, mint azt sokan feltételezik. Egyes lovak képesek kinyitni a karám, vagy az istálló ajtaját, és kiengedni a többi lovat. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen, igen és igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sportműsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All-Star-ban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem, tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, hogy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak egy ismeretlen országban, el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beérni, vagy legalább az első háromból legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre menetelre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kijussak, és ott is sejtáljak.
1: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezzék ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mintha ti kimennétek egy atlétika versenyről, se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova, közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni, hidd el, hogy senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
3: Voltál valamivel kapcsolatban félelmed?
2: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meg határozottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mérünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt az abszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát.

0: világon.
1: Yes.
2: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ősze Botond és Fekete Hanna. Vajon meg lehet menteni a kipusztulástól az északi fehérorszarvúkat?
3: Az a hír járt a 2018-ban, hogy meghalt az utolsó hím orszarvú, ami nem teljesen volt igaz. Az orszarvúaknak nagyon sok alfaja van, a legtöbb közülük már csak rezervátumokban található meg nagy számban, de még nyomokban a vadonszavannáin is felbukkannak. Tényleg elhunyt Szudán, aki az utolsó hím északi fehérorszarvú volt, ezzel magára hagyva a kettő magányos nőstény példányt, anyát és lányát.
2: Már Szudán életben tartása is egésznapos fegyveres őrzést igényelt az orvadászok veszélye miatt. 45 évet élt, végül izmai degenerációi és bőrbetegsége miatt annyi szenvedés volt számára, hogy 2018 márciusában elaltatták.
3: 2014-ben tudósok felfedezték, hogy az akkor 20 éves fatú nem tud természetes úton teherbe esni. Nemrégiben az is kiderült, hogy anyjának egy nagy daganat van a hasában, a bal petefészke mellett, ami veszélyezteti a petegyűjtési folyamatot. 2020. decemberében a BioRescue 14 petesejtet gyűjtött be fatutól.
2: Olaszországba szállították a petéket, majd egy 1980-ban született pika fagyasztott spermájával megtermékenyítették. Összesen 5 élő megtermékenyült embrió volt a művelet végére. Bár Sunny az anyjuk meghalt, és fatu nem tud teherbe esni, a tudomány ezt a párost az északi fehér orszarúak jövőinek keresztelte.
3: Ha már a kihalóban lévő állatokról van szó, nézzünk meg egy pár fajt, ami az emberiség terjeszkedése és fejlődése miatt került veszélyhelyzetbe.
2: A veszélyeztetett állatfajok száma folyamatosan növekszik, mivel továbbra is apasztjuk a természeti erőforrásainkat és pusztítjuk a természetes élőhelyeinket. Bár a veszélyeztetett állatok témája már sajnos nem számít újdonságnak, az a sebesség, amellyel újabb és újabb állatok veszélyeztetett fajok listájára kerülnek, riasztó.
3: Egy pár állatfaj, melynek drasztikusan csökkent létszáma az elmúlt pár évben, borneói orángután, amiből csak nem 1500 példány maradt, Cross folyómenti gorilla, ami a 10 legveszélyeztetettebb állatok közé tartozik, 300 példánnyal, szumátrai tigris, amiből csak nem 400 példány maradt, szumátrai elefánt, amiből csak nem 3000 példány maradt.
2: A kontyosunda már lényegében az eltűnés szélén áll, és a kutatók szerint emlősfajok százai halhatnak ki az elkövetkezendő 80 évben. A koalák például a stressz fenyegeti a leginkább. Így például 30 éven belül eltűnhet a mezei hörcsök, de akadnak jó hírek is. Például a kihalás szélén álló javai orszarú állománya lassan növekszik, de Ausztráliába is telepítik vissza a kihalt tasmán ördögöt.
1: 97.5
4: All the time.

0: A 97.5 Táska Rádió bemutatja Wekker minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker! Ébredj ezzel! 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban éjcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az éjcsokoládi illatú készítmény

0: szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Báskiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leo és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy

0: Akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
1: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ivott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk két üveggel, rosszabbul járunk, mintha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
0: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
1: Charles Williams, a Postum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét és lelki ismeretét hátrahagyva belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
0: Idézzük a Postum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Postum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei piros posgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Postum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, II. Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a Postum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigül Barnabás és Petrovics Adél. Négy kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak négy kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül hármat kegyetlenül elpusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra,

0: Természetkárosításnak minősül.
1: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
2: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antoine Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a Titkos Ajtó című film, Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamaszlányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére, és még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképpé állítottak össze. Ez ma már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük, Altha Krohn, körülbelül az egyetlen, aki ilyen kisméretben készít pulóvereket.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony, Pőce Borbála, mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 1 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazdaháza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért. Ám anyjukat munka közben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
0: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
1: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200 000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
0: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét. Erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verses kötetét.
1: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételtem viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
0: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akarta barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
1: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediáként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramikroszkopik Szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül 2 óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba, ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelvben egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan ötbetű szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni, teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó 4 betűjét, és csak egy betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden hatodik ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita, egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E-k szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonimát gyűjtött össze a drang szóra angolul. 97.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: A Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Október Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Organa által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdióalbuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza a Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekari hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.

0: Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Dukai Alexandra. Tudod, hogy készül a kenyér? És a kovász? Most kiderül. Csabai Attilával beszélgetünk a már vártalakban.
1: Milyen alapanyagokat használtok, hogy igazán jó legyen a kenyeretek?
2: Alapvetően a kovászos kenyér az csak néhány összetevőből áll. Jelesül a kovászból, a kenyérlisztből, vízből és a sóból. Mindenki, aki mást állít, az nem mond igazat. A kenyér így készül.
3: Milyen fázisokon megy át a kenyér, amíg készül?
2: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karú tagasztóval dolgozunk, ami körülbelül imitálja azt, amit az emberi kéz annak idején a VK-ban a dagasztás során végzett. És ezzel a kíméletes módszerrel bedagasztjuk a tésztát, ez körülbelül egy olyan 30-40 percig is eltart. Innentől kezdve egy pihenő fázis van, és egy hajtogatási fázis, ami alatt gyakorlatilag elindulnak az érési, meg kelési folyamatok a kenyérben, a kenyértésztában. És akkor, amikor megfelelő állagú lesz a kenyértészta, akkor egy osztás során kialakítjuk a méretét, majd egy formázás során kialakítjuk az alakját, és utána bekerülnek a hűtőbe, a szakhajtóba berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán szép és finom kenyér legyen, és gyakorlatilag minden reggel 4 órakor kezdjük a sütést, amikor is a kenyerek egy ilyen 260-280 Celsius fokon 40-45 percig sülnek, és a végeredményt meg tudjátok nézni a polcon.
3: Minden kenyerhez használtok kovászt?
2: A kenyereinkhez csak kovászt használunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk az a kovászos technológia általában a pékségeknél azt jelenti, hogy valamilyen szárított kovászport kevernek a kenyérbe, hogy az íze és a színe az egy kovászos kenyérre hasonlítson. Az nálunk úgy néz ki, hogy mi egy természetes kovászt használunk, ugye ezt naponta etetjük, naponta életben tartjuk, hogy a kenyerénkhez fel tudjuk használni. Ez a kovász kerül be a kenyérbe, és mi nem használunk élesztőt. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, nálunk minden kenyérbe kovász kerül, de csak kovász.
4: Hogyan készül a kovász?
2: Kovászt bárhogyan készíthetünk. Amit el tudok mondani, hogy nálunk biztosan a műhelyben, ha egy kis vizet összekeverek liszttel, akkor kovász lesz belőle egy-két nap alatt. Annyi élesztő baktérium, meg annyi élesztő gomba és annyi teljesebb baktérium van a levegőben, nálunk minden kovászolódik. Ha összekeverjük a kenyérlisztet vízzel a dagasztóban, mert ez az első fázis, akkor gyakorlatilag egy 5-6 percen belül elkezd buborékosodni, tehát az láthatóan elindul ez a fajta erjedés. Úgyhogy azt kell mondjam neked, hogy ez a legegyszerűbb, de hogyha otthon kovászt akarsz készíteni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy lisztet vízzel összekeversz, egy az egy arányba, és egy pici kurtot belekeversz, és minden nap, hogy áll éppen a dolog, és minden nap azt neki egy picit enni, lisztet, meg egy pici vizet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 nap alatt elindul egy olyan fajta erjedés, amit már a kovásznak nevezhetünk.
5: És melyik pékárút a legnehezebb elkészíteni?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert amikor az ember elkezdi és csinál egy pékséget, akkor úgy tűnik, mintha minden pékárút nehéz lenne elkészíteni, még a legegyszerűbb kenyeret, vagy zsemlét, vagy bármit. Alapvetően, hogyha az ember megtanulja a szakmát, akkor nem nehéz elkészíteni egyik terméket sem. Ami nehéz az, hogy minden nap egyen jobbat kellene csinálni, és ezért állandóan fejlődni kell. Újabb alapanyagokat kell kipróbálni, illeszteni kell mindig a technológiát magához, az alapanyagokhoz, a vevő igényekhez. De hogyha azt kérdeznéd, hogy nekem melyik lenne most a legnehezebb, ha bemennék a műhelybe, azt mondanám, hogy a csokis babka, mert olyan rettenetesen csokis lesz az ember keze, hogy azt nem szeretem, és azért mivel az ember valamit nem szeret, akkor azt nehezen csinálja, úgyhogy én például a csokis babkát nehezen tudnám összerakni. Egy 2-3 év alatt el lehet úgy sajátítani ezt a szakmát, hogy a nulláról akár, hogy azt mondhassa az ember, hogy valójában minden egyszerű. Különben egy nagyon jó croissant csinálni, az nehéz.

0: Torik, Pletykár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13.000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódó dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érm is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia.

0: Los Angeles belvárosában.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre két helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azon

0: korábban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit tettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki márrág. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt márrákjuk lehet.
1: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki márrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázat növekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
0: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
1: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pácolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pát sóhathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonya félék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor oszlák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan.
1: Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol-portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtája ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
0: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagos szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszer növény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
1: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
0: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hűsíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a korai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriás cégekké nőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogy a gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 plusz egy cikis sztorit lányoktól arról, mit tettek meg egy fiúért, aki tetszett nekik.
1: Íme pár cikis sztori arról, mint ment keresztül 6 lány, akinek tetszett egy fiú. Pontosabban az a fiú. Első sztorink, nem olyan titkos hódoló. Minden évben küldhettünk Valentin napi kártyákat a suliban, így jutott eszembe, hogy írjak egyet a srácnak, aki bejött. Mivel barátok voltunk, ismerte a kézírásom, ezért lefizettem egy lányt, hogy írja alá azzal, titkos imádód. Minden évben eljátszottam ezt, ám kiderült, egy közös barátunk elárulta neki a titkomat, így végig tudta. Kínos.
0: Második cikis sztorink, az új hit. Csatlakoztam a Hídgyulis csoporthoz, mert benne volt a fiú is, aki tetszett. Köztudottan ateista voltam, és ez az egy óra annyival telt el kedd reggelente, hogy próbáltam bele szemkontaktust létesíteni, miközben Istenről papoltak.
1: Harmadik, a környezettudatos szerelmes. Első éves egyetemista voltam, a kiszemeltem pedig a folyosó másik végén ellakott, a szoba mellett, ahova a szemetet hordtuk. Így mindig jelentkeztem a szeméthordásra, hát ha összetalálkozunk a folyosón is, köszönhetek neki. Ha eltévesztettem az időpontot, akkor nekiálltam szelektálni is, így tuti elcsíptem.
2: Negyedik, az előrelátó. Amikor 18 voltam, az unokatesóm esküvői képére photoshoppoltam magamat és a srácot, akibe bele voltam zúgva, hogy lássam, hogy mutatnánk együtt a szalagavatón.
0: Az ötödik cikisztorink, a kicsit meggondolattam. Arra az egyetemre jelentkeztem, ahol az idegenvezető másodéves fiú édes és megnyerő volt. Felvettek, szóval egy életre szóló döntést hoztam egy kiszemelt miatt, akit ahányszor megláttam, csak fülig pirultam, de leszólítani nem mertem.
1: Plusz egyedik sztorink pedig a Pretty Little Lie. Első évtől érettségig volt egy fiú, akibe bele voltam zúgva. Természetesen nagyon népszerű volt. A kézilabda edzésen azt hazudtam, hogy smároltunk, csak azért, hogy beilleszkedjek a menő lányok közé. Mai napig nem értem miért. Egyszerűen kicsúszott, de azonnal megbántam. Természetesen a srác fülébe is bejutott, és borzalmasan kínos volt. Bocsánatot kértem egyik óra után, de nem hiszem, hogy valaha is elfelejtette. Az évkönyvben mi voltunk a legkínosabb párként feltüntetve.
2: Neked is van hasonló cikis sztorid? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. A tea története. A tea, mely ma a világ egyik legkedveltebb itala, eredetileg gyógynövényként volt ismert. A története hihetetlenül gazdag, tele van legendákkal és érdekességekkel, melyek nem csak az ital eredetét mutatják be, hanem annak kultúráját, jelentőségét is.
1: A tea az idők során a világ rengeteg pontján vált a mindennapok részévé. Mindenhol egyedi hagyományokkal és ízekkel gazdagítva.
0: A felfedezésének története számos legendában öröklődött meg. Az egyik ősi történet szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy napon meditálva egy tealevél hullott a csészéjébe, így alkotva meg a világ első teáját.
1: Egy másik elbeszélés szerint Bodhidharma a zen buddhizmus alapítója. Harcba szállt az álomsággal meditáció közben, és az első teacserjék ott nőttek ki, ahova a szemhéjai hullottak.
0: A legismertebb legenda azonban időszámításunk előtt 2737-ből származik, amikor Szennung kínai császár véletlenül felfedezte a teát. Egy vattea növény levelei hullottak a forró ivóvizébe, így alkotva meg a világ első teaitalát.
1: A tea kezdeti szerepe, mint gyógynövény, nem is meglepő, tekintve, hogy számos egészségügyi előnye ismert. A teában található antioxidánsok és más jótékony vegyületek, mint a teát, évszázadokon át használták. Különféle betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére.
0: A tea az idők során számos kultúrában vált elengedhetetlenné. Kelet-Ázsiától kezdve, ahol a teázás mély spirituális és társadalmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, egészen a brit tea délutánokig és az amerikai jégtáig az egész világon elterjedt.
1: Minden kultúra hozzáadott valami sajátosan egyedi ízvilághoz és fogyasztási szokásaihoz, így teremtve meg a ma ismert sokféle teafajtát és készítési módot.
0: Ma a tea nem csak egyszerű ital, hanem egy összetett gasztronómiai élmény. A hagyományos teafajták, mint a zöld tea, fekete tea mellett számos új ízesítés és változat áll rendelkezésre.
1: Te szoktál inni teát?
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Jankai, Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfogható tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.

Lebrakod, 38, nekem 45. Az agyadban nézbe, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skipeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Néha jó csak leülni és zenét hallgatni. A Spotify az egyik legnépszerűbb zenesztrémelő szolgáltatás a világon. Sokan használják, de keveset tudnak róla. És most jöjjön néhány információ a cégről.
1: A Spotify fejlesztését 2006-ban kezdte meg a Spotify AB csapata Stockholmban, Svédországban. A céget Daniel Ek alapította, a Stardoll korábbi műszaki igazgatója, a TradeW társalapítója és Martin Lorenzon. Az anyavállalat már a Spotify Ltd. londoni székhellyel, míg a kutatás és fejlesztés továbbra is a Spotify AB kezében van.
0: A nagyközönség számára 2008. október 7-e óta elérhető. Ekkoriban az ingyenes regisztrációt meghíváshoz kötötték, hogy kordában tartsák az ingyenes és fizető ügyfelek arányát. Ezzel ellentétben azonban az előfizetői regisztráció nem volt meghívóhoz kötve. Eközben a Spotify AB bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie több nagyobb zenei kiadóval.
1: 2009. február 10-én a regisztrációt megnyitották, a meghívás szükségességét eltörölték, majd a Spotify-t kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A mobil alkalmazás megjelenésével ugrásszerűen emelkedett a regisztrált felhasználók száma, így 2009-ben az Egyesült Királyságban ismét bevezették a meghívós regisztrációt.
0: 2010. május 18-án két újabb előfizetői típust is bemutattak. A Spotify Unlimited korlátlan, hasonló a Spotify Premium előfizetéshez, azonban nem tartalmazza többek között a mobil szolgáltatást. A másik előfizetői típus a Spotify Free, ingyenes, ami rendelkezik az alapvető szolgáltatásokkal, és havi 20 óra zene hallgatását teszi lehetővé.
1: 2011. április 15-én a Spotify blogbejegyzésben bejelenti, hogy jelentősen csökkenteni fogja az ingyenes felhasználók által szabadon hallgatható órák számát 2011. május 1-ével. Az állítás szerint minden Spotify Open és Spotify Free tagidőkorlátját havi 10 órára csökkentik. Továbbá egy felhasználó egy számot csak 5 alkalommal hallgathat meg. A változás a Spotify Premium és Spotify Unlimited felhasználókat nem érinti. Az új felhasználók mentesülnek a változások alól 6 hónapig.
0: 2011. július 14-én a szolgáltatás elindult az Amerikai Egyesült Államokban is, ami jelentős mérföldkő, hiszen a négy főlemez kiadóval már régóta húzódtak a tárgyalások.
1: 2012. március 29-én világszerte eltávolításra került az 5 lejátszás számonként korlátozás az ingyenes felhasználók fiókjáról. Azonban a korlátozás az Egyesült Királyság és Franciaország felhasználóit továbbra is érinti. A 10 óra per hónap korlátozás továbbra is érvényben maradt a fél évnél idősebb fiókokon.
0: Az alkalmazás sokáig a következőképp működött. A Spotify-on történő regisztráció vagy az első Facebookon keresztüli bejelentkezés után a felhasználó fél évig használhatta a szolgáltatást ingyenesen, időbeni korlátok nélkül. E próbaidőszak alatt a felhasználói felületen reklámok jelenhettek meg, illetve bizonyos időközönként a zeneszámok váltása között rövid reklámok voltak hallhatóak.
1: A próbaidőszak lejárta után a felhasználók már csak havonta 10 óra zenét hallgathattak, még pontosabban heti 2,5 órát. Az időkeret fel nem használt része átvezetődött a következő hétre. Ez a 6 hónapos korlátozás 2014 évelején megszűnt. Azóta az ingyenes változatot használók is korlátlanul, de nem reklámmentesen hallgathatják Spotify zenei tartalmait. 97.5.

0: Kiben bízok, mert a világ hideg.
1: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Übörics Járd. Mai adásban a társfüggőségről lesz szó. A társfüggőség vagy kapcsolatfüggőség a másik embernek a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely a lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését.
2: A társfüggőség oka az, hogy kisgyerekkorban nem alakulhatott ki megfelelő kötődés az anya és a gyermek között. Ha ez a kapcsolat nem tudott kialakulni vagy megszakadt, akkor felnőtt korukban a gyerekek ezt a kapcsolatot fogják keresni a többi emberben. 12-16 éves korban is lehetőség van erre a leválásra. Ám ha ekkor sem történik meg, a kialakuló társfüggőség felnőtt korban mind kapcsolatainkra, mind életvitelünkre kihatással lesz.
1: A társfüggő személyek másoktól teszik függővé önértékelésüket, véleményüket, hangulatokat és tetteiket is. Nem érzékelik a határt majd maguk és mások között, könnyen befolyásolhatóak, ugyanakkor akaratosak és manipulatívak is lehetnek. A kapcsolataikból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.
2: Mivel másra akarja áttolni a felelősséget, fontos számára, hogy a kapcsolat megmaradjon. Ebből megfelelési kényszer ered. Ugyanakkor, mivel másokat tart felelősnek, saját gondolataiért elvárja, hogy mások is megfeleljenek neki. A megfelelési kényszer miatt a társfüggő személy sokkal könnyebben befolyásolható, manipulálható lehet, a másokkal szemben támasztott elvárásai miatt pedig követelőző és hiányzik az őszinteség.
1: De honnan tudod, hogy valaki társfüggő? A tünetei, ha valaki nem tudja a saját és mások érzéseit, gondolatait elkülöníteni. A mások jóváhagyására van szükség, ahhoz, hogy jól érezze magát. A mások problémái miatt is idegeskedik, és felelősnek érzi magát. Ha nem tudja, hogy mit akar, nem képes felismerni, hogy mire volna szüksége, vagy megfelelési kényszere van.
2: Összeomlik vagy kiborul, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy várta. Minden energiáját másokra és az ő boldogságukra fordítja. Bizonyítani próbálja, hogy méltó arra, hogy szeressék. Nem hiszi el, hogy képes gondoskodni önmagáról. Idealizál másokat és csalódott, ha nem elvárásainak megfelelően viselkednek. Jelentéktelennek és bármire méltatlannak érzi magát, önmagát vádolja olyan dolgokért, amikért nem is felelős. Nem tartja magát elég jónak, fél a visszautasítástól, gyakran kerül áldozat szerepbe, fél hibázni. Arra vágyik, hogy mások jobban szeressék. Nem fejezi ki nyíltan az igényeit mások felé, inkább játszmázik vagy szavakkal, tettekkel célozgat, utalgat. Nem meri nyíltan kifejezni igazi érzéseit, attól félve, hogy akkor mások nem fogadják el. Hagyja, hogy mások megbántsák, és nem is próbálja megvédeni magát. Nem bízik önmagában és döntéseiben, nehezére esik egyedül lenni.
1: Társaságba, olvasásba, zenehallgatásba, alkoholba, a szenvedélyek hajszolásába, drogokba, munkába, evésbe, vagy bármilyen más tevékenységbe menekül, mert nem tudja egyedül önmagával jól érezni magát. Úgy tesz, mintha nem történnének vele rossz dolgok, még akkor is, amikor éppen történnek, mintha nem volna szüksége senkire és senkitől semmire. A világot és az embereket vagy tökéletesnek vagy pocséknak látja. Hazudik, hogy megvédje és fedezze azokat, akiket szeret. Nehezére esik örülni és spontánnak lenni. Általában nyugtalan, de nem tudja miért. Aggódik, hogy megszakadnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy a kapcsolatai fogságban tartják, hogy mások vagy mások érzései irányítják. Fél a saját haragjától. Tehetetlennek, erőtlennek érzi magát ahhoz, hogy változtasson önmagán vagy életén. Úgy érzi, hogy valaki másnak kellene megváltozni ahhoz, hogy ő sokkal jobban legyen. Gondolkodásmódjára a végletesség jellemző.
2: Ezek a tünetek komoly kihatással lehetnek egy ember életére, és még ha fel is ismeri őket, nem biztos, hogy egyedül meg tudja őket oldani. Ha magadra ismertél, kérj segítséget, hiszen a saját és a környezeted élete is könnyebb lesz, ha le tudod ezt küzdeni. Y'all ready?

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amely

0: a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Winter Diana, Bali Villő és Kovács Jázmin. A következő fél órában hallhatjátok, hogy Maris Peti kínos helyzetbe került a Megasztárban, valamint, hogy egy extrém takarító brutális dolgokat talált egy gyűjtögető otthonában. Most viszont hallgassuk meg Lola Youngtól a Wantinget. Oh,

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. Amit az extrém takarító egy gyűjtögető otthonában talált, arra senki sem számított. Vannak olyan otthonok ugyanis, ahová a legtöbb ember takarítani sem merne bemenni, azonban Vicky Gordon számára ezek jelentik a mindennapi munkát. Ugyanis a 44 éves brit szakember bűncselekmények helyszíneinek utómunkálatait, extrém szennyeződésekkel érintett ingatlanokat és gyűjtögetők otthonait teszi újra élhetővé. Munkája során pedig olyan dolgokra is rábukkant már, amelyekről elsőre szinte el sem hinnénk, hogy valódiak. Egy takarítás során például egy 1991-es pontatlan csokoládészeret került elő.
1: De, mondjuk én imádom a csokoládét, még egy ideje nem nagyon fogyasztok, de hogy ez biztos, hogy nem enném meg.
0: Hát tehát, ez pénzben. Hát
1: meg sem merném bontani, mert azért nem tudom, hogy egy ilyen lejárt szavatosságú csokoládé ugye kifehéredik, ne talán kukacos is lehet.
2: Akár. Én is ezen gondolkodtam.
1: Csoda, hogy nem lett lába.
2: Igen, tehát hogy abból, hogy nem nőtt még ki valami, én inkább azon csodálkozom, de hát figyelj, megenni én is enném meg, de lehet, hogy egy múzeum az így örülne neki, vagy,
1: amúgy lehet.
2: Vagy ilyen gyűjtőnek, nem tudom, hát van olyan gyűjtő,
0: hogy ennek milyen szaga lehet ráadásul.
1: Mondjuk talán nem büdös, tehát az nem, hát, hogy a tojás. Tehát egy 91-es tojás biztos bruti lenne.
0: Mivel már életre kelt volna.
2: Lábakat nem, ezt már ki kell azóta.
1: És ez jutott eszembe, hogy azért ilyen extrém munkakörben dolgozni, tehát kell hozzá gyomor, nem?
0: Hát ez az, hogy ez
1: pláne, hogy a helyszíni munkálatok, pedig a bűncselekmény után ott azért biztos, hogy vannak szakok, mert azok nem illatok, meg olyan helyzetekbe kerülhet, ami tényleg nagyon kellemetlen, meg kínos lehet.
2: Hát igen, de azért szerintem ez is egy, tehát ez is egy olyan munka lehet, hogy egy így egy, tehát hogy gondolom, aki ilyet csinál, az valamilyen szinten érdekli, tehát mondjuk ilyen bűncselekmény helyszín, hogy lehet izgalmasnak oda, vagy nem tudom. Aha. Meg hogy egy idő után megszokja az ember. Tehát, hogy nem is tudom, azt hiszem, egy krimit néztünk anyával, és abba volt az, hogy ott voltak a rendőrök, és így poénkodtak azzal, hogy meghalt valaki, és hogy így egy ember ezt néz, és arra gondolna, hogy de hogy most ő meghalt, és ezzel poénkodni, és valójában, ha belegondolsz, ő ezt megszokta. Ő detektív, ő a gyilkossági osztályon van.
1: Hát jó, de azért sem vicces, tehát, hogy, bár lehet ez a túlélés záloga.
2: Oké, nem ilyen nagyon, tehát nem ilyen kifigurázva, de hogy olyan, hogy valójában ő ezt már megszokja, tehát hogy neki a mindennapja abból áll, hogy ő elhúnyt embereket lát.
0: De az elején
2: lát,
0: azért milyen durva lehetett, hogy másnak mondjuk a társnád be itt kellett feltakarni.
2: Igen, persze, az elején azért biztos, hogy ez durva.
1: Képzeljétek, láttam egy ilyet, hogy egy fiatal lány segíteni akart egy idős úron, aki hát konkrétan nem hagyta el a házát évekig. Ez egy magyar lány. És csinált egy sorozatot arról, hogy hogyan takarították ki a házát. Figyeljétek, most is kirázza a hideg, ahogy a felvételeket láttam, az saját ürülékében üldögélt kb.
0: Igen,
1: az ember. Tehát, hogy ez már egy olyan veszélyes zóna, hogy a takarítóbrigád, akiket hívtak és ugye segítettek nekik, meg ők is beálltak, hát be kellett öltözniük, hogy ne legyenek betegek. És nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy ez egy élhető hely legyen.
2: Ezt nem láttam, ezt
1: brutál.
2: Majd én
0: TikTokon is szoktam látni ilyen videókat, hogy így ilyen rossz környezetben élő embereknek próbálják így kitakarítani az otthonukat. Hát volt, amikor az egész házat már majdnem így le kellett dózerolni, mert olyan,
1: van az a
0: fal is már rohadt, meg minden. Nagyon azért rossz állapotban volt.
1: Nagyon gyilok. Szóval csoki, ehhez képest semmi.
0: Igen, de reméljük senki nem kerül ilyen helyzetbe, hogy ilyen takarító brigádot kellene hívni. Azonban most hallgassuk meg Ariana Grande-tól a Hey That I Made You Love Me-t.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. Marics Peti kínos helyzetbe került, nem ismerte fel ugyanis Bálint Antóniát a Megasztár színpadán. Bálint Antónia már egy ideje azon dolgozik, hogy énekesnőként is megvesse a lábát, most pedig egy újabb nagy lépést tett céljai felé, és jelentkezett a Megasztár idei évadába. Ugyan ismerettsége akár előnyt is jelenthetett volna számára, a válogatónk kiderült, hogy nem minden zsűritag tudta, kivel áll szemben. Marics Peti konkrétan megkérte, hogy mutatkozzon be. A helyzetet némileg magyarázhatja, hogy Marics Peti 1996-ban született, vagyis mindössze 5 éves volt, amikor Bálint Antónia szépség királynőként országosan ismerté vált.
1: Ez többszörösen vicces sztori. Tehát egy, ha én énekesnőként akarok menni, szerintem tök örüljön neki az Antónia, hogy a zsűritagok nem ismerik, mert nem abból fognak kiindulni, hogy ő a szépség királynő anno 90, nem tudom, 6-ban. Tehát, hogy ez egy tök pozitívum. A másik vicces része ez a Marics Peti, tehát ő egy akkora jelenség, én nem tudom, hogy figyelitek-e a Megasztárt, csak egy-egy videó ugrik fel, és én ott mindig mosolygok rajta, hogy ő egy annyira őszinte ember, hogy néha annyira igen, kéne vigyázni, ahogy mit mond.
0: Ilyen érdekesen tudja meg, ő kimondja ki? A véleményét.
2: Nem gondolkodik, igen, én ezt akartam mondani, hogy én az ideit még nem néztem, de majd behozom a lemaradást, mert egyébként tök szeretem, főleg a válogatókat, mert azok nagyon viccesek szeretek lenni, de hogy korábbiakat néztem, és hogy az az észrevételem, hogy így úgy összességében a zsűrik közül, így a Marics Peti egyébként a legőszintébb, vagy a ténylegesen őszinte, aki így megmondja, meg hogyha valaki, tehát hogyha egy nemnek is képes vele normálisan közölni, ne haragudj, de nem, és nem kell nekiállni anyázni, meg mit tudom.
0: Az idei zsűri gárdába igazából nekem ő meg a Dalos Bogi, aki nagyon szimpatikus, mert a Dalos Bogi meg ki azért szépen meg tudja fogalmazni a véleményét.
1: Na, az sem baj, tehát nem árt, hogyha egy kicsit szofisztikáltabb.
0: Mondjuk egy kicsit durván kifigurázt a Tóth Gabit.
1: Az mondjuk nem szép. Én azt mondom, hogy ez nem szép hogy dolog.
2: De hogy vissza is szólt neki a Tóth Gabi, az én TikTok-a, vagy nem tudom.
1: Jó, szegény, én őt már lassan, én nagyon sajnálom őt, mert nyilván egy olyan helyzetbe került, ami mindig magyarázkodik, és ezt érzem rajta, hogy tök fölösleges.
0: De már mindenért, igen, pont ez, hogy minden kommentre válaszol.
1: Nagyon felesleges.
2: Igen, tehát igazából
0: mert
2: az
0: akkor
2: úgy van, hogy
0: minden beleállnak.
2: Igen,
0: az
2: emberek. Az még jobban beleállnak.
1: Mert a magyarázod a bizonyítványodat. Ha te tudod magadról, hogy te jó vagy, akkor nem kell megmagyaráznod. Ez ennyire egyszerű.
2: Igen, meg ez olyan, meg hogyha nem állsz beléjük, vagy hát, hogy nem válaszolsz nekik, tehát egy fosol a fejükre, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, akkor egy idő után abba fogják hagyni, mert nem lesz már érdekes, nem lesz már releváns, hogy ők nyasztassanak, mert nem reagálsz rá.
1: Pontosan. Én szerintem neki az lenne a legjobb, ha folytatná azt, amit elkezdett, és csinálná a szívvel, lélekkel, és akik követik, úgyis követik, mindenki nem szerethet mindenkit. És mindenki nem ismerheti Bálint Antóniát sem, de nekem nagyon pozitív a sztori abból a szempontból is, hogy Antónia egyáltalán nem sértődött meg ezen, tehát nem is kérte ki magának, mert ugye van egy-két celeb, aki mi az, hogy te nem tudod, én ki vagyok, nem elvárás.
0: Így jobb is odaállni. Tavaly is volt egy fiú, akinek az apja ugye híres énekes. És ugye őt ismerték, de hogy szerintem nem az, hogy őt se azért juttatták tovább, mert hogy jó, ő az apukán, hanem már rohadt jól énekel.
1: Ennyi.
0: Szóval hogy tényleg bebizonyította, és ő mondta is, hogy ő beszeretné bizonyítani, hogy ő nem csak az apjának a fia, hanem ő tényleg tud énekelni, és le tud tenni valamit az asztalra.
1: Ez fontos.
0: Igen, az álmok fontosak, és ez még jobban, hogy ezt meg is valósítsuk. Most viszont hallgassuk meg J-Hope és Miguel közösét, a Sweet Dreams-et.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürlékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrűs örték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknak könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érmés előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 félletes mozgás kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre két helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Winter Diana, Bali Villő és Kovács Jázmin. A következő fél órában szó lesz arról, hogy ki kellett menteni a túrázókat az erdőből, valamint hogy börtönt kapott egy férfi, aki robotporszívóval buktatta le a hűtlen feleséget.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Börtönt kapott a férfi, aki robotporszívóval buktatta le hűtlen feleségét. Ugyanis volt egy férfi, aki a feleségére nagyon elkezdett gyanakodni, hogy megcsalja, és ezért vett egy olyan robotporszívót, ami hang- és videófelvételeket is tudott rögzíteni, és ezzel tudta bizonyítani is a hűtlenségét. Azonban a nőnek az ügyvédje olyan jó okot talált ki erre, hogy megsértette a magánéletét, és ezért a férfi kapott börtöni.
1: De várjatok, tehát a magánélet egy házas pár esetében...
0: De én is erre gondoltam, tehát, hogy ez...
1: Oké, van magánéleted, de hát de most érted? De közben megcsalt.
2: Ja, igen. Igen, meg bocs, tehát ilyen egyértelmű bizonyítéka szolgál a hűtlenségről, akkor ezt nem mutathatja be, mert hogy ez törvény ellene, és akkor hogy bizonyítja, akkor meg nem tudja megnyerni a pert.
1: Hát igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy én úgy tudom, bár aztán nem vagyok ebben annyira jártas, meg lehet, hogy változtak a jogszabályok, de hogy nem használhatsz fel senkit videó és hangfelvétellel bizonyítékul bárminek a bemutatására. Bár ez is butaság, igen. Mert hogyha most ha belegondoltak, akkor egy rendőrségi ügyek... Igen, akkor most
2: csak azért is.
1: Akkor most a betörő azt mondja, hogy hát megsértette a magánéletemhez való jogot, mert én, mint magánember besétáltam a boltba lopni. Tehát, hogy ez olyan agyrém. Na, mindjárt, érdekes ez az egész jogvilága, de úgy látszik, de ezt lehetne tovább pörgetni. Tehát most a Pali akár beperelhetné.
0: Szerintem visszaperelhetné.
1: Igen, hogy megcsalta. Meg az, hogy az megnyerte azt a részét, de, tehát nyilván igen, a válasz szempontjából, de ja, hogy hát a saját érzelmeit, hogy lelkileg összetörte, és akkor az ő magánéletét is tönkretette azzal, amit tett. De ugyanúgy vissza lehetne.
2: Fizetni. Egyébként utána néztem, és az volt, hogy ugye a Pali perelte a hűtlenség miatt, azt a pert megnyerte, és az volt, hogy a nő meg arra visszaválaszként perelte, hogy megsértette, és úgy volt, meg is néztem, ő 5 hónap bőrit kapott a Pali, úgyhogy
0: már néztem volna, hogy egy
2: éveket kap, akkor azért
1: igen, de 5 hónapot ülni azért, mert közben megcsaltak, tehát hogy közben.
2: És így megkérdezik a börtönben. És pénzbírságot is kapott.
0: És ilyetetlen. Megkérdezik a börtönben, hogy te miért ülsz itt, valaki gyilkosság miatt ül, valaki azért, mert megcsalták.
1: És igen, azért. Csak bebizonyította tulajdonképpen. Jó, hát ez is olyan, mint a fegyvertartási engedély nélkül, mondjuk fegyver van a házadban, és bejön egy betörő, és te lelövöd, nem hal meg, de megsérted. Akkor tulajdonképpen egyrészt a betörőt elkaptad, ő ülhet azért, hogy betört,
2: de
1: is ülhetsz azért, mert lelőtted, és hát ugye testi sértésért.
2: De mondjuk az azért kicsit más, mert hogy már mint úgy értve, hogy...
1: De még ha engedélyed van, akkor is, bocsánat.
2: Ja, de igen, mert azért, mert úgy érted, mert hogy mondtad, hogy nincs engedélyed,
1: akkor
2: de
1: eleve,
2: az csak de kiderül, hogy valami engedélyed
1: is. Én azt hiszem, hogy ott is van egy ilyen nagyon vékonyig, de nyilván a jogászok erősítsenek meg, vagy mondják el, hogy ez hogy működik, mert hogy megvédheted önmagadat.
2: Igen, tehát hogy van egy szint, ameddig még önvédelemig igen. Lehet, de annak is van egy szintje, hogy meddig,
1: de
2: őszintén, tehát hogy mennyire okozhatsz neki sérülést.
1: Persze, de mondjuk igen. Szétrugod a térdét.
2: Hát van olyan állam, ahol lehet.
1: Lövöd, ez azért durva. Igen?
2: Igen, hát én úgy emlékszem, nem tudom, hogy ez még mindig törvényben van, de úgy emlékszem, hogy Amerikában van olyan állam, hogyha valaki már csak a kertedbe bemegy, úgyhogy nem engedted meg neki, hogy lelőheted.
1: Oh my god, ezért nem megyek én Amerikába.
0: Amerikában nagyon fura törvények vannak, szóval elég ijesztőek.
2: Igen, de most ezt Wecker után majd így fact-checkolom, hogy ez biztos így van, de én
1: meg, hogy melyik szem. Állam csak, hogyha igen. Valaki arra szeretne
2: menni. Oda nem menjünk, mert beborulok a kerítésen, aztán izé kaput, kész.
1: Hát jó.
0: Ezért mindenki vigyázzon magára, de most hozunk egy jó kis zenét Justin Bieber-től, a Daisies.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ki kellett menteni a túrázókat az erdőből, akik Gemini-vel terveztek útvonalat. Három túrázót kellett megmenteni Kaliforniában, miután a Google Gemini mesterséges intelligencia által javasolt tervek szerint készültek fel a hegymászásra. Ugyanis a Gemini azt javasolta, hogy a csoportjuk igényéhez képest jóval kevesebb élelmet és vizet vigyenek magukkal, azonban egy hegy oldalára ragadtak, és éjszaka kellett őket kimenteni onnan.
1: Mit mondhatnék erre? Hát, aki még hisz az AI-nak, aznak gratulálni tudok. De azért nem mindenben van toppon,
2: nem,
1: szerintem.
2: Nem, is az, tehát, hogy azt nem képesek nem. Szerintem, tehát tényleg van olyan szituáció, meg dolog, meg nem tudom, amikor tök hasznos tud lenni az AI, meg mit tudom én, csak nem képesek feldolgozni az emberek azt, hogy de az AI nem tökéletes, pontosan. És nem tud mindent. Igen. Ha te elmész a hegyekbe túrázni, akkor annyi agyad legyen meg. Legalább, hogy egy olyat, aki szakavatott ilyen túrázó vagy vízfel embereket, egy olyat kérdezzél már meg, hogy mit kéne neked magaddal vinni.
0: Meg tehát, nem
2: hogy,
0: azért,
2: hogy nem képesek feldolgozni, hogy nem tökéletes az AI, nem tud mindent.
0: Persze. Meg azért a saját szükségleteidnek, szóval most ő honnan tudja, hogy te mennyit teszel? Meg most bár, meg egyrészt nálunk anya mindig úgy tanított engem pakolni, én ezért járok mindenhova egy bőröndel, mert hogy még 8 váltóruha, mert bármit történhet veled.
1: Mutera biztonsági.
0: Igen. De bármi, tényleg, bármi történhet velünk. Víz, kaja, mindig legyen nálad, akár gyógyszer is, mert ki tudja, hogy rosszul leszel, vagy a melletted lévő lesz-e rosszul.
1: Ez meg egy ilyen kis érdekes.
0: Kullancsírtó készül, kullancsírtó szett, minden.
1: Én. Na várjatok, tehát, hogyha ti elindultok valahová, ennyire felkészültök, van saját kis túra, cucc, vagy akár egy ilyen városnéző túrára más cuccot raktok össze nyilván?
2: Hát nyilván kettőre azért mást raknék össze én is, de úgy minden van otthon, és mindig így végig gondolom, hogy jó, ez kellhet, az kellhet. Mit tudom én, ide megyünk, nem biztos, hogy megyünk túrázni, de lehet, hogy megyünk túrázni, akkor ezt is elvizem, szóval egy kis készenléti. Igazából én is általában úgy szoktam lenni, tehát hogy nekem mindenki mindig mondja, hogy azt a rohadt, milyen nehéz a táskám, mit viszek én ebbe, téglákat?
0: De mindent.
2: De egyébként meg, tehát ilyen, tehát például ilyen szúnyogriasztót, meg ilyesmit, azt nem szoktam magamnál tartani, de helyette minden van nálam. Körömolló, szigetelőszalag, rogtapasz, minden van
0: cukorkák.
2: Nálam. És az is van, az kell. Kellett
0: két
2: van.
0: Kiló.
2: A táskám fele egyébként cukor. Nem.
1: Cukros néni, csak imádja a cukrot.
0: De volt, amikor amúgy behoztál ilyen 3 zacskó cukrot, mert hogy vettetek anyukáddal, és akkor így kínálgattál minket, és ilyen kóstolót tartott.
2: Ja, igen, ott osztogattam.
0: Jó, hát a túléléshez az is kell.
2: Egyébként igen,
0: de mindegyikünknek a szülei már úgy csomagol kaját, hogy mind a négyünknek jusson.
2: Igen, tehát általában elég sokszor van olyan, hogy egymásnak, hogy nekem is anyukám csinál ez egy karbonárat, mert hogy ezt mindenki szárti, jó van, ez egy 2-szer annyit pakolj, majd úgyis esznek belőle barátnők is, figyelj nekik, és mondom, persze.
1: Igen. Na, látjátok, és én ezt mondom, és nincsen semmi baj az AI-jal, annak meg van a helye, ahogy hol használjuk. Én például sokkal jobban, még mindig szeretem a fogható térképeket. Tehát például, amikor mi most Bécsben voltunk kint, én imádtam, hogy van egy papíralapú térkép, és azon megkerestem, hova akarunk menni. Persze bekapcsoltuk a telefonon a térképet, hogy ott is biztos jó irányba megyünk el, mert ez azért jó, de lemerült a telefon. Mert ugye annyit mentünk egy nap alatt, viszont ott volt a térkép, és addigra már a környéket bejártuk, tehát tudtuk, hogy akkor az tényleg valós, és akkor egész jó volt. Tehát, hogy ezek szerintem
2: a mai nap ilyen
0: helyről van az infó, külföldre megyünk, akkor mi is szeretünk térképpel tájékozódni, mert most ott nem kapcsolom be a telefonon, hogy idegen országba vagyok, vagy városba.
1: Be lehet egyébként, nem is
0: de
1: ezért csak,
0: nem
1: hogy...
0: szerettem, nem tudom, meg nálunk anya se nagyon.
1: Meg hogyha... egy dolgot mindig,
2: nem, bocsánat. Tényleg jó, hogy több helyről jön az infó.
1: Meg azt az egyet te felejtsétek el, hogy mindig kérdezzetek vissza, a Gemininek írtok valamit, hogy biztos vagy benne, mert van már, volt többször az eset, hogy visszakérdeztem, és azt mondja, jó, nem, mégse. És akkor újra tervezte a válaszát. Hogy mi van?
0: Én nem is használom. Én is szórakozás miatt használtam régen a ChatGPT-t is, nekem az tökéletes volt, ki is töröltem azóta, én nem használom tanuláshoz sem, meg semmi, és akkor mindig mondják a tanárok, hogy jó, de azért ne használjuk, és így rájuk nézek, nekem le sincs töltve, nem is használom. Nekem na, tökéletes az ilyen online. Kikereskélem, vagy elolvasom, vagy bármi.
2: Meg szeretem úgy használni az egyemet.

0: true.
1: Hello, Hungary, this is Alesso.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: Top slágerek megállás nélkül.
4: Ez a BPM.
1: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
3: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 7 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy bás Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
3: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: Cristiano Ronaldo addig nem lesz

Kilencfejtő táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Winterdia és Bali Villő. Magyar kaszkadőr nyert Emmy díjat Hollywoodban, és bizonyos élelmiszer adalékanyagok növelhetik a depresszió kialakulását. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezzen egy Témi Balaszám, ami mostanra már gyakorlatilag összenőtt a júliusban megjelent pókemberfilmmel. Ez itt a Loser, itt a 97.5-ön.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. Egy nagyszabású brit adatbázis elemzésével vizsgálták német kutatók, milyen kapcsolat lehet az ultrafeldolgozott élelmiszerek egyes összetevői és a mentális egészség között. A depresszió kialakulásával több gyakran használt adalékanyag esetében is statisztikai összefüggést találtak. A 39 külön vizsgált markerből 12 esetében találtak statisztikailag szignifikáns kapcsolatot a depresszió megjelenésével. Ezek közé tartozott többek között a fruktóz és egy sűrítőanyag, valamint 7 vizsgált édesítőszer. Ezek pedig az acesulfán, aszpartán, eritrin, szaharin, sztefiol, szukralóz és xilit.
1: A mindenit! Na várjatok, állj, stop, állj! Mi az, ami nektek is egyértelműen szemet szúrt?
2: Nekem az eritrit.
1: Igen?
2: Nekem is.
1: Meg igen. A xilit. Ezt a kettőt szokták a legtöbbször ajánlani.
2: Az egészséges
1: cukorpótló édesítőszer.
2: Na, én ezért eszek. Felejtős. Én mindig mondom anyáiknak, hogy meg anya is mondja, ha cukrosat eszel, akkor egyed meg azt, amiben tényleg cukor van, igen. Mert tudod, hogy abban tényleg cukor van.
1: Igen, igen. Tehát tényleg, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, de például, ha eritrit van valamiben, mivel az ilyen hideg hatású, vagy nem is tudom, nekem rossz, tehát hány ingerem van tőle, nem tudom megenni.
2: Mi régen vettünk ilyeneket, anyáik vettek.
0: Mondjatok már valamit, példát, mert én őszintén szóval lehet, nem, hogy kéne csekkolni néha, de én nem igazán szoktam nézni, hogy
2: ilyen
0: milyen ilyen van benne.
2: Változtató dolgokban van. Mert, például
0: na,
2: van olyan ilyen shake, amiben eritritet raknak.
1: Általában mert, azzal igen, pótolják
0: mert,
1: a
0: na, én ilyeneket például nem szoktam, tehát hogy nálunk úgy van, hogyha én shake-et akarok inni, akkor veszünk akkor gyümölcsöt, megturmixolom, meg tejet rakok bele, összekutyom, aztán nyom.
1: Alapvetően, ha nincsen problémád egészségügyileg, tehát nem vagy mondjuk inzulinrezisztens, vagy cukorbeteg, akkor ezekre nem is kell figyelned, tehát egy egészséges életet élsz. Viszont ugye azt mondják, hogyha mondjuk eljutsz egy ilyen szintre, hogy mondjuk cukorbetegség határán vagy, akkor figyelj oda, ne fogyaszd cukrot. De ugye az ember annyira megszokja a cukrot élete során, hogy hiányzik az édes íz, és hogyha mondjuk egy gyümölcsöt eszel, akkor ott azért jön, mert a fruktóz az oké, az adja, az tökéletes. Na de akinek ez nem elég, valaki mézet használ, szerintem egyébként az a legjobb, ha egy pici mézet teszünk már, az is sokkal jobb.
0: Meg sokkal finomabb.
1: Igen, mint ezek az édesítőszerek, és ugye nem tudom megvan-e, hogy volt valami ital, ez a nem tudom mi a neve, aszpartám tartalma volt, aztán nem volt, aztán ezzel minden celebet behúztak, és akkor ment a nagy reklám, hogy aszpartám tartalom nélkül.
0: Ismerős, szerintem tudom, miről beszélsz, nem tudom a nevét, de
1: nem is
0: hallottam róla.
1: De hogy így, igen, tehát hogy nagyon sok olyan adalékanyag van, és a feldolgozott ételeknél ez a probléma, hogy...
2: Nem tudod, mi van benne.
1: Én nem tudod, és úgy megesszük, és megisszuk, és közben a saját szervezetünket
2: bombázzuk. Hát ez, amikor ki is mutatják, hogy egy hamburgerbe is már annyi mikroműanyagot eszünk, viszünk be a szervezetünkbe. Jó, mondjuk, oké, amúgy már mindennel, mert most otthon
0: hát
2: is megcsinálod a kaját,
0: is,
2: abból
0: is. Tehát, hogy...
1: Igen, csak nem mindegy, hogy minden nap eszed azt a fajta feldolgozott élelmiszert, vagy ha havonta egyszer eszel, attól nem lesz bajod. De ha valakinek folyamatosan ugye szilittel vagy elitritrel eszi meg a kis műzliét, mert hogy nem tesz bele cukrot, akkor onnantól kezdve az tulajdonképpen depresszióhoz vezet, legalábbis ez a kalapján.
2: Jó, mondjuk ez nagyon látszik, mert ha én sima cukrot teszek, én olyan boldog. Nagyon édes szájú vagyok,
0: meg egyébként, tehát tényleg nagyon sok mindenre igaz az, hogy a mérték a lényeg. Tehát, hogy van, amiből, hogyha keveset fogyasztasz, nem lesz tőle kifejezetten bajod, sőt, pontosan. Még az is lehet, hogy jót tesz, de hogyha állandóan azt eszed, vagy szeded, vagy iszod, akkor egy idő után már hatással lesz a szervezetedre, és nagy valószínűséggel nem jó hatással.
1: Igen, szóval egyébként szerintem az egésznek az a ticka, hogy ne együnk mindenféleképpen ilyen előre gyártott kajákat. És ez a legnagyobb bajunk.
2: Nálunk ráadásul már anya az most otthon süti a kenyeret. Szóval,
1: wow.
2: Hogy nálunk már annyira...
1: Befizethetek, mert én sose tudom megsütni rendesen.
2: Ráadásul kovászos kenyér.
0: Egyébként
2: házi kovászom.
0: Anyád nagyon durván hozzá tudna még ezzel csapni így ilyen családi biznisz, az, hogy süti a kenyeret, mert biztos, hogy rengetegen vennék, vinni.
2: Meg engem is úgy tanított meg anya, hogy amit akarsz enni, azt meg tudod otthon is csinálni.
1: Igen, egyébként ez így van.
2: Én mindent meg tudok főzni kb. Otthon.
1: Ez nagyon jó. És tudjátok, mi a legdurvább, hogy azt mondják, hogy mert hogy sok idő a főzés. Én most már nagyon
0: nem tudom, mit főzni, nem sok idő.
1: Nem, egy óra alatt meg tudod, egy-másfél óra alatt el tudod készíteni.
0: És olcsóbb is.
1: Igen, akár a két fogás.
0: Meg tudod, mit teszel.
2: És sokkal finomabb.
1: Igen.
0: Tehát minden szempontból érdemes megtanulni főzni, meg szerintem egyébként szórakoztató főzni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez a kedvenc zenédet.
1: Igen, meg egyébként a családokat is összehozza, mert akkor a konyha, persze a kicsi a konyha, akkor tudom, lehet ezt mondani, hogy nem férünk el, de nekem tök szerencsés a helyzetem, mert a konyha a központ, és konkrétan főzök is közben, mindenki jön, mondja a házit, mondja a sztoriait.
2: Jaj, nálunk is mindig ez van.
1: Imádom.
2: Anya főz, és akkor mi segítünk, és közben akkor hallgatunk egy Zanza videót, anya is hallgatja a Zanza videót.
1: Újra a történelem eseményeit. Ennyi.
0: Figyeljetek oda, hogy mit tesztek, tartsatok mértéket, most pedig érkezem Pósza és Adventures of TVV közöse a Dörtikes.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Magyar kaszkadőr nyert Emmy díjat Hollywoodban. Legjobb kaszkadőr teljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula, magyar kaszkadőr a 2026-os Emmy díját adó második estején, posztolt a hivatalos Facebook oldalára a Budapest Comic Con. A kreatív arc Emmy névre keresztelt elismerést az HBO Max Trónok harca spin-offja, a Hét királyság lovagja egyik jelenetéért ítélték oda neki és kollégáinak, Zach Robertsnek, Chris Coxnak és Jake Coxnak. A magyar kaszkadőr filmográfiájában azonban nem a Trónok harca spin-offja volt az első nagyszabású produkció. Korábban ugyanis Tóth már olyan sorozatokban és filmekben kapott kaszkadőri szerepet, mint az eredeti Trónok harca és annak másik népszerű spin-offja, a Sárkányok háza, a Dűne második része, a Star Wars az ébredő erő vagy a Bosszúállók Ultronkora.
1: Ez olyan jó hír.
2: Ez nem semmi.
1: Nagyon azért. Jó. Gratulálunk, de tényleg
0: igen.
1: Abszolút.
0: Igen, gratulálunk.
1: És maga a kaszkadőr
0: szakma. És imádom ezeket a filmeket.
1: Igen. De maga a kaszkadőr szakma szerintem az egy nagyon érdekes és nagyon veszélyes dolog. Jó, hát nem a popsi kaszkadőrség vagy dublőrségre gondolunk, hanem tényleg a kaszkadőrség, amikor igen. Te ugrasz le egy épületről.
0: De ugye persze, hát biztos, hogy rohadt csak ilyen sérülés beszereznek meg.
1: Iszonyat. Mondjuk ők megtanulják ezt, hogy hogy kell menni.
0: Igen, tehát persze, hogy ne biztos ki vannak
2: gyúrolányok.
0: Ilyen atletikusak, gondolom.
1: Bár manapság nagyon menő a filmszínészek körében az, hogy bevállalják azt, hogy a saját jelenetüket megcsinálják.
0: Erre tudok egy nagyon jó, ami volt, hát az nem tudom, talán tavaly jött ki, a Thunderbolt. Uh-huh. A Thunderbolt. Azt hiszem a Thunderbolts-ba volt a Jelena, nem tudom, hogy ki tudja, hogy ki ő egy szereplő, és azzal kezdődik a film, azt hiszem az előzetesben is benne van, hogy felhőkarcol, nem tudom minek a tetejéről, leugrik izével, ejtőernyővel, és ezt a Florence Pugh, a színésznő bevállalt, hogy ezt ő akarja csinálni.
1: És
0: nagyon nagy csodálkozás volt, hogy ezt megengedte neki a rendező, meg minden, mert ha neki valami baja esik, akkor kész, kuka a film. Hát igen. Minden, tehát, hogy így.
1: Ha csak nem az volt az utolsó jelenet, amit felvettek, mert akkor kipihenheti.
2: De amúgy igen, van olyan, hogy igen,
0: hogy
2: nem
0: is bevállalt, és hogy ezt ő akarja csinálni, azt mondta, és hát azért durva.
1: Igen, de mondjuk nyilván, hát ha a rendező akkor megy bele, hogyha tudja, hogy képes rá, tehát hogy akkor azt mondja, hogy igen, figyelj, akkor kell gyakorolnod.
2: Ki az a színész? Tom Cruise.
0: Aki
2: vonatokról ugrik rá, repülőkből ugrik ki.
1: Igen, ment is már ki a térdevála, úgyhogy mindig jönnek a hírek róla, de igen, és szerintem egy idő után szerintem egy színész számára ez egy ilyen extra kihívás, hogy én ezt meg akarom csinálni.
2: Mert oké, hogy színészkedik, de tényleg, azt egy idő után azért elég jól be lehet tanulni.
0: Meg őszintén szóval egyébként én is úgy lennék, hogyha színész lennék, akkor úgy vagyok, hogy edzetek meg úgy, ahogy kell, de ezt én akarom megcsinálni.
1: Igen,
0: már csak
1: az
0: azért, mert szerintem nagyon poén.
2: De igen, ha már te veszel részt a filmbe, meg itt te játszol egy főszerepet, akkor így én is, jó, lehet, hogy egy repülőgépből így nem ugranék ki.
0: Jó, hát meg igen, lehet, hogy csak tényleg ott lennénk, akkor meg lehet megfontolnánk azért, de így most úgy vagyok, hogy én magamnak akarnám csinálni annyira, úgy olyan.
1: De azt is elkezdtem gondolkodni, hogy vajon a kaszkadőr szakma nincs a veszélyben, hogy a nagy AI őrület miatt, mert hogy egy csomó jelenetet meg lehet oldani az AI segítségével. Igen. De szerintem egyébként nem. Nem, mert...
2: Nem úgy adja át, szerintem.
1: Igen.
2: Meg amúgy nagyon sok mindent én a képekről is nagyon látom, hogyha az AI vagy nem. És ez rohadtul felidegesít. Tegnap néztem anyáinknak így a közösségi médiában, mert valamit ki kellett keresnem. Tele volt AI-jal, és annyira látszik, hogy ezt igen. A szülőknek, meg az idősebb korosztálynak nyomják.
1: Nagyon gáz.
0: Szerintem, ami nagyon gáz, ezek az AI reklámok. Hogy nekem abból nem az jön, hogy én ehhez a céghez akarok menni, mert azt gondolják, hogy ez most menő, vagy mit tudom én. Nem, nekem erről az jön le, hogy ő nem volt hajlandó belerakni a munkát, hanem csak beküldte az AI-nak, és azért nem az AI-jal van gondolom, hanem hogy nincsen benne effort, nincsen benne munka, és ettől nekem nem az jön, hogy én de szeretnék menni ahhoz a céghez, hanem az, hogy jó, van akkor valószínűleg az én ügyeimet se fogja.
1: Ez egy nagyon jó mondat, hogy az ilyen cégeknek vannak marketingesek, és képzétek el, hogy a legtöbb marketinges azt mondja, hogy nem rossz ez az AI, csak ha rosszul használod, és ha rosszul használod, és észreveszi az ügyfél, akkor tényleg visszaüt. Pedig igen. Ők csak azt akarják ezzel mutatni, hogy mennek a korral, haladnak, ők is használják ezt, de
0: igen, pedig inkább az jön le belőle, amikor abból áll az egész, hogy az AI emberke fut a nem tudom én hol, hogy így húhat.
1: Jó, rendben.
0: Jó, sokat dolgoztatok vele, gyerekek.
1: Igen, nem igazán jó, szerintem sem egyébként.
0: Még egyszer gratulálunk Tóth Gyulának az Emmy díjához, most pedig érkezem Miles Smith és Nia Horan közöse a Drive.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlett dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrűs örték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érm is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre két helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.

95.5-ös Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Winterdia és Bali Villő. Az utolsó fél órában szó lesz egy elsüllyedt esküvői fotózásról, illetve egy magyar AI dalból lett világslágerről. De mielőtt kihajóznánk a hírek tengerén, lassítsunk le egy könnyed vitorlázás erejéig. Érkezik Gigi Perez és a Sailor Song.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Magyar AI dalból lett világsláger. Az AI már nem csak zenét generál, hanem slágereket is termel. A kérdés így már csak az, hogy kié legyen a siker, és ki kapjon érte jogdíjat. Az AI Summit Budapest 2026 egyik kerekasztal beszélgetésén a hazai zeneipar szereplői arról vitáztak, hol húzódik a határ emberi kreativitás és gépi alkotás között, miközben egyre több olyan világsláger születik, amelynek a gyökere a mesterséges intelligencia. Jó példa erre Hugel Moving to the Sun című száma. A dal eredetileg a Sonu nevű AI zenei platformon készült demóként. A számot az Imal Angel álnéven alkotó hobby zenész töltötte fel, akiről később kiderült, hogy magyar. Az AI által generált dal refrénje az I'm Moving to the Sun sorral és a hozzátartozó dallam rövid idő alatt elterjedt a TikTokon, és a nemzetközi elektronikus zenei közösség figyelmét is felkeltette. Később a francia lemezlovas Hugel újra gondolta és professzionális house dallá formálta. A végleges verzióban már valódi énekes, ultra naté hangja hallható.
1: És tényleg jó az a szám.
2: Igen. Brutál jó, nekem apa mutatta meg, és én amúgy is
0: én
2: szeretem a Hugel-t. A Hugel például az I Adore You-t is.
0: Azt tudom meg, az előadó meg van, a számot konkrétan nem tudom, de az is lehet.
1: Ja, mindegy, majd meghallgatjuk.
0: Lehet, hogy meghallottam úgy,
2: de, majd megmutatom. Én de amúgy is szeretem ezeket.
1: Abszolút jó, és egyébként, na, ha valamire, akkor azt gondolom, hogy erre talán lehet használni, de nem szabad ennél is, ugye, hát átdolgozta a Hugel is.
2: Mert igen, hogy, meg saját énekest kért fel.
1: Igen, azért. Mert az sokkal jobb. De arra nagyon jó, hogy mondjuk szöveget írni, én nem tudom, hogy ti írattatok, ugye azt mondtad, hogy ti írattatok
2: igen,
1: szöveget.
2: Igen, mi a ChatGPT-vel írattunk szöveget, és ez infóra volt, hogy megmutatta nekünk a tanár, hogy mire jó az AI. Mm-hmm. És akkor írattunk szöveget, és ezt beraktuk. Hogy
1: zenei
2: akkor
1: Igen.
2: Aha. És amúgy tényleg jó dologat, szóval megkértük, hogy milyen stílusba be lehet állítani, hogy most milyen stílusba, aha, hogy egy ilyen kicsit afro, vagy hogy nem is tudom, milyen hip-hop, vagy rockos, vagy rockos. Igen.
1: Amúgy jó, de szerintem azért nem lehet teljesen kiváltani, de ez én kisebbik fiam tök jó szöveget írt, tehát saját maga megírta, és aztán kért rá egy zenét, ami nagyon jó volt, de nehéz kiénekelni a dalt úgy, ahogy igen, ő megcsinálja. És aztán, de ezek egy alapnak jó, de összességében véve én azt gondolom, hogy a zeneipar sem kell még, hogy aggódjon, mert nem
0: fogja átvenni. Meg én nagyon szeretem, vannak olyan zenék, én nagyon szeretem, amiben, tehát ilyen olyan hangok vannak, meg olyan hangokat használnak fel, ami így, tehát hogy ilyen ami az előadónak jut így eszébe, és annyira szeretem. Most nem tudok konkrét példát mondani, egyet tudok, amit mondjuk a tesómtól hallottam arról a számról, hogy a Kanye West-nek van egy olyan, azt hiszem a Kanye West-nek van egy olyan száma, amiben az alapban benne van egy, már nem tudom milyen márkájú autónak, de az ilyen pitty, hogyha nyitva hagyod az ajtót, és így pittyog, de ilyen de tudod, ilyen ting, ting,
1: ja, ilyen, az, hogy nyitva hagytad az ajtót hang,
0: igen,
1: az ilyen figyelmeztető
0: ajtót,
1: jelzés.
0: Igen, és hogy azt rakta bele, és hogy elvileg tök jó
2: ez
0: benne. És hogy az ilyeneket én annyira szeretem. Van olyan szám, amiben tudjátok, ilyen sziréna hang van, én azok is ilyen van, amiben tök rejlik és tök jöngzik, tehát hogy én az ilyeneket annyira szeretem, amiben ilyen különleges hangokat beleraknak, és így és egy plusz hangolatot
2: plusz
0: hozzá.
2: Hanghatások.
0: Igen. És ilyen annyira kreatív, és annyira szeretem. És
1: igen, Kalkenberg is ilyen típusú egyébként, nem tudom, hogy ismeritek-e, ő is egy olyan, ő egy német DJ, mondjuk különleges állapotban szokott ilyen dallamokat felvenni, most már talán leszokott róla, és simán is tud alkotni, de nyilvánvalóan ezek nagyon-nagyon jók, tehát ezekkel lehet építkezni.
2: Meg nekem apa mesélte ezt az egészet, mert ő mutatta nekem meg alapból is ezt a számot, aztán ki is jött egy cikk, hogy ez amúgy egy magyar nőnek tök a jó zenéje, és ő azért írt ilyen, vagy nem tudom, hogy most pontosan ő írta el meg a szöveget, de hogy, mert hogy ő világot akar látni. Mm. És ugye ő levédette ezt a zenét, ugye meg kellett vásárolni a Hugelnek, és annyi pénzt kapott érte a magyar nő, hogy most világ körüli útra indult.
0: Ó, de jó,
2: tök
0: jó,
2: hogy
0: megvalósította, vagy a zámat.
2: Tényleg, hogy bármire képes bárki.
1: Mm-hmm. Ez igaz.
0: A következő szám alkotója nem magyar, de így is nagyon jó, higgyétek el, érkezzen H-től az R&B, azaz a Ring My Bell.

0: 97-t a táskarádió, te is beleférsz. Nem egészen úgy sikerült egy esküvői fotózás egy brit párnak, ahogy azt előre eltervezték. Jamie Wade és újdonsült felesége Michelle éppen a nagy napról szerettek volna romantikus képeket készíteni egy folyópartján, amikor egy pillanat alatt a vízben találták magukat, méghozzá a teljes esküvői szerelésben. A friss házasok augusztus végén pózoltak a folyónál, amikor úgy döntöttek, egy kenuba is beállnak egy-két fotó erejéig. A mutatvány azonban nem egészen a tervek szerint alakult, mivel a pár elvesztette az egyensúlyát és együtt a vízbe kötöttek ki. Jamie később meglehetősen találóan írta le a történteket, szerinte úgy süllyedtek el, mint a Titanic.
1: Ez hát, vicces.
2: Jó, de a csávó életben maradt, szóval na, azért nem teljesen Titanic. Érted. De ezeken az esküvői fotózásokon én mindig szoktam csodálkozni, hogy ugye azért bevállalnak a merész dolgokat a párok. Tehát tényleg bemész egy tó közepébe a gyönyörű ruhádban, és délután ugye abba fogsz majd összeházasodni, vagy nem tudom, általában aznap szokott lenni a fotózás.
1: Uh-huh. Nálunk anyáiknál nem akkor volt.
2: Nem, előtte csináltak fotókat? Vagy igen. Utána?
1: Előtte. Igen, külön kimentek a Festetics kastélyhoz talán. Wow. De anyának mondjuk lehet nem, lehet utána volt az esküvőjük, fogalmam nincs, mert anyának élő virágok voltak a fülbevalójában is, a hajába is. Ő azt mondta, hogy nem, ő anya gyűlöli a művirágokat, én is gyűlölöm a művirágokat, de nekem az jobban beválna, mert én nálam meghal minden virág. Mindegy, ez így zárójában.
0: De legalább te virágzod.
1: Igen.
2: Szóval
1: de
2: igen.
1: Anyának is így tele volt pakolva élő virágokkal, nagyon szép volt. Igen, de ők mondjuk szép. Azért csak, ők nem mentek be a tó közepére, ők csak ilyen szép kastélyi fotózást csináltak.
0: Én olyan ilyen fotózást láttam, amiben ilyen víz alatti képet csináltak, hogy nem tudom,
1: olyat
0: hogy
1: ilyen víz alatt csókolóztak, vagy valami ilyesmi.
0: Igen, olyat is láttam. Szóval, hogy így...
1: Hogy volt olyan hírunk is, még nagyon-nagyon régen, emlékszem rá, hogy víz alatt volt az esküvő.
2: Ja, igen, arra buvároknál. Igen, igen.
0: Az durva.
1: Az.
0: Őszintén szóval, tehát nagyon menők ezek a képek, meg minden, de én esküvői fotózásnak valami egyszerűbbet, szépet akarnék, hogy ilyen, tudod, hogy ilyen olyan igazi legyen, hogy ilyen örülünk egymásnak, hogy végre jutottunk ide, és így ilyen...
2: Hát csak tudod, van akinek az élete az, amit befoglalkozik, tehát egy tűzoltó, lehet, hogy imádná, hogy a tűzoltó autó tetején áll, vagy nem
0: igen,
2: is
0: vagy
2: tudom.
0: Vagy
1: tüzet oltanak.
0: Gyors fölgyűjtünk egy házat a
2: fotókedvéért.
0: Talán nem kéne.
2: Elég extrém lenne. Nem tudom, érdekes dolgok ezek. Én olyat láttam már, és az például egy nagyon frappáns megoldás volt, hogy a fiatal pár esküvői fotózása nyáron volt, egy tök szép helyszínen, és elerett az eső. És akkor azt mondta a fotós, hogy semmi baj, tehát már ugye készült jó pár fotó simán, most lesz esőben készült fotó, és azt szeretik a legjobban, az esőben készült fotóikat a mai napig, ismerem őket.
0: Egyébként.
2: A legromantikusabb, a legéletszerűbb, a mindenen keresztül.
1: Ez nagyon jó, ezt nagyon szeretem. Igen. Amikor az esőbe tesznek ilyen vallomást, az a legromantikusabb ugye? Dolog a
0: meg mindig az van, meg mindig azt szokták mondani, hogy az a pár, akiknek az esős jelenetük van, ők lesznek a végén együtt. Mindig ezt szokták mondani.
2: Igen,
0: és ez
2: együtt is vannak már 10 sok éve, úgyhogy igen, ez igaz rájuk. Jó, hát ezek szerint az extrém fotózás néha önmagától is megoldódik.
0: És én egyébként nagyon szeretem az esőt, úgyhogy ha az én esküvői fotózásomon esne az eső, akkor én egyébként szerintem nagyon örülnék.
1: Elintézzük az időjárást.
2: Semmi baj, két oldalos laggal majd besegítünk.
0: Majd arcon csaptak a vízzel.
1: Igen. Ja. Jaj, bocsi, rossz helyen
0: nyitottam. Jaj. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként érkezzen Kygo és Eva Max közöse a Whatever.

0: 8 óra.
1: Hírek a Táskarádióban.
2: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2

0: bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrűs örték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban meglent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknak könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érm is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 villetes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre két helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Társkrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség,

0: hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyedórás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
1: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyedórás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigént, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte, és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
0: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
1: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
0: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
1: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marsa szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marsa szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
0: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
1: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
0: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha az nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
1: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából másfél méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra, amikről a történelem könyvek nem írnak. A csernobili atomkatasztrófa. Csernobil és Pripyati nyugodt kisvárosok voltak, azonban a baleset egyik napról a másikra fenekestől felforgatta a lakosság életét. Hogyan telt el a zónában ez a 3 évtized? És mi a helyzet most?
1: 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőműben a 4-es blokk éves karbantartásához készülöttek a szakemberek, amely keretében egy kísérletet szerettek volna végrehajtani, azonban egyes biztonsági előírásokat nem vettek figyelembe. Emiatt pedig 1986. április 26-án szombaton hajnali 1 óra 23 perc 58 másodperckor a csernobili atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás következtében kigyulladt, és robbanások sorozata után bekövetkezett a nukleáris olvadás. A helyiek pusztán csak találgathatták, hogy mi is történt valójában, azonban többségük már tudta, hogy valami nagy baj van, ugyanis már aznap megjelentek a katonai járművek és védőruhás maszkos emberek. A hatóságok viszont továbbra is késlekedtek a lakosság kimenekítésével. Még napokkal a katasztrófa után sem kezdték meg az evakuálást a veszélyzónából.
0: A kitelepítés eredetileg ideiglenes lett volna. Sokan nem is vittek magukkal elegendő mennyiségű ételt és ruhákat, mivel számítottak a visszatérésre. Végül a lakosok soha nem térhettek vissza. Az elkövetkezendő napokban kitelepítették Csernobil lakosait, ezek után pedig az erőmű 30 kilométeres körzetében az összes települést. A többi már történelem. Katonákat irányítottak a felrobbant reaktorblokkhoz, akiknek megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett eltakarítaniuk a romokat. A hónapokig tartó akcióban százezrek vettek részt, ezrek haltak meg az ott eltöltött órák, napok következtében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a Szovjetunióban a katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi kartonjait.
1: Azonban egy valami biztos. A baleset közvetlen áldozatai állampolgári kötelezettségük teljesítése során azonnal, illetve életveszélyes sérülésük, egészségkárosodásuk miatt a balesetet követő 90 napon belül életüket vesztették. A jelenleg elhagyatott szellemvárosban egykor főleg a csernobili atomerőmű dolgozói éltek családjukkal. Mit is jelent ez számukban? 49 ezer lakost, ebből 15 ezer gyermeket és 16 ezer nőt. A város tervezett népesség száma 75-78 ezer fő lett volna.
0: A területet a baleset 25. évfordulóján 2011. márciusában megnyitották az idegenforgalom számára. Az egykor még szigorúan őrzött tiltott zónáról ma már több dokumentumfilm is készült, amelyek valósághülyen mesélik el Csernobil történetét és a katasztrófát követő harcok és megpróbáltatások cselekményét. Emellett azonban sok filmest, zenészt és írókat ihletett meg a kihalt város. Az ideglelés Csernobilban, amit nem mellesleg ajánlok megnézésre, és a Die Hard 5. részében is szerepet kapott az egykor lakott város. És végül egy fun fact Csernobilról, hogy még ismert együttesek klipet is forgathattak a kihalt városban, mint például az Example. 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 97.5. Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élő lényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a TV képernyőjére, vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagyrészt víz alatt volt. Ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurusz volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurusz volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dinók közé tartozik még az Alcacetrops kozmai. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszénbányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Alcacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett a mintegy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé halló karomszerű újpercek. Az Alcacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsiák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentié is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtag csontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csüccsont alapján a kréta időszak végén kihalt Elanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai, jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szájfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízű folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelemforrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kaimánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett fokszemű trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokusz krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakonyhegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?
2: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vince Ambrus, Hanvár Benjamin és Ősze Botond. Milyen a jó sláger? Mitől lesz sikeres egy zene? A milyen a jó sláger kérdés azért ezerszer nehezebb, mint például a milyen a jó film. Mert alapjáraton az emberek szeme még mindig sokkal érzékenyebb, mint a fülük. Így míg a zenében csak a hozzáértők hallják meg a hibákat és az igénytelenségeket, a filmben a laikus is látja, ha valami amatőr. A zenéről mindig is nehezebb volt beszélni, mint egy filmről, mert mindenkinek máshogy jön le, sokkal megosztóbb.
1: Sokan mondják, hogy nincs rossz zene, csak rossz közönség. Valljuk be, elég szegényes mondás, de az bizony igaz, a legérdekesebb zenék is megtalálják közönségüket. A zene milyenségét a hozzáértők ezek alapján ítélik meg. Hogyan szól a zene, mennyire sokat mondó a dalszöveg, mennyire tartalmaz valami olyan technikát vagy újítást, amitől más lesz, mint a többi. Milyen hangulatváltások vannak benne, milyen hangnemben van feltüntetve, és hogy az énekes hogyan énekel.
2: Alapesetben viszont a hallgatóság nagy része nem foglalkozik ezekkel a szempontokkal. Számunkra a sikeres zene, a sláger más elemekből áll össze. A slágerlista legsikeresebb dalait főként a vidámság, boldogság és a bulizásra alkalmasság jellemzi. Ezen kívül sok esetben azok a zenék futnak be, melyeknek a dalszövegek könnyen megjegyezhető vagy ismert előadója van.
0: Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél. Legutóbb a Valmár és a Szikora Robi közös dalának, az Úristennél éreztük ezt, amikor eszünkbe jutottak az elmúlt 20 év legdallamtapadósabb alkotásai, például a Despacito.
1: 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dala a Despacito volt. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egyslágeres, hogy a magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma 13 ország különböző üdvözlési formáját hoztuk el.
0: Te tudod, hogy egyes távoli kultúrákban milyen különböző köszönési formákat használnak? Érdekesek a különbségek. Az biztos, hogy egyik sem fogható a jó öreg hazai készfogáshoz.
1: Vajon ezek az üdvözlési formák napjainkban is mindennaposak? Mit gondolsz, mi lehet az oka ezeknek a különböző, néhol egyszerű, néhol intim, néhol bonyolultnak tűnő, rítusszerű köszöntési formáknak?
0: A Fülöp-szigetekiek szép gesztusát Manonnak nevezik. Ezzel mutatják ki tiszteletüket a fiatalabbak, a tapasztaltabbaknak. Megfogják az idősebb személy kezét, és egy finom mozdulattal hozzáérintik homlokukat.
1: A japánok meghajlással köszöntik egymást, aminek időtartama és testtartási szöge szituációtól függően változó.
0: Az emberek Indiában a namaste szót használják egymás köszöntésére, miközben tenyereiket a mellkasuk fölött összeérintik, fontosabban összeszorítják és ujjaikat felfelé fordítják.
1: Hasonlóan Indiához, a táj üdvözlési forma, a váj, egy imához hasonló gesztus, amit egy finom meghajlással kísérnek.
0: Franciaország népi szokása, hogy arcon csókolják egymást a találkozó felek.
1: A maori emberek Új-Zélandon egy hagyományos gesztussal, a hongival üdvözlik egymást. A két ember egymáshoz érinti orrát és homlokát köszönésképpen.
0: Botswanában, Afrikában egyszerű, de hosszabb lépések folyamatát kell követni a megfelelő üdvözlési forma betartásához. A jobb karjukat kinyújtják, míg a balt a jobb könyökük alá helyezik, majd összeérintik kezeiket, először csak a hüvelykújjukat, majd tenyerüket, majd visszaállnak az eredeti pozíciójukba.
1: Mongóliában az emberek egy sálat adnak egymásnak ajándékba, miközben mindkét kezükkel egymásba karolnak és enyhén meghajolnak.
0: Szaúd-Arábiában az emberek készfogással köszöntik egymást, és azt mondják Assalamu alaikum, azaz békesség legyen rajtad. A köszöntést olykor orruk összeérintésével is kísérik, vagy egymás vállára helyezik az ellenkező kezüket.
1: Tuvalu egy polinéziai sziget, ahol az emberek hagyományos üdvözlési formája egy mély lélegzetvétel, miközben arcukat egymáshoz nyomják.
0: Kenyában a Maszai törzs az új embereket úgy fogadja be, hogy egy táncszertartást rendeznek, ahol körben versenyeznek, ugrálnak minél magasabbra.
1: A malájok jellemzően mindkét kézzel megérintik egymás kézfejét, aztán tenyerüket a szívükre helyezik.
0: A tibeti emberek egymás köszöntéseképpen kinyújtják a nyelveiket, hogy bebizonyítsák, nem reinkarnációja egy irgalmatlan 9. századi királynak, akinek közismerten fekete nyelve volt.
1: Te milyen köszönési formákat ismersz? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Ma az egyik legnépszerűbb videójátékról, a The Sims 4-ről lesz szó. Esetleg nem játszottál még vele és kíváncsi vagy, hogy működik? Semmi ok az aggodalomra. A játék elején kapsz egy rövid bemutatót a játék menetéről.
1: A The Sims 4 egy életszimulációs játék, amit a Maxis és a Sims Studios fejlesztett, és az Electronic Arts jelentetett meg. 2013. május 6-án jelentették be, majd 2014. szeptember 2-án jelent meg a játék az Amerikai Egyesült Államokban. Két napra rá pedig Európában is kapható lett. Később a játékhoz kiegészítő csomagok, játékcsomagok és cuccos csomagok jelentek meg. Ezek legfőképpen új berendezési eszközöket és a Sims külsejével kapcsolatos dolgokat tartalmaznak. Néhány csomaggal új tulajdonságokat is kaptak a Sims-ek. A játék célja, hogy létrehoz egy sikeres háztartást, munkát adj nekik.
0: A The Sims 4 nagyon sokat fejlődött a The Sims 1-hez képest, ami 2000 februárjában jelent meg. A legnagyobb újítás, hogy a korábbi úgynevezett csúszkákat, a szabad formálás váltotta fel. A The Sims 3 még nem lehetett szabadon formázni a karakterünket, viszont a Sims 4-ben már egy kattintással olyan arcot, testalkatot kaphat a Simünk, amilyet csak szeretnénk. Tehát minden testrész szabadon formázható. Ez a fejlesztés sokkal realisztikusabbá tette a játékot. Vannak teóriák, hogy a Sims 5 2020-ban fog megjelenni.
1: Gréta, neked mi a véleményed a játékról? Mióta játszol vele?
0: Én nagyon szeretem ezt a játékot, mert szerintem egy nagyon jó unaloműző, és az, hogy mikor játsz, vagy mikor játszom vele, hát egy 2 éve körülbelül azóta játszom vele. Szerinted mi a legjobb a Sims 4-ben, Zsófi?
1: Szerintem az a legjobb benne, hogy nagyon egyedi szimeket lehet már készíteni benne, meg házakat is.
0: És képzeljétek, vannak teóriák, hogy a Sims 5 már 2020-ban megjelenik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Ma a Legóról fogunk beszélni, és annak történetéről és rekordjairól. Kezdjük is ott, hogy honnan származik a Legó. A Legó egy Old Creek Christiansen nevű dán asztalos fejéből pattant ki. Christiansen Dániában egy kicsi műhelyben kezdett el dolgozni három fiával. Olének nehéz dolga volt, de szerencsére akadt egy kis segítsége. Az egyik fia, Gottfred Creek Christiansen, nagyon sokat segített neki abba, hogy gyorsabban folyjon a munka.
1: Először fajátékokat kezdett gyártani, amiket nagyon szépen készített el, hiszen azt gondolta, hogy a gyereket legminőségibb játékokat érdemlik. Ole azon gondolkodott, hogy kellene egy jó név a boltjának. Aztán arra jutott, hogy úgy fogja nevezni, hogy Lego. Ez a név onnan jött, hogy jól játszani azt jelenti dánul, hogy Leggott. És ennek a két szónak az első két betűjét használta fel.
0: Ole éppen Kopenhágába ment, hogy megnézzen egy új gépet, ami műanyagot présel. Ole nagyszerűnek találta. Azonnyomban felhívta fiát, és közölte vele, hogy szerinte műanyagjátékot kéne gyártaniuk, mert az nagyon megdobná a keresletet. Haza is ment, és beszerezte a műanyag présgépet, és el is kezdtek vele csörgőket, és más műanyagjátékokat gyártani. De Olénak valahogyan csak a kockákon járt az esze. El is készítette a Lego kockát, amit egymásra lehet építeni. De ahogy teltek múltak az évek, Gottfred is felnőtt lett, és rájött, hogy a Lego elemek folyton szétesnek. Ezért hát megalkotta azt, hogy egymáson maradjanak. Egy már határtalanul lehetett belőle építeni. Sajnos ezt Ole már nem érte meg.
1: Na ez volt a Lego története. Most pedig jöjjön néhány Lego rekordokból. A világ legnagyobb Lego építményét több mint 10 000 ember építette, és összesen 3 millió darabból áll. Ez az alkotás Asmogel Milliard Factory, ami a Manchesterben épült legnagyobb textilgyár. Ez az alkotás több mint 200 000 négyzetméteren terül el.
0: A világ legnagyobb Lego készlete, ami összesen 11.695 darabból áll, egy hatalmas falra kitehető világtérképet ábrázol. Azonban azt érdemes megjegyezni, hogy nagyon kicsi pötty elemekből lehet kirakni. Hasonlóan, mint egy kirakóst. Tehát ezért lett ez a legnagyobb készlet.
1: Legérdekesebb minifigurát is megemlítem. Igaz, hogy ez nem készlet, sem műalkotás, de a figurák is lehetnek nagyon érdekesek. És az a figura pontosabban három, amiről beszéltem. Hiszen az nem más, mint egy Jupiter figura és egy Juno, egy Galileo Galilei figura, amelynek alumíniumból készültek, méghozzá azért, mert nagyon strapabírónak és nagyon könnyűnek kellett lenniük. Ezeket a figurákat 2011-ben felrakták Juno űrszondára, és kilőtték őket. Máig is ott van fenn, keringenek az űrben. Az ára több mint 2 milliárd dollár. És ez azért ennyi, mert azzal kalkuláltak, hogy ha valaki le akarná hozni onnan, akkor beletartozna az, hogy te kimész az űrbe, felszeded a minifigurákat és lejössz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Több mint egy év után visszatértek a Földre azok az űrhajósok, akik a nemzetközi űrállomáson rekedtek, miután kapszulájuk meghibásodott. Írja The Guardian. A három férfi szeptember 27-én épségben landolt Kazasztánban.
0: Az űrhajósokat a Soyuz MS-22 vitte az űrállomásra, és azzal is érkeztek volna vissza. Azonban egy űrszemét megsértette az eszközt, emiatt nem lett volna biztonságos azzal utazni.
1: Sergej Prokopjev és Dmitrij Petelin, orosz kozmonauta, valamint Francisco Rubio, amerikai asztronauta, így a tervezett 180 helyet 371 napot töltött a Földön kívül, utóbbival ezzel felállított egy rekordot is.
0: Az űrhajósok számára februárban már küldtek egy új Soyuz űrkapszulát, de nem térhettek azonnal, ugyanis meg kellett várniuk, ameddig a helyükre új emberek érkeztek. A csapat így végül csak szeptemberben térhetett vissza a Földre.
1: A többi űrben töltött időhöz képest valószínűleg ez volt eddig a leghosszabb idő, amit kint töltött egy csapat, teljesen tehetetlenül várva a megmentést. A mentőkapszula teljesen biztonságban érkezett vissza a Földre, benne a megmentett űrhajósokkal.
0: Hihetetlennek fog tűnni, de az első rekordot még Oroszország válította fel anno a 90-es évek közepén. Összesen 470-437 napot töltöttek az űrben az asztronautáik.
1: Nem semmi, hogy a sok megpróbáltatás ellenére az űrkutatások azóta sem álltak meg, és már készül is a következő rakéta, amely az emberiségnek ismét lehetősége lesz felmenni a felfedezetlen hatalmas világűrbe.
0: Hihetetlennek fog hangzani, de az első rakéta, amelyet emberekkel fedélzeten küldtek fel a világűrbe, az 1961. április 12-én történt meg.
1: Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27 éves pilótája, a Vostok 1 típusú, egyszemélyes űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén.
0: Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben. Hőstette gyakorlatilag egy új korszak nyitányát jelentette. Leginkább az orosz származású Konstantin Eduardovics és Sergej Pavlovics volt az, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy embert küldhessünk az űrbe.
1: Valószínűleg ezek nélkül az emberek nélkül nem tartana a tudomány és az emberiség a mai napon ott, ahol tart. Tudtad, hogy nem csak a testi, hanem a mentális egészség is nagyon fontos?
0: Mi is a mentális egészség? A mentális egészség alatt értjük az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet, illetve bármit, ami befolyásolja az agyi képességet, felfogást és viselkedést. Többek között eldönti azt is, hogy egy egyén hogyan kezeli a stresszt, kapcsolatokat és döntéshozatalt.
1: Az ember mentális állapotát több szempont határozza meg. Ilyen például a biológiai, egyéni, családi és szociális, illetve gazdasági és környezeti tényezők.
0: A mentális egészség fogalomkörébe tartozik, hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat, hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. Az érzelmi egészség meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket, mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokét is.
1: A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik, hogy milyen embernek látjuk magunkat, mit szeretnénk elérni, milyen az értékrendünk, mik a céljaink, és hogyan képzeljük el, illetve valósítjuk meg önmagunkat.
0: A társadalmi egészség körébe tartozik, ahogyan magunkat, mint egyéneket látjuk, ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk, és hogy milyenek emberi kapcsolataink, viszonyaink. A spirituális egészség is létfontosságú az általános egészség szempontjából, mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Ez abban nyilvánul meg, hogy mélyen mi érdekel bennünket, és hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz.
1: Tudtad? Az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul, amelyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaja Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön

0: azután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az éjcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrásra hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 társadalmi.

0: zavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasút jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy életkörülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, ami túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar, utóbbinál tartósabb és átfogóbb személyiségzavar. A borderline személyiségzavarban szenvedő egyén és gyakran átél mély depressziós, szorongásos vagy ideges állapotokat. Érzelmei azonban tele vannak indulatokkal, melyeket gyakran öncsonkításszerűen maga ellen fordít. Jellemzi a semmiből előtűnő harag, illetve annak kontrollálási képtelensége. Személyes kapcsolataiban kétségbe esetten igyekszik harcolni az ellen, hogy elhagyják.
1: A kezelési idő elég eltérő lehet. A beteg szemléletváltására van szükség ahhoz, hogy a gyógyszeradag csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stressz hatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
0: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban tanuljuk meg alkalmazni. Ha a szülői háttér nem ideális, a tudatolvasás félresiklik. A borderline pszichoterápiája során a személy kapcsolatteremtési zavaraira, önismeretére és általános üresség érzésére helyezik a hangsúlyt.
2: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megszülettek az első génmódosított ikrek Kínában.
1: Egy kínai kutató beavatkozása révén jött világra a világ első két génmódosított csecsemője. Az ikerlányok DNS-ét egy olyan eszközzel módosították, amivel akár az élet alapjai is átírhatók. Ha a kutató állításai igazak, az komoly tudományos etikai vitát fog maga után vonni. Egy amerikai kutató is részt vett a kínaiak projektjében, de az efféle génmódosítás az Egyesült Államokban tiltott, mivel a módosított DNS-t az alanyok utódai is megörökölhetik. Ha a gének a beavatkozás miatt károsodtak, az az egész családfára kihathat. A kutatók többsége szerint ez a fajta beavatkozás túl veszélyes ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék, és elítélték a kínai kutatók munkáját, emberkísérletnek minősítve azt.
0: A kínai kutató elmondta, hogy a megtermékenyítési eljárás során 7 pár embrióját módosította. Közülük egy jutott el a terhességig. A kutató azt mondta, hogy a célja nem egy örökölt betegség megelőzése volt, hanem úgy módosította a babák DNS-ét, hogy ellenállóak legyenek az écet okozó HIV vírussal szemben. Az érintett szülők nem járultak hozzá, hogy elárulják a nevüket. Interjút adni sem voltak hajlandóak, még a hollétüket is titokban tartják. Emiatt ezeket az állításokat független forrásban nem erősítették meg, és a módszertant sem publikálták egyetlen egy tudományos folyóiratban sem. A kutató egy hongkongi konferencián beszélt az eredményeiről.
1: Felelősnek érzem magam abban, hogy ne csak az első legyek, de példát is mutassak. A társadalom majd eldönti, mi legyen a következő lépés, mondta az AP hírügynökségnek. A kijelentését sokan felháborodva fogadták. Kiran Mushunuru, a Pennsylvániai Egyetem génszerkesztésben járt a szakértője szerint, az embereken végzett kísérletek sem morális, sem etikai szempontból nem védhetők. Dr. Eric Topol, a Kaliforniai Translational Institute vezetője szerint az eljárás még túl kezdetleges stádiumban van, az ezzel kapcsolatos kutatások még csak a használati utasítás kialakításánál tartanak. Ugyanakkor George Church, a Harvard Egyetem kutatója megvédte a HIV ellen védelmet nyújtó génszerkesztés gyakorlatát. Szerinte a HIV növekvő közegészségügyi veszélyt jelent, így a kísérlet létjogosultsága igazolható.
0: A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint a kutató fizetés nélküli szabadságon van már egy jó pár hónapja, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektről. Az intézmény továbbá nyílt levelet is közzétett az üggyel kapcsolatban, amelyet különböző kínai egyetemeken és az intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak, ami szerint az emberekkel végzett kísérletezés őrültség, aminek súlyos következményei lehetnek.
1: A kínai egészségügyi és orvosetikai hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az elmúlt években a kutatók felfedeztek egy módszert, amivel viszonylag egyszerűen szerkeszthető az emberi DNS, amellyel beiktathatók a hiányzó gének, vagy kikapcsolhatók azok, amik problémákat okozhatnak. Csak a közelmúltban kezdték arra használni a módszert, hogy halálos betegségekben szenvedő felnőtteket kezeljenek vele.
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más!
3: 97.5 Táskarádió.
2: Beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Elhoztunk nektek pár érdekes tényt a sport hatásairól. A sport egészséges, de nem csak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet. Az egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. Manapság egyre több jótékony hatását fedezik fel. Mik is ezek pontosak?
1: Testi és szellemi frissesség. Ha sikerül megőrizni a szív és keringési rendszer egészségét időskorban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20 000 idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendszeres, sporttal sok esetben megelőzhető. A karate megőrzi a fiatalságot. Egy egyetem kutatása azt igazolja, hogy a karate órákat látogató emberek szellemileg frissebbek és kevésbé fogékonyak a depresszióra, mint például a tornát vagy akár a szellemi tréningeket választó embertársaik.
0: A szabadban sportolni hatásosabb. A szabadban, a természetben folytatott sporttevékenység igen hatásos a stressz leküzdésében, a depresszió ellen, sőt a haragtól és a dűtől is segít megszabadulni. Ugyanannyi idő alatt sokkal jobb eredmény érhető el, mintha a négy fal között fitnessteremben edzenénk. A könnyen belátható állítás 11 tanulmány kiértékelése is alátámasztja, amelyben több mint 8000 önkéntes adatai szerepelnek. Az edzettség véd a stressz ellen. A rendszeres mozgás segítségével karbantartható a szív és az érrendszer, így az Alzheimer-kor korai stádiumában lassítja az agy leépülésének folyamatát. Erre a következtetésre a Kansas-i Egyetem tudósai jutottak.
1: A jó erőnlét segít megelőzni a daganatos betegségeket. Aki hetente legalább 2 órát intenzíven sportol, fénykutatók szerint 1/3-ával csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Önmagában ez azonban természetesen nem elég. Abba kell hagyni a dohányzást, és kiegyensúlyozottan kell táplálkozni. Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolják, hogy a sport segít az emésztőrendszeri daganatok megelőzésében. Aki sportol, jobban tanul. Svédországban arra jöttek rá, hogy a tanulók teljesítménye 30%-ban attól függ, hogy rendszeresen sportolnak-e. Lányok esetében az iskolai teljesítmény összefügg az edzések intenzitásával, fiúknál pedig az erőnléttel.
0: Nem jó, ha valaki gyakran méregeti testsúlyát. Ha ugyanis azt tapasztalja, hogy a sport ellenére egyetlen kilótól sem sikerült megszabadulnia, könnyen feladhatja. Pedig a sport akkor is védi a szívet, ha nem csökkenti a test súlyt, már önmagában szívvédő hatásáért is megéri rendszeresen sportolni. Több alvás, több erőnlét. Azok a fiatal nők, akik többet és jobban alszanak rosszul alvó kortársaiknál, rendszerint fittebbek is náluk. Ezt az eredményt hozta a több mint 2000 tajvani egyetemista lány bevonásával végzett kísérlet. Aki aktív életet él, jobban alszik, és annak, aki jobban alszik, több energiája lesz az aktív életre. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Berzebici Dávid, Virág Hamilila, Petrószki Gergely, Kovács Jászmin, Szűzpitos Koppány és Horváth Winter Kristóf.
1: Eljött hozzánk Molnár Tamás Nézsa és kutyája Fidó, aki elmondta, mit tesznek akkor, ha találnak egy kutyát, és mi mit tegyünk ebben a helyzetben.
0: Hogyan jött létre az alapítvány?
2: Maga az egyesület 2003-ban jött létre, és egy nagyon egyszerű magyarázata volt a történetnek, ugyanis akkor mi már azzal foglalkoztunk, hogy az utcára kidobott vagy bántalmazott állatokat összegyűjtsük. De ugye az teljesen egyértelmű, hogy ezeket az állatokat gyógyszerezni, kezelni kell, hiszen a legtöbb kutya, akit bántottak, ugye az vagy balesetes volt, vagy megverték, vagy éppen annyira sovány volt, vagy rosszul kezelték orvosilag, és mondjuk tele volt féreggel vagy bolhával, és ez mind-mind pénzbe kerül. Akinek állata van, ezzel tökéletesen tisztában van. Tehát létre kellett hozni valami pénzforrást, ami ugye az alapítvány volt, de hát ez nem azt jelentette azonnal, hogy az alapítványba dőlt volna a pénz, hanem hosszú-hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy egyáltalán megismerjék magát az alapítványt, aminek ugye a becsületes hivatalos lánykori neve az, hogy Alfa Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány. Na ez jó hosszú, és ezt a jó hosszú nevet nekem minden egyes oltási könyvbe be kellett szépen írnom a kutyáknál, mint tulajdonos, és volt nekem egy kolléganőm az állatkórházba, a Gabeszkánk, aki egyszer ezt megunta és leírta, hogy Aska. Egy darabig így nézegettem, és mondtam, hogy ez tök jó. Innentől kezdve lettünk mi Aska, sokkal egyszerűbb megjegyezni és kimondani is.
3: Miért éppen az állatmentéssel szerettél volna foglalkozni?
2: Hú, tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én tulajdonképpen ilyen veletek egykorú lehettem, amikor még az én időmben nem a lakásba töltöttük az időt, hanem az utcán. Összejött néhány ilyen hozzám hasonló félőrült, aki úgy döntött, hogy imádja a kutyákat, és elkezdtük begyűjteni a kóborkutyákat. Tehát voltam ilyen 10-11 éves, amikor ez az őrület indult. Tehát azt gondolom, hogy valahogy az én életemben ez meg volt írva, és akkor a végén a civilség mellett, igazándiból 2007 végétől lettem én főállásba a menhely vezetője, és onnantól végzem mindezt főállásként.
4: Milyen más állatokkal foglalkoztok még?
2: A régebbi időszakban foglalkoztunk mindenféle állat befogásával, de ugye az nagyon keményen le van jogszabályi körökbe írva, hogy egyáltalán mihez, kinek mihez van joga. A kis kedvencek azok, akik hozzánk tartoznának, mert a régi időben ugye foglalkoztunk mi vadak befogásával is, lásd olyan, mint őzek, aranysakál, voltak kígyóink, de ugye változott a törvény, és a vadászati törvény értelmében ma már ezekhez az állatokhoz csak és kizárólag vadászok nyúlhatnak, úgyhogy ebből kifolyólag nekünk megmaradtak úgynevezett kedvencek. Leginkább kutyások vagyunk, nagyon ritka esetekben macskázunk. Leginkább akkor, hogyha mondjuk sérült a macska, akkor, mert ugye mi vagyunk egy kórház is, tehát a macskák ellátását megoldjuk, viszont az elhelyezésével mindig bajban vagyunk, ehhez meg partnereink vannak.
3: És hogyan kezelitek a vadabb kutyákat?
2: El kell hitetni ezekkel az állatokkal, hogy ez nem így fog történni, hanem valóban mi szeretni és vigyázni fogunk rájuk. És ezért van az, hogy a befogásnál nagyon sokszor a civilek részéről látunk egy ilyen megrettenő nézést, vagy akár még be is szólnak nekünk, amiatt, hogy mondjuk éppen egy, mondom a hivatalos nevét, franciabot, amúgy huroknak hívjuk mi, ami nem más, mint egy pórás, csak vas vagy alumínium bot nyele van. Egyetlen egy a lényege, ad egy jó hosszú távra el tudunk vele nyúlni. A másik pedig, amikor ugye rátesszük a kutya nyakára magát azt a pórász részt, akkor ő elkezd őrjöngeni. Két variáció van. Az egyik az, hogy elkezd így mind a krokodil körbeforogni, nagy buli. A másik pedig az, hogy amikor rákerül, akkor megmerevedik a kutya. Ez a két variációnk van. És hogyha ugye pörög, mind a ringlispi, vagy éppen be akar minket támadni, akkor ez a bottal meg tudjuk magunkat védeni, és így tudjuk felrakni a kocsira. Két hét a karanténunk, a szigorú megfigyelésünk, de hónapokat tölt a kenejébe, mert mikor odaér valaki, akkor bebújik a kutyaházba, vagy benn van a kutyaház alatt. Ezek ilyen hosszabb folyamatok, úgyhogy nem egyszerű, abszolút nem egyszerű. Egy a lényege, hogy amit nagyon-nagyon sokan a mai napig, és a legtöbb kutyatámadásnak is ez az oka, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kutyákat lehet imádni, szeretni ágyba aludni vele. Ettől független, ha én rászólok a kutyáimra, és azt mondom, hogy nem, akkor az nem lesz. Ha azt mondom neki, hogy ide gyere, akkor az ide jön. Tehát határozottan kell nevelni az állatokat, tehát tudni kell kezelni az állatokat, és akkor nem lesznek gondok, és ezt nekünk minden egyes kutyával következetesen ugyanúgy végig kell vinni, és egy idő után ezért fog az bekövetkezni, hogy elhiszik nekünk, hogy az valóban úgy lesz, amit mi mondunk, és elhiszik azt, amit kérünk tőlük, és meg is csinálják.
5: Hogy érintiteket az, hogy ennyi sebesült állat van?
2: Én azt szoktam mondani, mikor ezt kérdezik tőlem, hogy tulajdonképpen én már nem tudok sírni. Meg tudok még döbbenni, mindig elcsodálkozom az emberi egyetlenségen, mert hogy ezeket az állatokat mindig az emberek bántják. akarva vagy akaratlanul, de mindig miattuk kerülnek ilyen állapotba, és hát elég nehéz feldolgozni. Mikor új kollégák kerülnek hozzánk, akkor ők azért látszik rajtuk, hogy nagyon sokáig megviseli ez az állapot, megsiratják a beérkező állatokat, illetve az egyik kollégámnak volt egy zseniálisan jó mondása, azt mondta, a Jani fél éve dolgozott nálunk, és akkor ő azt mondta nekem, ha valaki fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy ő ilyen esetekkel fog találkozni, és ilyen eseményekbe fog belekerülni, akkor azt mondja, hogy hazudunk, mert ember el nem hinné, hogy ma, manapság milyen körülmények között lehet állatokra rátalálni.
6: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Ákos és Vince Ambrus. TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körében vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak, táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek, akár halált is okozhatnak. TikTokot ezért már Indiában letiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. Másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az app önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fióknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a For You-ja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az app képes embereket függővé tenni. Egy általános felhasználó naponta 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
0: De nem szabad csak ezek alapján megítélni a platformot. Adni kell neki egy esélyt. Az elővigyázatossággal előbb említetteket ki lehet kerülni. A TikTok önmagában egy vicces és érdekes videó megosztó hely. Adjunk egy lehetőséget a sok utálatot kapott TikToknak.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili.
1: Harcművészet és küzdősport kicsit másképp. Most megismerkedhetsz az Embukán Kempóval.
0: Először is kezdjük azzal, hogy nem ajánlom gyenge idegzetűeknek. Nem kell megijedni, csak egy kicsit durva. Tulajdonképpen a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvöző sportág. Lehet még nem annyira híres, mint a többi harcászat, de egyre nagyobb ismertségnek örvend. Az alapító dr. Harnos Imre Imi bácsi hétféle mesteri ranggal rendelkezik, aki nagy tiszteletet érdemel. Ugyanis kemény munkájával hozta létre mindazt, amit ma Zenbukan Kempónak nevezhetünk. Hogy ez most mit is jelent? Nagyon egyszerű. Japánról lefordítva, harcművészi szellemcsarnoka. A sport a test és a lélek képzését helyezi előtérbe és ügyel saját elveinek betartására.
1: Gyakran vannak versenyek, amikkel rengeteget lehet tanulni. Ezek arra jók, hogy megtud, milyen egy teljesen ismeretlen emberrel harcolni, akitől meg kell védened magad, és győztes helyzetbe kell, hogy kerülj. Sokféle számban lehet nevezni, formagyakorlatban, ami olyan, mint egy láthatatlan szemét ütlegelnél a levegőben. Persze ez nehezebb kombinációkból áll, melyeket meg kell előre jegyezni. Ott van még a földharc, ahol kötelező a fog, lágyék, mellvédő. Állásból indul és talajon folytatódik. Ha az egyik versenyző le tudta rántani a másikat, azután már jöhetnek a folytások és feszítések is. Továbbá szükséges lábszár, lábfej, fejvédő, valamint boxkesztyű, mert AB, illetve C viadal során nagyon hasznos tud lenni, mikor mondjuk eltalálnak egy rossz helyen. Bekapsz egy fültőrugást, vagy bepancsolnak egyet az arcodba. Ezeknél inkább állóharca jellemzőbb. A pusztakezes viadal bevezető az MMA ketrecharc világába. Most megtudhatod, milyen fokozatok vannak. Összesen 22 övfokozat létezik. Az első 12 több színű, kezdőkre, középhaladókra, haladókra vonatkozik, míg a másik 10 csak fekete, ezek a danok, melyeket sikeres vizsga után köthetnek fel a profik. Ahány csík van rávarva, annyi fekete öves vizsgát csinált már a tapasztalt harcos. Ám a viselet is különböző. Zöldövig fekete felső, ZBK Kempó hímzéssel a hátán, fehér alsó. Kéktől az egész fekete egy bizonyos szintig, utána vagy piros, vagy kék lesz.
0: Jelenleg a Székesfehérvári Profi Kempó Akadémia, röviden PKA Egyesületnél edzek. 3 év vagyok tagja ennek a közösségnek, és sok dologra megtanított közöttük, bátorságra, becsületre és önfegyelemre. Azért választottam a kempót, mert megragadott a harci szellem, amihez elengedhetetlen a gyors észjárás és cselekvés. Nagy kitartást igényel, meg persze magas fájdalom küszöböd, mégis megér minden egyes belőtt percet. Tudom bizonyítani, amikor látom a mestereket a töréseknél, olyankor elszántak és szinte mindenre képesek, pedig seprűnyeleket roppantanak szét a testükön, és egy szavuk sincs. Vagy mikor itomtéglákat törnek szét ketté csupán a fejükkel. De ezek nem is a legkeményebb dolgok közé tartoznak. Na az, mikor két hosszabb tűz szúrnak az alkarjukba, amire rá van kötözve legalább 3 betondarab, és igen, ezeket még el is kell törniük. A Zenbukan Kempó semmelyik másik harcművészettel sem lehet összehasonlítani, ugyan eltér a megszokottól, de pont ettől lesz olyan különleges.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Április 1-e óta érhető el a Besúgó című magyar sorozat az HBO Max streaming szolgáltatón, ami magyar sorozat ellenére világszerte nagy népszerűségnek örvend, az HBO Max hírnevének hála. De vajon hogy lett ilyen népszerű ez a rendszerváltás korában játszódó sorozat? Ebben az adásban a sorozat alkotásának történetéről lesz szó.
1: A sorozat története a politikai változások küszöbén álló kommunista Magyarországon játszódik. A 20 éves Gergő Budapestre költözik, hogy a Gazdaságtudományi Egyetemen tanulhasson. A kollégiumi élete első napján csatlakozik egy csapat demokratikus ellenzéki fiatalhoz, akik tüntetéseket szerveznek a kommunista rendszer ellen. A csoportot Száva Zsolt, az egyetem egyik tanulója vezeti, aki hamarosan Gergő legjobb barátja lesz. Gergő azonban az állambiztonság titkos besúgója, aki kénytelen kémkedni Száva Zsolt után, hogy az államtól kapott gyógyszerrel segíthessen beteg öccsém.
0: Szentgyörgyi Bálint majdnem életének felét Nyugat-Európában töltötte, addig, amíg 20 éves koráig hazajött egy hátizsákkal és azzal a tervvel, hogy megalkotja élete első filmjét. Ebből a filmtervből lett később a Besúgó. Szentgyörgyi Bálintnak nem volt semmilyen filmes végzettsége, és annak idején minden filmszakmával kapcsolatos munkát elvállalt. Bálint volt már statiszta és kávéhordó is, csak azért, hogy a filmkészítés közelében lehessen, és mindemellett még tanult is. Az első munkája az volt, hogy műhavatlapától jön egy karácsonyi reklámban, de ezután úgy döntött, hogy eleget tanult ahhoz, hogy belekezdjen saját projektjében.
1: Bálint rengeteget olvasott, és nagyon szerette a történelmet, szóval hamar eldöntötte, hogy filmje a 20. századi Magyarországon fog játszódni. Ezek után úgy döntött, hogy a film helyett egy sorozat pilot epizódját fogja leforgatni nem létező költségvetésből, Sufni Tuningban. A fiatal Bálint terve az volt, hogy az összes magyar tévécsatorna telefonszámát megkeresi a neten, majd sorba felhívja őket, hát érdekli őket a sorozat ötlete. A felhívandó csatornák elején az HBO állt, hiszen az HBO adhatta akkoriban a legnagyobb támogatást egy tetszető sorozatra. Bálint fel is hívta az HBO portáját, ahol elmagyarázta a portásnak, hogy van egy 42 perces pilotja, amit nagyon szeretne megmutatni valakinek. Amikor a kreatív igazgatótól azt a kérdést kapta Bálint, hogy van-e ötlete a sorozat folytatására, nem habozott, és 2 hónapig azon dolgozott, hogy megalkossa az egész sorozat történetét.
0: A pilot forgatókönyve nagyjából ugyanazt a történetet vezette fel, mint a mostani sorozat, viszont a technikai megoldása teljesen más volt. Egy felmosó rúdra szikszalagozták fel a kamerát, hogy aztán körbejárják a várost forgatási területek után kutatva. A pilotban a főszereplő szobatársát, Mátét már ekkor is Varga Ádám játszotta, mint a mostani sorozatban, hiszen ő a rendező egyik legjobb barátja, és Máté karakterét kifejezetten Ádámra írta a rendező.
1: Bár Bálint nem a rendszerváltás időszakában született, mégis megragadta a kor hangulata, és a forgatás során igyekezett rekonstruálni a 80-as évek Magyarországának régiségeit. A bútorokat és a különböző retro tárgyakat nagyrészt az internetről és garázsvásárokról szerezték, de a sorozatban látható neonfeliratokat digitálisan kellett újraalkotniuk. A régi Magyarország visszahozása sikeres lett, hiszen a sorozatban még a padló és a tányérok is régi Magyarországot idézik.
0: Ti láttátok a sorozatot? Írjátok meg Facebookon.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az ideje, és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! 97.5 Táska Rádió.

0: legszava. 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13.000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhőzsáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódó dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrűs örték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszaurusz.

0: Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 félletes mozgás kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre 2 helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia, a világ legveszélyesebb helyei. A türkmén fővárostól 260 km-re fekszik a világ legnagyobb

0: Jobb égő krátere, a pokol kapuja, ami meglepően a legtöbb félelmetes hellyel ellentétben nem természeti képződmény, hanem egy emberi hiba miatt jött létre.
1: Ugyanis 1971-ben földgázzal teli barlangra bukkantak a Karakum-sivatagban, amit a geológusok hasznosítani szerettek volna. Fúrás közben azonban beszakadt a talaj, és maga alá temett az egész fúrótornyot. Azután felgyújtották a beomlott barlangot, hogy megállítsák mérgező gázok kiáramlását, bízva abban, hogy pár nap alatt elég a benne lévő anyag. Azonban a kitérért gázmezőknek köszönhetően a kráter a mai napig ég. A terület számtalan turistát vonz ide, annak ellenére, hogy csak speciális tüzelőcipőben látogatható, és bármikor bárki beszakadhat a föld.
0: A Death Valley egy USA-ban található életveszélyes völgy, ahol évente egyszer még futóversenyt is tartanak. A neve annyit jelent, hogy a halálvölgye, ami igazából elég közel van a valósághoz, ugyanis általában több mint 56 Celsius fok van, ráadásul bármikor a fejünkre eshet egy cikla a völgyet körülvevő hegyekről. A Kígyók szigete egy Brazíliában található sziget, ahol négyzetméterenként akár 5 kígyóval is találkozhatunk. Az ott élő kígyók nagy részének életveszélyes a harapása. A szigeten természetesen megtalálható a világ legveszélyesebb hüllője is, az aranylándzsa kígyó, aminek a mérge szétmarja az emberi húst, a marása pedig perceken belül halálhoz vezethet. A sziget el van zárva az emberektől, és csak a tudósok léphetnek be a földjére, ők is csak védőfelszerelésben.
1: A Natonto extrém sós vize a lemlő vulkáni lávának köszönhetően tele van egy olyan lúgos vegyülettel, ami nagyon rövid idő alatt képes konzerválni a benne lévő szerves és szervetlen anyagokat. Ezt a vegyületet használtak az egyiptomiek is, hogy a múmiák örök időkre megtartsák az alakjukat. Innen már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történne velünk, ha megfürdenénk benne. Az Észak-Szentel-sziget Indiában található, és még a gyilkos brazil metropolisnál is veszélyesebb halgosokról van szó. Az itt élő emberekről először 1296-ban Marco Polótól születtek feljegyzések, aki úgy írta le őket, mint a világ legvadabb és legbarátságtalanabb törzsét. A helyzet nem sokat változott, annak ellenére, hogy többször is megpróbáltak közeledni feléjük az évszázadok során, de az őslakosok mindig csak nyílzáporral válaszoltak. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Érdekes dolgok az emberi agyról. Agyunk az egyik legösszetettebb és legmisztikusabb szervünk. Testünk olyan része, amiről egyszerre tudunk nagyon sokat, és ugyanakkor kétségbejtően keveset is. Az alvás elengedhetetlen az agy számára, olyannyira, hogyha nem pihenjük ki magunkat, az agy kikapcsol pár másodpercre. Az agy alvás közben dolgozza fel a töménytelen mennyiségű információt, és ez alatt hozza létre az emlékképet is. Egy másfél órás alvás alatt az agy rendezi az adatokat, tehát ha emlékezni akarunk valamire, iktassunk be egy kis alvást. Az agy képes megmásítani az emlékeket. Ilyenkor többnyire védekeznek az olyan emlékek ellen, amik nagyon megviselnének minket. A kutatások azt is bebizonyították, hogy minél többet tudunk, annál többet tanulunk.
1: A stressz bizonyítottan negatív hatással van az agy kognitív folyamataira. Kognitív folyamatnak nevezzük az észlelés, emlékezés, az információ feldolgozás folyamatait, amely alapján az ember problémát old meg, értelmezi a világot. Seje János dolgozta ki a stressz elméletet, miszerint különböző lelki megterhelések kapcsán a tünetek egy jelentős része ugyanolyan. Ezt nevezte el stressz-szindrómának.
0: A műtétek során alkalmazott altatás nem azonos az alvás állapotával. Egyesek szerint jobban hasonlít a kómára. Nem véletlenül kell épp ezt az állapotot létrehozni, ugyanis a műtétek során alkalmazott altatásnak több szerepe van, amit meg kell oldani. A műtétre nem szabad emlékezni a páciensnek, nem szabad fájdalmat éreznie, mozognia és nem szabad felébrednie, amik általános alvás esetén másképp vannak. Emellett a légzésnek, keringésnek és a testhőmérsékletnek változatlannak kell maradnia. Tehát ilyenkor nem kapcsolják ki az agyat. Mellesleg agyunk kapacitása egyelőre nem elég ahhoz, hogy megértse, feltérképezze saját magát, saját működését.
1: Az agy a születés után is folyamatosan fejlődik, érik. 7 éves korra fejlődik ki az agy 95%-a, ezután az életkor után pedig már fizikailag nem nő nagyobbra. A kamaszkori viselkedés részben az agyi fejlődés szeszélyének köszönhető. Az agy szürke állománya a kamaszkort megelőzően fejlődik ki teljesen, és a tinédzserkor alatt nyeri el végső formáját, a döntéshozásért és ítélő képességért felelős előső lebeny. Az agy a végső formáját körülbelül 20 éves korára éri el.
0: Bizonyos esetekben a neuronok korlátozott számban képesek regenerálódásra, mint az agyban lévő többi sejt is. Sőt, képes adaptálódni a sérült idegekhez, és képes új idegi kötődéseket létrehozni még felnőtt körben is. Az agyban több mint 100 milliárd idegsejt van. Ezek másodpercenként 100 000 milliárd adatot dolgoznak fel. A memória kapacitása pedig 2,5 millió gigabyte.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és László Vivien. Ha szereted az izgalmakat, és mindig is vonzódtál a különleges vagy akár ijesztő lényekhez, akkor a mai adás pont neked fog szólni, hiszen most megismerheted az egyik leghírhettebb titokzatos lény történeteit, és a szörnyvadászat izgalmait is átélheted.
1: Szerintem sokan ismeritek Bigfootot, azaz nagylábat. Észak-Amerika állítólagos szörnyetege, melynek létezését lábnyomán kívül semmiféle fizikai bizonyíték nem támasztja alá. Egy több mint 2 méter magas, teste erőtől duzzadt, izmos lény. Azt gondolnánk, nehezen tud elbújni az emberi tekintetek elől. De ez nem igaz. A Bigfoot 911 nevű nagylábkutató szervezet több éve kutatja ezt a különleges élőlényt. Különböző hívások érkeztek ehhez a szervezethez, mint például:
0: segítség, megölték a kiskutyámat, és egy óriási férfi van a hátsó kertemben. Lehet, hogy nem is ember, inkább mint valami furcsa lény, vagy valami egy nagy fekete ruhában.
1: A férfi a hívás alatt teljesen józan volt, és elég komolyan hangzott. Az illető tényleg nagyon félt, és videóra is vette a lényt, de mire kimentek a kutatók, semmi nyomot nem találtak.
0: Később a Bigfoot 911 segítségére egy észak-karolinai háziasszony készített egy úgynevezett nagylábcsalogatószert. És honnan tudhatjuk, hogy ez működik? Helyszíni teszteket végeztek, és így újabb hívások jöttek, amelyben jelentették nagyláb észlelését. Dorka, te mit gondolsz, szerinted létezik nagyláb?
1: Szerintem létezik, de nem egyedül van. Biztos vagyok benne, hogy a Földön több ilyen titokzatos élőlény is él. És te mit gondolsz, Vivi?
0: Teljesen egyetértek veled, én is hiszek a hasonló különleges lényekben. Mi hiszünk benne, de megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok.
2: Őszintén, én hiszek benne, bár nem abban a két lábon járó nagy yetiben, hanem egy olyan majomfélében, ami magasabb egy gorillánál, és képes két lábon járni, és hasonlít egy emberre.
3: Én azért nem hiszek nagy lábban, mert nem létezik olyan élőlény, ami ilyen nagy és ilyen szőrös.
4: Hiszek nagy lábba, mert valaminek biztos, hogy kellett lennie ahhoz, hogy létrejöjjön ez a mítosz, ez az elképzelés, hogy ő létezik. Nem hiszem, hogy abban a formában, ahogy őt ábrázolják, hogy valami nagy szőrös, jegesmedveszerű lény, aki lépked ilyen hatalmas nagy lábakkal, de szerintem létezik valami, ami ekkora nyomot tud hagyni, vagy legalábbis valami értelmes magyarázat arra, hogy ezek a nyomok miért jöttek létre.
5: Végül is a hány fél ember, annyi féle szokás, én nem hiszek a nagy lábban.
6: Én személy szerint nem hiszek a nagy lábban, de a tudósok szerint egy jegesmedve és egy barna medvének a keveréke, de én nem hiszek ebben a tényben, szóval nem.
7: Én sem hiszek a nagy láb legendájában, mivel hogyha élnem, akkor már rég megtaláltak volna az erdőben, hisz nem lehet olyan sűr egy erdő, hogy ne legyenek rá egy hatalmas szőrös izére.
8: Szóval hiszek benne, mivel vannak rá teljesen meggyőző bizonyítékok. Észak-Amerikában tele vannak az erdőkkel, megrágott őszdarabokkal, meg szarvasokkal, meg nem tudom mivel, de tele vannak ilyen megrágott emlősökkel.
1: És hogy mit tartogat Bigfootnak a jövő? Szerintünk hamarosan megtalálják.

0: Jó, te is beleférsz. A mikrofonnál Székely Bogi és Nerebecki Máté.
1: Az új legendás állatok? A kritikusok szerint rettenetes film, de én élveztem minden egyes percét. Nemrég néztük meg a barátaimmal a legújabb legendás állatok filmet, ami a Dumbledore titkai címet viseli. A franchise harmadik részét már a rajongók, köztük én is nagy izgalommal vártuk, azonban a kritikusok elég negatívan vélekedtek az egyébként 200 millió dolláros költségvetésű filmről. Nekem nem okozott csalódást, sőt, hoztam nektek egy ajánlót, ami remélem meghozza a kedveteket, hogy ti is megnézzétek. Figyelem, a következő szöveg spoilereket tartalmaz.
0: Ha úgy vagy egy legendás állatok világában, melegen ajánljuk, hogy nézd meg az előző kettő filmet, mivel egyszerűbb lesz felvenni a fonalat. A szereplőgárdában nem történt különösebb változás. Néhány szereplő kimaradt, van néhány új is, azonban egyelőre ennél többet nem szeretnék mondani, hogy maradjon meglepetés azoknak, akik még nem látták. A főszereplő továbbra is Goethe Salamander, az ifjú különc varázsló, akinek fontos feladata és szenvedélye, hogy megóvja a varázslatos állatokat. A másik két főszereplő már ismerős lehet a Harry Potterből. Dumbledore a Roxford igazgatója és Grindelwald a hírhet varázsló, aki egy zavaros eszmét követve világuralomra akar törni és elpusztítani a muglikat. Az évek óta tartó harcban Dumbledore és társai próbálják őt ebben megfékezni. A főhősök ugyan feltűntek a Harry Potterben, ez a történet bőven Harry generációja előtt játszódik, a 20-as években. A nézőkben felmerül a gondolat, hogy párhuzamot vonjon egy bizonyos történelmi személy és az általa kiépített rendszer és Grindelwald között. Ezt megerősíti az egyik jelenet, ami Berlinben játszódik. Teljesen olyan, mintha az ember egy háborús filmet nézne a náci Németországról. A különbség az, hogy a zászlókon nem horogkereszt, hanem Grindelwald logója vilít. A kettő között egyébként kísérteties a hasonlóság.
1: A film in medias res kezdődik. Dumbledore és Grindelwald egy kávézóban beszélgetnek. Itt hangzik el először az, amire mindenki gondol, és amit a rajongók már tudtak. Dumbledore mondja ki az eddig ki nem mondottat. Azért támogatta régen Grindelwaldot, mert szerelmes volt belé. A film végén marad egy nagyfokú bizonytalanság, de egy dolog bizonyos, nem viszonzatlan szerelem volt. A két varázsló 10 éves korában nem csak a mély barátságból lett szerelem kötötte össze, hanem a közösen vallott eszme, miszerint a nagyobb jóért áldozatokat kell hozni. Vagyis, hogy rend legyen a világban, meg kell szabadulni a Moodyktól. Ketten akarták ezt végrehajtani, de szerencsére Dumbledore kiszállt az egészből, Grindelwald pedig elindult lefelé azon a lejtőn, ahonnan nincs visszaút. Kapcsolatuk teljesen megszakadt. A forgatás maga sem volt zökkenőmentes. Már az elején meg kellett válnia egy karaktertől, miután az őt játszó színész szexuális zaklatás miatt elítélték. Mivel nem fontos szerepet játszó mellékszereplőről volt szó, az ügy eltörpült a kulcsfontosságú szerepet játszó Johnny Depp mellett. 2020 novemberében a színész bejelentette, hogy nem fog visszatérni Grindelwald szerepében, miután a Warner Bros. Felkérte erre. Magyarán szólva, ki lett rúgva a forgatásokról. A legtöbben már tudják, vagy minimum sejtik, hogy ez a feleségével folytatott pere miatt történt így. Azonban ez már egy másik történet. A gonosz varázsló megtestesítője Matt Mikkelsen lett, akinek elvileg 2 napja volt eldönteni, hogy elvállalja a szerepet vagy sem. Matt elmondta, hogy nem tervezi úgy játszani a karaktert, mint Johnny Depp. Ez észrevehető is, mivel a barátaimmal mi úgy láttuk, hogy Depp alakítása inkább a romlott gonosz, aki látszik, hogy nem mindig volt ilyen elvetemült, és nem olyan erős, hogy képtelenség legyen legyőzni. A Mikkelsen által alakított azonban a zsigeri gonoszság megtestesítője, akiben az empátia szikrája sincsen meg, akárcsak egy sziopatában. Nem sokkal az első vetítések után Ezra Millerről ütötték fel a fejüket megdöbbentő hírek, miszerint lecsukták különböző büntettek miatt. Zaklatás, rendbontás, marihuána birtoklás és súlyos testi sértés. A kérdés csak az, hogy ezek után ő rá is az a sors vár, mint Johnny Deppre, de egyelőre ezt majd a jövőben zongorázzák le az alkotók. Minden esetre nem lennék a producerek helyében, akik feladat a kordában tartani a társaságot.
0: Forgatás folyamatát a Covid sem kímélte. Eleve 6 hónapos késéssel indult, majd le kellett állítani. De a lényeg az, hogy elkészült, és egyik színészt sem sújtotta drasztikusan a vírus. A producerek között J.K. Rowlinggal tekintélyes színészgárdát sorakoztatnak fel. Jude Law-val, Eddie Redmayne-nel, Ezra Millerrel és a sokadjára említett Mads Mikkelsennel. A rendezői székbe ismét David Yates került, aki az előző 2 film mellett az utolsó 4 Harry Pottert is rendezte.
1: Bevallom, én sosem olvasok filmkritikákat, mert úgy gondolom mindenkinek a saját gondolataira kell hallgatni, és ezután véleményt alkotni. Elég volt csak a kritikák címét elolvasnom, hogy tudjam, már csak azért is meg fogom nézni a filmet, hogy rácáfoljak. Én ezzel az ajánlóval szeretném ellensúlyozni a negatív véleményeket. Ha kedvet kaptatok, hogy megnézzétek a Dumbledore titkait, higgyétek el, megéri! Táskarádió.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerie-re. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Regő és Rivnyák Robin. Következő adás során a jogosítvány megszerzéséről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról fogunk beszélni. Tanfolyamot akár 16,5 évesen is el tudod már kezdeni, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól tudod letenni. Ezen kívül még fontos, hogy vigyük magunkkal az orvosi alkalmasságigazolásunkat, melyet korábban a házi orvosunknál már megcsináltattunk, de legyen nálunk személyigazolványunk, illetve ne felejtsük otthon az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot sem.
1: Hogyan érdemes belevágni? A beiratkozás bármelyik magyarországi autós iskolánál történhet, célszerű olyat választani, ami a lakhelytől nincs túlságosan messze. Ezen kívül ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott helyen megfelelő legyen a képzés színvonala, az árak, illetve a vizsgákon elért eredményesség is. A hivatalos magyarországi képzők listája a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható.
0: És mit kell tudnod a tanfolyamról? Maga a tanfolyam két fő részből áll, elméleti és gyakorlati órákból. Az elméleti képzés alatt a KRESZ szabályok, a vezetési elmélet és a műszaki ismeretek tanulását értjük. Az elméletet egyébként meg lehet tanulni a helyszínen egy klasszikus képzés során, de az utóbbi években elterjedt az autós iskoláknál az úgynevezett e-learning módszer. A különbség a kétfajta képzés között csupán annyi, hogy utóbbi esetén az elméleti tanfolyamról otthonról egy számítógépen is elvégezheted. A KRESZ vizsgától függetlenül ugyanúgy a helyszínen történik, érintő képernyős monitorokon kell kiválasztani a KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre a helyes válaszokat.
1: Mi a teendő ezután? Sikeres elméleti vizsga esetén a tanfolyamot a gyakorlati résszel tudod folytatni. A gyakorlati képzés 29 órából és egy vizsgaórából áll, melyen egy vizsgabiztos jelenlétében mutatod be a szükséges gyakorlatokat, illetve azt, hogy a forgalomban is magabiztosan és balesetmentesen tudsz közlekedni. A tanfolyam során a képjárművet természetesen az autós iskola biztosítja, de valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a T-betűs jelzéssel ellátott autókat.
0: Egy óra oktatás egyébként valójában csak 50 perc vezetésből áll, de a lényeg az, hogy a leendő autótulajdonos legalább 580 kilométert vezessen le, mielőtt a vizsgázásig eljut. Természetesen szükség esetén lehet pótórákat venni, ennek az árát az adott autós iskola szabja meg, érdemes tehát körültekintően választani. A gyakorlati és elméleti képzésen kívül a jelentkezőnek egy sikeres elsősegélynyújtási vizsgát is le kell tennie ahhoz, hogy a jogosítványa kiállításra kerüljön.
1: Mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése? Erre sajnos nincs mindenhol alkalmazható egyértelmű válasz, hiszen a költségek autós iskolánként eltérnek, ezért is érdemes alaposabban körülnézni, mielőtt a legelső képzési helyet kiválasztanánk. Akár interneten is rá lehet keresni az adott autós iskola értékeléseire, hiszen elég sok helyen a tanfolyam sokkal drágább lehet valójában, mint ahogy azt hirdetik.
0: Azt viszont kijelenthetjük, hogy általában akkor is, ha minden elsőre sikerül, 6 szemjegyű összegre kell gondolni. A pontos árakat az autós iskolák honlapján megtalálhatod. Biztonságos közlekedés mindenkinek!
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreáli székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktisz leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Salamonra. Biztos hallottál már Billie Eilish-ról, de nem biztos, hogy sok mindent tudsz róla. Ha ezen változtatni szeretnél, tarts velünk! Billie Eilish neve biztos neked sem ismeretlen. A 17 éves lány a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel egy színészekből és zenészekből álló családban. Billie kiskorában is szeretett énekelni, de csak kisebb fajta kórusokban énekelt. 11 évesen arra az elhatározásra jutott, hogy dalokat fog írni. 2016-ban pedig meg is jelent az első száma St. Cloud kislemezként. 2019 áprilisában pedig felrobbantotta a Coachella színpadát, nemrégiben szerepelt egy Calvin Klein kampányban és debütáló albumával. When We All Fall Asleep, Where Do We Go-val elérte az első helyet a USA Billboard 200 listáján.
1: Billie mindent megtenne a rajongóiért, sőt, az egyik fanját át is hívta magához, hogy megmutassa neki a tarantulláját. Viszont a fiatal énekesnő egyszer nagyot csalódott a rajongóiban. Az Austin City Limit zenei fesztiválon Billie-t az egyik rajongója meglopta. Miközben Billie lement a közönséghez megölelni őket a testőrei kíséretében, valaki ellopta a gyűrűjét, ami nagyon fontos volt számára. A koncert közben Billie ki is akadt ezen, pedig eddig egyetlen koncertet sem hagyott ki a fanjai miatt, sőt, még kificamodott bokával is végigcsinálta az egyiket. Billie Eilishnak azért sem könnyű az élete, mert a német Nylon Germany magazin címlapján Billie-t messzelenül kopaszul ábrázolták. Ez nagy felháborodást keltett az egész világon. A magazin szerkesztősége valószínűleg nem fog meglepődni azon, ha pár hét múlva a bíróságon találja magát.
0: Barbie, te mit gondolsz róla és a stílusáról?
1: Hát, egy kicsit ilyen furcsa stílusa van, mert mindig ilyen oversize cuccokba jár, de elvileg ez azért van, mert hogy ne tudják őt így bekategorizálni, hogy vékony, vagy kicsit ducibb, vagy valami, de hát nem tudom, egy kicsit ilyen furcsa, mert mindig ilyen Gucci, meg Louis Vuitton cuccokba jár, közben meg mondja, hogy mennyire jótékonykodni szeretne. De azért különleges. Te miért szereted a zenéjét?
0: Hát én szeretem a zenéjét, meg tök jó hallgatni, igazából olyan megnyugtató talán, meg kitűn a többi énekes közül, mivel hogy egy más irányzatot képvisel, és máshogy énekel, és ez annyira jó, nekem nagyon tetszik. És most a végére jöjjön egy fun fact Billie Eilishről. Nem fogjátok elhinni, 12 éves kora óta bele van zúgva Justin Bieberbe.
1: Te mit gondolsz Billie Eilishről? Megírhatod nekünk a 0620 94 45 135-ös SMS és Viber számra.

0: 97 a Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonnál Fónai Dorka és Naár Barbara. A gyermekrablás manapság talán az egyik legnagyobb probléma, viszont ennek egyes esetei elég nehezen felismerhetők még a felnőttek számára is. Most 10 olyan jelet mutatunk be, ami alapján felismerheted, hogy gyermekrablás történik.
1: Az egyik leggyakrabban használt trükk egy rabló részéről. Az elvesztettem a kutyámat, segítenél megkeresni mondattal kezdődik. Ennek a kisebb gyerekek nagyon könnyen bedőlhetnek. Azonban, ha te felnőttként résen vagy, megelőzheted a bajt. Ha valakinek tényleg eltűnt a kutyája, nem egy kisgyermektől fog segítséget kérni, hanem inkább keres egy tapasztalt felnőttet.
0: Másodikként, ha egy gyerek sír, kiabál és próbálja kiszabadítani a kezét egy felnőtt szorításából, könnyen lehet, hogy csak hisztiről van szó. Azonban, ha a helyzet elfajul és a gyermek arcán komoly félelmet látsz, ne félj oda menni és megkérdezni tőle, hogy minden rendben van-e, illetve hogy ki az a felnőtt, aki vele van. Ha gyermek rabló, akkor valószínűleg azonnal el fog szaladni, nehogy megjegyezd az arcát.
1: Te is tudod, hogy a gyerek könnyen elcsábítható édességgel, amely persze az azt kínáló férfi autójában van. Ilyenkor ugyanaz a teendőd, mint az előző helyzetnél. Kérdezd meg a gyermeket, hogy ki az, akivel el akar menni, és ezzel meg is zavarod a rablót.
0: Vannak olyan esetek, ahol a rossz akaró arra hivatkozik, hogy valamelyik családtag küldte őt az adott gyermekért. Ha ilyet látsz, kérdezd meg a gyermeket az anyukája telefonszámáról, és hívjátok fel együtt. Már is kiderül, hogy valós a helyzet.
1: Van, hogy az emberrablók más gyermekeket használnak fel arra, hogy a kiszemelt áldozatot elcsábítsák. Ezért, ha azt látod, hogy az egyik gyermek elhívja a másikat a közeli biciklitárolóba, hogy nézze meg az új bicikliét, mindenképpen menj oda és kérdezd meg, hogy hova mennek, és honnan ismerik egymást. Azt is megteheted, hogy velük mész és ellenőrzöd, mit csinálnak.
0: Az is gyakori, hogy egy autó lelassít egy gyermek mellett, és útbeigazítást kér tőle, esetleg az autóba invitálja. Ez mindenképpen legyen gyanús neked, mivel egy vezető biztosan nem egy gyermektől fog ilyenfajta segítséget kérni.
1: Aki a legbátrabb, ki akar jönni egy kört, hívószóra is érdemes felfigyelned. Bevett taktika ugyanis, hogy egy motoros állít meg egy csapat fiúgyermeket, és ezt mondja nekik, aztán ha az egyik ők elmegy vele, biztos, hogy nem hozza már vissza.
0: A 10 éven felüli lányoknál nagy divat a fotózkodást, és ezt a rablók is kihasználják. Sokan adják ki magukat az utcán fotósnak vagy producernek, és hívnak lányokat azonnali fotózásra vagy castingra. Ennél mindenképpen próbáld meg meggyőzni a lányokat, hogy ez nem valós, mert az utcán nem castingolnak.
1: Egy gyermek számára az is hihető módszer, ha egy rendőrnek öltözött ember akarja bevinni őt, mert állítás szerint valami rosszat tett. Ilyenkor nagyon nehéz kiszűrni a valóságot, mert egy rendőrnek biztosan te is hiszel. Azonban, ha egy kicsit gondolkodsz, rá fogsz jönni, hogy a rendőr nem a gyermeknek, hanem az anyukájának szólna.
0: Az is figyelmeztető jel lehet, hogyha egy gyermek azt kérdi a mellette sétáló embertől, hogy bácsi, hova megyünk. Már az is gyanús kell legyen neked, hogy egy gyermek nem szólítja bácsinak a családtagjait, illetve, hogy velük van, valószínűleg tudja, merre mennek.
1: Ti ismertek még ilyen módszereket? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. október 12-én. Érzékenyítő program volt a Teleki Sziget utcai tagintézményében. Önsegítő csoport indul a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Irodában. Úgynevezett óvó készülékekkel szerelik fel a fehérvári autóbuszokat. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A vakvezető segítő kutyák és a látássérült emberek mindennapjainak bemutatása volt a témája annak a különleges szemléletformáló programnak, melyet a látássérültek regionális közhasznú egyesülete szervezett az Állatok Világnapja alkalmából. A Más szemmel másképp látni, együtt játszani, együtt élni című programot a napokban tartották a Teleki Sziget utcai tegintézményében. Mintegy 300 alsós és 80 felsős tanuló játékosan és élményszerűen ismerkedett olyan fontos dolgokkal, mint az akadálymentesítés, a látássérültek önállósága és az együttműködés. A legfontosabb cél az volt, hogy élményeken keresztül kerüljenek közelebb a megértéshez, az elfogadáshoz és a megfelelő segítségnyújtáshoz. Bognárné Dudar Magdolna, az iskola ökomunkacsoportjának és állatbarát munkacsoportjának tagja, elmondta, intézményük állatbarát iskola. Minden évben megünneplik az állatok világnapját, és az állatok tiszteletére, szeretetére, védelmére tanítják a diákokat. Közös ügyüknek tekintik az állatok jogainak betartását, az ivartalanítás fontosságát. A mostani alkalom arra adott lehetőséget, hogy segítő állatokkal találkozzanak a lárke segítségével. A programot forgószínpadszerűen rendezték meg az udvaron és a tantermekben, összesen 7 interaktív állomáson. A gyerekek többek között megismerkedtek a vakvezető és a különböző segítő kutyák munkájával, feladataival, és megtudhatták, hogy milyen szoros együttműködés van a kutya és gazdája között. Betekintést nyertek a Braille írás világába is. A betűjelekkel rövid szavakat raktak ki, illetve Braille üzenetet fejthettek meg. Bemutattak számukra olyan eszközöket, például beszélő mérleget, lázmérőt, vérnyomásmérőt és vércukorszint mérőt, melyet a hétköznapokban használnak a látássérültek. Fontos része volt a programnak az akadálymentes játékok bemutatása és kipróbálása. Volt többek között kinevet a végén, tapinthatósak és speciálisan látássérülteknek kifejlesztett, akadálymentesített Scrabble is. Fontos tapasztalás volt, hogy egy hagyományos játék megfelelő átalakításokkal a látássérült gyermekek számára is hozzáférhetővé válhat. A program egyik leginkább élményközpontú állomásán a gyermekek szimulációs szemüvegek segítségével próbálhatták ki, milyen lehet bizonyos látási nehézségekkel tájékozódni. Tárgyakat kerestek és ismertek fel, anyagokat különböztek.

0: és segítő kutyák bemutatásán keresztül a gyermekek megismerhették a felelős állattartás, az együttműködés és a kölcsönös bizalom jelentőségét is. Az év hátralévő részében is folytatódnak a székesfehérvári egészségfejlesztési iroda tanácsadásai és programjai. Ezúttal a párkapcsolati krízis utáni önsegítő csoportba várják mindazokat, akik vágynak egy olyan biztonságos, támogató és ítélkezésmentes közösségbe, ahol sorstársak körében egymást segítve dolgozhatják fel a múltat és építhetik fel a jövőt. Egy szakítás vagy válás nem csak egy kapcsolat végét jelenti, hanem jövőképünk, a mindennapjaink és sokszor az önbecsülésünk elvesztését is. Teljesen természetes, ha dühöt, csalódottságot, magányt vagy bizonytalanságot érzünk ebben a nehéz helyzetben. Az út a továbbképzéshez párkapcsolati krízis utáni önsegítő csoport éppen ebben igyekszik segíteni. Úgynevezett óbú készülékekkel szerelik fel a fehérvári autóbuszokat. Ennek köszönhetően a járművek mozgását, hollétét az utasok is nyomon tudják majd követni. A tervek szerint nagyjából néhány hét múlva már a mavplus.hu és az utas.hu oldalakon is látható lesz a fehérvári buszok aktuális pozíciója. A helyközi regionális járatok mindegyikén és több településen már működik ez, vagy ugyanezen az elven működő rendszer, és már városunkban is megfogalmazódott az utasok számára fontos információkat adó készülékek kérdése. Ezek olyan járműbe szerelt elektronikus eszközök, amelyek segítenek többek között a buszok mozgásának valós idejű nyomon követésében is, ami a közlekedési vállalat munkáját is segíti, miközben az utasok felé is pontosabb jármű információkkal tud szolgálni. A GPS adatok alapján összevethető lesz, hogy a busz tartja a menetrendet vagy késésben van-e, így az utasok számára is kiszámíthatóbbá válik az utazás. Mindez egy újabb lépést jelent az utasbarát közlekedés irányába, amiként az a folyamatban lévő fejlesztés is, melynek köszönhetően hamarosan számos fehérvári járaton egy pilot programnak köszönhetően bankkártyával is fizethetünk majd. Oktatási és nevelési intézmények vezetőiből álló közel 30 fős delegáció érkezett a napokban Krajnból Székesfehérvárra, hogy a magyar, azon belül pedig a fehérvári oktatás nevelés sajátosságaival, jó gyakorlataival ismerkedjenek. Az óvodai és iskolai tapasztalat cserét követően Mészáros Attila alpolgármester fogadta a csapatot a Városházán. Az elképzelés most valóra vált. Fehérvárra érkezett a közel 30 fős testvérvárosi delegáció, melynek tagjai között ott volt Krajnvárosi önkormányzat polgár mestere is, és a város oktatási ügyekért felelős munkatársa is, akiket elsőként Gelencsér Rita, a Ligetsori óvoda és a hozzátartozó palotavárosi tagovoda igazgatója kalauzolt végig a palotavárosi intézményben. A szlovén kollégák számos kérdést tettek fel, többek között érdekelte őket, hogyan kapnak tájékoztatást a szülők az óvodai történésekről, kötelező a gyerekeknek óvodába járni, illetve milyen végzettséggel lett valaki Magyarországon óvónő. Mint megtudhatták, évi két nagyobb szülői értekezletet tartanak az óvodában, de a fogadórákon a szülők négy szem közt is feltették kérdéseiket. Érdekes volt számukra, hogy nálunk 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés, ugyanis Szlovéniában ezzel szemben a rendszer már 11 hónapos kortól elérhető, ám nem kötelező. Azaz a szülők döntik el, hogy a gyermekük jár-e óvodába.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
0: Az év 10. hónapjában már nem csak a Hidrófehérvár AV19 és a FEHA 19 mérkőzésein szurkolhatnak a JIK szerelmesei, de közönségkorcsolya keretében maguk is kipróbálhatják a MET Arena jegét. A korizni vágyóknak októberben több alkalommal is lesz erre lehetősége. A következő alkalommal október 18-án vasárnap 15 órától 18:30-ig várják a JIK szerelmeseit az arénában. Az események ideje alatt korcsolya kölcsönzésre is lesz lehetőség, valamint működik a ruhatár és az értékmegőrző is. A Hidrófehérvár AV19 január végi magyar kupa részvétele miatt két Vienna Capitals elleni mérkőzés időpontja is módosul az Ice Hockey League 2026-27-es alapszakaszában. Az időpontok áthelyezésére azért van szükség, mert a csapat január végén a magyar kupában szerepel, így az eredeti versenynaptár módosítása vált szükségessé.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Magyarországon először élőben közvetítettek egy agyműtétet, ahol a beteg is végig ébren volt. Karácsony Istvánnál 3 évvel ezelőtt derült ki, hogy Parkinson kóros. Először motorozás közben vette észre, hogy a bal lába magától remeg, de erős koncentrációval ekkor még le tudta állítani a reszketést. Ma már van, hogy éjszaka is azért riadt fel, mert testének bal része tetőtől talpig bénultan remeg. Az operáció során 2 elektródát ültettek be a 2 agyféltekéjébe, hogy így megszüntessék a rohamait. Ő és a Pécsi Idegsebészeti Klinika orvosai is beleegyeztek, hogy a szeretlekmagyarország.hu végigkövesse a beavatkozást. Karácsony Istvánnal folyamatosan beszélgettek az orvosok, hogy megfigyeljék, a beavatkozás milyen hatással van az érzékszerveire.
1: Jó, számoljon hangosan. 1, 2, 3, 4, 5. Érez most valamit? Kicsit megyünk följebb. És most érez valamit?
0: A műtétre 2 újságíró, Kálló Péter és Pintér Luca jutott be. Ők csinálták a Facebook Live-ot. A Táskarádiónak elmesélték, hogy hatalmas élményben volt részük.
2: Egy nagyon-nagyon jó fej, férfi alant sikerült kapnunk.
3: Akitől egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, mert elképesztő bátorságot és nyugalmat árasztott magából.
2: Mert az egész betegség úgy fogja fel, hogy hát ez van, de van egy megoldás, amit ő kihasznál, ő élezzel.
0: Bár a műtét látványa sokak szerint még a képernyőn keresztül is megrázó, az újságírók a helyszínen nem lettek rosszul, hangsúlyozta Kálló Péter.
3: Láthattam, hogy ilyen, hogy így feltárnak egy koponyát, és ez nyilván nem egy olyan felteres volt, hogy levették a koponyatfedőt, hanem csak egy lukat furtak, de akkor is ez baromi izgalmas volt, hogy ez hogyan történik, és tök érdekes, hogy ez valójában hogy néz ki, és hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy a csonthártya mit fog fel, és hogy hol vannak az idegek, és hogy van ennek az egésznek a rendszere. Persze bennem nem is volt egy druk, hogy nehogy mondjuk hogy rosszul legyek, de kifejezetten eszembe se jutott rosszul lenne, hanem inkább azzal voltam elfoglalva, hogy ez mennyire izgalmas, és mennyire érdekes ez az egész.
0: Sok Parkinson-kóros nincs tisztában azzal, hogy betegségüket nem csak gyógyszerekkel lehet kezelni, hanem létezik egy beavatkozás, aminek során elektródákat ültetnek az agyba, mondta el Pintér Luca. Hozzátette, hogy az élő közvetítéssel az volt a céljuk, hogy minél több ember megismerje ezt a lehetőséget.
2: Rengeteg kritika éri a magyar egészségügyet, és úgy ámblok, én azért azt vettem le, hogy az jön vissza, hogy azért mégiscsak vannak itt világszínvonalú orvosok, akik ilyen beavatkozásokat hajtanak végre, és jó, hogy ezt megmutattuk. A célunk az, hogy minél több emberhez Parkinson-kóros az eljusson az, hogy van ilyen megoldás, időben kell megnézni, nyilván át kell esniük rengeteg szűrőn, hogy egyetlen ez a műtét sor kerülhessen.
0: Az újságírók arra hívták fel a figyelmet, hogy a különleges Facebook Live célja nem a kattintás vagy like vadászat volt, hanem egy fontos üzenetnek akartak hangot adni.
3: Aki azt mondja, hogy ez kattintás vadász, az inkább azon gondolkozzon el, hogy mondjuk kattintás vadász-e a szuper szenzáció összetört autó, meg az összes mocsok, ami árad ma a magyar internetből, vagy pedig kattintás vadász-e az, hogy megmutatunk egy iszonyatosan durván bátor embert, aki végigcsinálja, és hajlandó megmutatni országvilág előtt, hogy milyen az ő koponyaműtéte vagy agyműtéte, és felvállalja a betegségét, és ezzel a betegséggel nem csak hogy együtt él, hanem saját betegtársain megmutatja, hogy lehet rá megoldás, és hogy ne ijedjenek meg egy ilyen műtéttől, mert egyáltalán nem egy szörnyű véres valami, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon tiszta és nagyon egyszerű, és nagyon úgy értem az egyszerű, hogy ez egy bonyolult eljárás, de hogy ahhoz képest egyszerű, hogy milyen súlyos lehet, milyen súlyos következményei vannak ennek a betegségnek.
2: És hogy egyébként mennyire pozitív ő, meg az ő példája, tehát nyilván írtunk neki SMS-t, hogy reméljük jól van, meg tudtuk, hogy fel kell, de mi felébresztették, de ott már mi nem voltunk ott, és mondta, hogy jól, és hogy minden oké, és hogy nagyon szépen köszöni.
0: facebook.com/Táskarádió. A betegről, Karácsony Istvánról hamarosan egy rövid filmet is készítenek, amiben bemutatják az operáció előtti állapotát, a műtét izgalmait, és azt, amikor bekapcsolják a fejében lévő elektródákat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. 7 plusz egy érdekesség a Földről, amit nem hallhattál az iskolában.
1: Az éltető víz. A Földet azért is nevezik kék bolygónak, mert felszínének többségét, egész pontosan 71%-át víz borítja. De tudtad, hogy ennek a rengeteg víznek mindössze 3%-a ivóvíz? Nem sok, ugye? Ezzel szemben tengereinkben és óceánjainkban annyi só van, hogy be lehetne vele teríteni a Föld teljes szárazföldjét, 152 méter magasan.
0: A Hold egyszer a Föld része volt. A svéd tudósok tanulmánya szerint körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt a Föld bolygó ütközött egy Theia névre hallgató, Földével megegyező sugarú pályán mozgó kőzet bolygóval. A Föld lecsapódó darabkáiból született meg a bolygónk egyetlen állandó természetes holdja.
1: A gravitáció furcsaságai. Mindenki tudja, hogy a Föld egyik különlegessége, ami élhetővé teszi, az a gravitáció. Ám a lábunkat, a Földhöz szegező erő nem egyforma a bolygó egyes részein. Az Andokban például nagyobb a gravitáció, a Hudson-öbölben pedig kisebb. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a Föld, mint tudjuk, nem tökéletesen gömb alakú.
0: Lila bolygó? A tudósok szerint sok-sok évvel ezelőtt a bolygónk lila színű volt az űrből. Mégpedig azért, mert az ősi mikróbák a zöld színű klorofilltól eltérő molekulát alkalmazhattak, hogy hasznosítsák a napsugarakat, méghozzá egy olyat, mely az organizmusokat lila színnel látta el.
1: Egy nap alatt a szomszédba. Tudjuk, hogy a Föld időzónákra osztható fel, ennek köszönhető az a furcsaság, hogy az amerikai Samoa részét képező Rose Atoll sziget, habár mindössze 2000 kilométerre fekszik a Kiribati részét képező Kiribati szigettől, a két szomszédos sziget közötti időeltolódás mégis pontosan 24 óra.
0: Egy völgynyi Mars a Földön. Évi csupán 200 mm-es csapadék mennyiségével, belső vidékein pedig még kevesebbel az Antarktisz tartják a világ legnagyobb sivatagának. A legextrémebb sivatagi régió a megmurdó szárazvölgy. A leáramló 320 km/h sebességgel süvítő szél képes felszárítani a területen lévő összes nedvességet. Ennek következtében a megmurdó szárazvölgyeket a Marshoz leginkább hasonlító földi tájnak tartják.
1: Aranyos bolygó. Tudtad, hogy a Földön rengeteg arany van? Gyakorlatilag annál is több, mint amivel a teljes felszínét be tudnánk borítani. De van egy apró pökkenő. Az öme a tengerekben és óceánokban található, és ott is apró pikkelyekre bomlottak, és így nem éri meg a befektetett energia, hogy összegyűjtsék ezeket.
0: A legnagyobb élőlény. Nos, ha legekről van szó, biztosan sokan a valóban hatalmas kék bánára gondoltok, de az első hely valóban nem őt illeti. A legnagyobb élőlény a Földön ugyanis egy gomba. Pontosabban egy oregoni legalább 2400 éves mézgombatelep a Kékhegységben. 130 méteres hosszával, a bánát kenterbe verő 180 tonnás súlyával, közel 10 négyzetkilométert borít be nyúlványaival. Ti hallottátok már ezeket az érdekességeket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
2: 97.5
3: All the time.
2: Táskorádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskolarendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket láttak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5.

0: rádja.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vaseszter és Schuller Vivi.
2: A felnőttek nem vesznek mindig komolyan, amikor középiskolás vagy. Igaz, hogy már csak pár évre vagy attól, hogy törvényesen is felnőttnek számíts, de a szüleid ezt sajnos hajlamosak elfelejteni. Születésedtől fogva nevelnek, úgyhogy ahhoz vannak hozzászokva, hogy gyerekként tekintsenek rád. Azonban tehetsz pár dolgot annak érdekében, hogy elért, hogy megváltoztassák ezt a hozzáállást. Íme a listánk.
1: Az első tippünk: tisztelj, hogy tiszteljenek. Ha állandóan szétkozódsz és visszafeleselsz a szüleidnek, akkor életlennek fognak tartani. Tisztelettel kell bánnod velük, ha azt akarod, hogy ők is ugyanezt tegyék veled. Ha legközelebb indokolatlannak érzett szavafogságot kapsz, próbálj meg komolyan elbeszélgetni velük arról, mit gondolsz. Csak is a te hozzáállásodon múlik az egész.
2: Teljesíts jól az iskolában. Ne adj okot a szüleinek, hogy rosszat gondoljanak rólad. Csináld meg a házi feladatodat, szerezj jó jegyeket, tegyél meg mindent tőled telhetőt, hogy elkerüld a büntetéseket. Még ha számodra nem is olyan fontos az iskola, a szüleinek igen. Ha azt látják, hogy jól teljesítesz, akkor tudni fogják, hogy felelősségteljes és megbízható vagy.
1: Harmadik tippünk, hogy keresd munkát. Hogyha van elég időd, hogy az iskolával és a munkahelyen zsonglorkodj egyszerre, akkor tedd is ezt. Ha suli mellett nincs rá lehetőség, a nagyobb iskolai szünetekben is kereshetsz diákmunkát. A szüleid nem fognak gyereknek tekinteni, ha saját pénzből meg tudod venni magadnak a videójátékaidat, és nem tőlük kérsz pénzt, valahányszor csak elmész otthonról. A munkába állás egy újabb remek módja, hogy bebizonyíts, hogy igenis felelősségteljes vagy. Ezt tudom, hogy te dolgozol itt suli mellett, ezt hogy érzed, hogy neked ez így hogy működik? Tényleg felelősségteljesebbként tekintenek rád?
2: Nem tudom, hogy felelősségteljesebbként tekintenek rám anyáik. Én minden esetre sokkal biztonságosabban érzem magamat, hogy nem mindig anyáiktól kell kéregetni, hanem tényleg, hogy ha el akarok menni este a városba, akkor el tudok menni magamtól, és nem vagyok anyáikhoz kötve. És egy nagyon jó érzéssel is tölt el, hogy igen, én már 16 évesen is tudok dolgozni, akár a suli mellett is, még hogyha nem is 8 órásos munkaidőben, de a munka után, vagy a suli utáni 1-2 óra az így pont elég szerintem.
1: A munka után pedig következzen a negyedik tippünk.
2: Ne adj okot a csalódásra. Ha a szüleid tényleg bíznak benned, ne okoz nekik csalódást. Ha hétvégére ráthagyják a házat, ne kelljen arra visszajönniük, hogy romokban áll az egész. Ha megengedik, hogy hajnali 2-ig buliz, ne szétcsúszva menj haza. Ha mégis, akkor a beléd vetett bizalmuk könnyen köddé válhat.
1: Hatodik tippünk, hogy ne kezeljenek többé gyerekként a szüleid, hogy öltözködj a szerepednek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak úgy látni, hogy már majdnem a combodig le van tolva a farmerod. Amikor a barátaiddal mész szórakozni, öltöz nyugodtan úgy, ahogy a kedved tartja, de ha egy családi vacsorára mész, öltözködj visszafogottan.
2: Utolsó tippünk, hogy hogyan kezeljenek felnőttként, viselkedj is úgy. Ha azt akarod, hogy a szüleid vagy a tanáraid tiszteljenek, a beszéd stílusod elképesztően fontos. Kerüld a szitok szavakat és a szleng használatát. Ez nem azt jelenti, hogy nem viccelődhetsz velük, vagy nem mesélhetsz nekik a napodról. Épp ellenkezőleg, csak közben figyelj oda, hogy maradj tiszteletteljes.
1: Ha neked is van pár tipped, írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
0: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vízöntő korszakbeli előadás, három nap béke és zene. Így hirdették meg az első Woodstocki zenei és művészeti vásárt, ami egy ingyenes, nemzetközi fesztivál volt. Az 1969-es Woodstock ma már úgy szerepel a köztudatban, mint az amerikai hippie mozgalom legikonikusabb eseménye.
1: A legendás fesztivált New York, White Lake-ben tartották 1969. augusztus 15-e és 18-a között. Egy esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, körülbelül 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, erősítéseket is küldtek az eredetileg kivezényelt rendőrök mellé. Viszont nem volt rá szükség, mert nem történt rendzavarás, vagy esetleg botrány, ami részben annak is köszönhető, hogy a kábítószerárusítást is engedélyezték.
0: A 69-es Woodstock nagy sikert aratott. A szerelem, a békevágy és elfogadásról szólt. A fesztivált megrendezték 1979, 1989 és 1994-ben is. A legemlékezetesebb talán mégis a 99-es lesz a rengeteg botrány miatt. Az utolsó Woodstockot egy bezárt katonai légibázison rendezték meg, szintén New York államban. A koncerteket egy hatalmas beton kifutópályán tartották, ahol semmi árnyék nem volt, cserébe a hatalmas területet el lehetett keríteni, hogy ne legyen belógás. A belépőket 45-50 ezer forint körül adták, és se folyadékot, se ételt nem hozhattak be a fesztiválozók, hogy a pénzüket a rendezvényen költsék el.
1: Körülbelül 400 ezer ember vett részt az eseményen, azonban a szervezők nem számoltak a 38 fokos forrósággal, amit még jobban felerősített az, hogy egyáltalán nem volt árnyék a betontéren. A fesztiválozóknak elképesztően túláraztak mindent, $4, vagyis közel 1200 forintért adták el a fél literes vizet, és az ingyenes vízcsapoknál is több száz méteres sorok álltak. Emellett hamar kiderült, hogy nem telepítettek elég mosdót és zuhanyzót, amik pedig voltak, azok eldugultak.
0: A fesztiválozók megelégelték a rettentően magas árakat, illetve a víz és árnyékhiányt, ennek a következménye pedig több százezer dühös ember lett. A metal együttes Limp Bizkit frontembere az egyik számukat úgy konferálta fel, hogy most mindenki engedje ki a dühét. Ennek eredményeképpen a tömeg elkezdte letépkedni a furnérlemezeket, a hangtornyok darabjait, és többen ezeken szörföztek a tömeg tetején, illetve elképesztő pogó és lövöldösődés kezdődött mindenhol. A pogózásból rengetegen kerültek az orvosi sátorba, akik arról győzködték az orvosokat, hogy fújják le az egész eseményt, mert ennyire ijesztő dolgot még életükben nem láttak.
1: Majd egy alapból jó indulatú, kampányfogós, tragikus fordulatot vett. Egy fegyverellenes szervezet közel 100 ezer gyertyát osztott ki az embereknek, hogy a Red Hot Chili Peppers Under the Bridge című szám alatt mindenki gyújtson egyet. A feldúlt közönség egy része viszont mágiát rakott a területen, szétdobált vizes flakonokból és funérlemezekből, majd egy tucat másik mágiát is raktak a környéken, amelynek az lett a következménye, hogy az egyik hangfal torony lángra kapott. Tűzoltókat kellett hívni a lángokhoz, akiket a közönség flakonokkal kezdett el dobálni. Így inkább hagyták, hogy leégjen minden.
0: A problémák mellett még rengeteg tényező volt az emberek hergelésére, például az egyik repcsapat $100-osokat dobált a tömegbe, és azt figyelték, hogyan verekednek össze miatt az emberek, vagy hogy a kivezényelt több tucat önkéntes ott hagyta a munkáját, és elvegyült a tömegben bulizni.
1: Azért rendezték meg újra és újra a Woodstock Fesztivált, mert az 1969-es jól sikerült, ezért úgy gondolták a szervezők, hogy felfrissítve, átalakítva ismét el lehet adni Michael Lang és társai a Woodstock 50. évfordulóján újból meg akarták szervezni ezt a fesztivált. A fő szponzor azonban megvonta a támogatást, a kiválasztott helyszín pedig megbontotta a szerződést. Végül az összes jelentősebb fellépő bejelentette, hogy nem áll a színpadra, így az eseményt lefújták.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Eszter és Havasi Maja. A suliváltás alapból nem könnyű, de vajon akkor is ilyen nehéz, ha csak pár hónapot maradsz? Vajon mi lehet az oka annak, hogy egy diák hátrahagyva jól ismert közösségét megpróbál beilleszkedni egy már összeszokott társaságba? Iskolánkban és más helyeken is számos diák döntött már iskolája elhagyása mellett. De miért határozhattak így? Ennek számos oka lehet. Nem volt jó az osztályközösség, a tanárok szemetek voltak, a körülmények nem voltak megfelelőek, vagy esetleg nem is abba az iskolába akartak volna menni, és évközben könnyebb váltani. Az is előfordulhat, hogy a szülők nem nézték jó szemmel, hogy a gyerekük állandó stresszben él, nincs ideje semmire, nincs ideje gyereknek lenni.
1: Viszont az új osztályközösségben nehéz lehetett beilleszkedni. Végül is egy már összeszokott, egymást ismerő társaságba került bele. Akkor lényegesen könnyebb lehet, ha van valaki az új osztályban, akit ismer, mert jobban bele tud folyni az új légkörbe a segítségével. Az is nagyban meghatározza a viszonyát az új osztálytársaival, hogy azok hogyan fogadják. Ha ellenségesen vagy zárkozottan, akkor nem lesz túl könnyű barátokat találnia. A mi osztályunkban az első fél év folyamán négyen is jöttek, és tökéletesen be tudtak illeszkedni. De ezt mindenki máshogy éli meg. Miért nem kérdezzük meg őket? Miért váltottál sulit?
2: Azért váltottam iskolát, mert nem arra számítottam, amit akartam, mert ugye azt hittem, hogy kicsit lazábban veszik, de tévedtem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
2: Hát szerencsére nem, mert több ismerősöm is itt volt, és jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt nehéz.
1: Miért váltottál sulit?
3: Én úgy gondolom, hogy a tárak hozzáállása az nagyon fontos, és hogyha valaki nem úgy tanítja az anyagot, ahogy azt kellene, akkor a gyerek nem tud figyelni, és így a motivációja elveszik, és ilyenek. És hát nem a megfelelő tanáraim voltak szerintem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
3: Nem, abszolút gyorsan ment az egész, jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt ilyen problémám.
0: Ha nehezedre esik a beilleszkedés, hoztunk neked néhány tippet. Mosolyog sokat, legyél barátságos, de ne tapadj. Ne zárkozz el, mesélj magadról.
1: Ha beszeretnél illeszkedni, ne akarj mindenkinek megfelelni. Add önmagad, úgy sokkal jobban fognak szeretni. Legyen önbizalmad, de ne te legyél maga az egoizmus megtestesülése. A kevesebb, az néha több. Kezd kicsiben, először ne az egész osztályt, hanem csak néhány embert próbálj megismerni.
0: A sulit váltasz, sok sikert a beilleszkedéshez.
4: Megkérdeztük.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Borbála, Radics Luca, Szűcs Vitus Koppány és Pétervári Dávid. Ma Krebs Györgyivel beszélgetünk, a Herosz székesfehérvári telep vezetőjével. Körbevezetett minket, és nagyon sok mindent megtudtunk a hely működéséről, és közben számtalan állatsorsról mesélt nekünk. Ezek közül hoztunk el nektek egyet.
1: El tudna nekünk mesélni egy konkrét kutya történetét?
2: Most, aki akkor így hirtelen eszembe jut, az egy 10 éves kis szuka kutya, egy picike kis fekete-barna kutyus. Ugye az állatoknak a nagy részét azt utcára dobva találjuk, nem tudunk az előéletükről semmit, nem tudjuk, hogy miért kerülnek ki az utcára. Annak ellenére, hogy kötelező például a csíp, nincsen bennük csíp, és akkor ilyenkor tulajdonképpen mi csak annyit tudunk az állatról, amit itt mi megismerünk. Ahogy már itt elmondtam az egyik kollégádnak, minden állatnál először egy állategészségügyi protokoll van, tehát meg kell nézni, hogy egészséges-e, betege, végig kell menni az oltásokon, ivartalanításon, és utána kezdünk el az állatoknak gazdát keresni, tehát ezt a kis lédi kutyát is lefényképeztük, kikerül a Facebook oldalra, kikerül a honlapra. De közben mi nagyon sokat foglalkozunk vele, tehát ezt a kis kutyát is vittük sétálni, kicsit szoktatni kellett a pórászhoz, tehát így megismerjük az egyéniségét, és hát őt az a szerencse érte, hogy mivel vannak németországi barátaink és német támogatóink, Németországban nézte őt ki valaki, és össze kellett hangolni, tulajdonképpen az önkéntesek segítségét is kellett kérni, hogy ez a kutyus eljuthasson Németországba, mert az egyik német támogatónk jött Magyarországra, de nem Fehérvárra, ezért megoldottuk azt, hogy az önkéntes, ugye itt az állatorvos az ilyenkor csipezi a kutyát, útlevelet állít ki neki, tehát van az utazásnak is különböző feltételei. Ez a Lédinél megtörtént, és akkor az egyik önkéntesünk elszállította egy találkozó pontra, ahonnét a német barátunk pedig kivitte Németországba, és most már kaptunk róla képeket, elfoglalta az otthonát. Tehát egy utcai kis kidobott idős kutya, aki koszos volt, nem foglalkoztak vele, most él egy németországi kanapén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. És hát az ilyen történetekért tudjuk mindig újra és újra csinálni, mert hát ezért dolgozunk, hogy ilyen sorsa legyen minden állatnak.
0: A számodra is fontos az állatvédelem, akkor keresd fel a Heroszt akár honlapjukon, akár személyesen a takarodó úton.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítás bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák vagy a nálunk lévő mobiltelefonok vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhárítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrásra hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott

0: Tudta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táska

0: 7-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka és Nár Barbara. Mikor mész az utcán, teljesen természetes, hogy a szemüveget viselő emberek jönnek veled szembe. De azon elgondolkodtál már, hogy honnan ered ez a látásunkat javító kis szerkezet? Nem voltam mindig ilyen elterjedt a szemüveg. Ebben az adásban megismerhetitek a történetét.
1: Még ma sem született határozott megállapítás a szemüveg származási helyéről, de még csak irányáról sem. Egyes feljegyzések szerint már az ókori római katonák is viseltek kezdetleges napszemüvegeket, míg más források úgy gondolják, hogy a kínaiak készítettek színes üveglencsés szemüvegeket. Ők azonban az azoknak tulajdonított mágikus hatás miatt. Az arabok szerint csak azoknak volt megfelelő teljesítésű a szemük, kik a göncölszekér rúdjának középső csillaga melletti kis alkost is látták. A többieknek látásjavító eszköz kellett volna viselniük.
0: Tudományos megközelítés először talán az ókorban történt, amikor a fény egyenes irányban történő terjedését és a fénytörésének törvényét a 90-150 között élő csillagász Claudius Ptolemaeus leírta. Elmélete ugyan nem volt hibátlan, mégis őt tekintjük első mérföldkőnek az optika történetében. A nyugati források szerinti első hiteles felfedezés a neves angol származású kísérleti fizikustól Roger Bacon ferenceni szerzetestől ered, aki 1262-ben elsőként mérte meg a homorú tükrök fókusz távolságát, és neki tulajdonítható a távcső gondolata is.
1: Eredményes megvalósítás legközelebb 1280 körül történt, amikor Alessandro di Spina firenzei mester kifejlesztette az Európa szerte hamar népszerűvé vált első szemüvegeket. Az alapvető ismeretek felfedezése azonban egymástól függetlenül azonos időben is történt, és olyan nagyságok foglalkoztak vele, mint Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes,

0: Voltes vagy Isaac Newton. A továbbfejlesztés először az amerikai államférfi és tudós Benjamin Franklinnak jutott eszébe, aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott úgy, hogy egy keretbe két különböző törőerejű féllencsét erősített, a felső távolra nézéshez, az alsót olvasáshoz, miket a keret tartott össze.
1: Az anatómiai és a szemészeti optikai ismeretek párhuzamosan fejlődtek a szemorvoslással és hatottak is egymásra. Amikor az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált, külön osztályhoz is jutott a kórházakban. A látási hibák okainak feltárása és azok korrigálása akkor indult fejlődésnek, amikor a 18. század közepén Hermann von Helmholtz munkája nyomán ismeretessé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája. Az ő nyomdokaiba a svéd származású Alvar Gullstrand lépett, aki a szemfénytörésének vizsgálatával foglalkozott, és munkáját 1911-ben Nobel-díjjal is jutalmazták.
0: A klinikai felfedezések és ismeretek nem csak elősegítették, hanem szükségesítették a szemészeti optikai tudományok, az üveggyártóipar, a lencsecsiszolás fejlődését is. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, és hamar követendő példájává vált a későbbi optikai üzemeknek. Szintén a század elején élt az optika tudományának másik kiemelkedő alakja, a Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rowe, aki a szemüveglencsék csiszolásának technikájában érte ki magasú eredményeket.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kovács Réka és Fresh Zsófia. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság mézvizsgálata során 320 mintából 147 bizonyult hamisnak. Ez majdnem az 50%-a, azaz a boltban megvásárolható mézeknek körülbelül fele lehet, hogy hamisítvány.
1: A termelők évek óta figyelmeztetik a hatóságokat arra, hogy a piacon óriási arányban vannak jelen mézhamisítványok, és hogy a hamis méz kedvező árának következtében a termelői mézre egyre kisebb a kereslet.
0: A kaptárokból elnevezési projekt 2021. októberében indult el az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság kezdeményezésében. Az akció célja, hogy a harmadik országokból származó mézekből Európa határain belül mintát vesznek, majd ezeket megvizsgálják, kifejezetten idegen cukrok után kutatva.
1: A minták összegyűjtése 2022. február végéig tartott, a munkálatokba pedig az Európai Csalás Elleni Hivatal munkatársait is bevonták.
0: 15 tagországban, köztük Magyarországon is, összesen 320 mintát gyűjtöttek össze, melyek eredetileg 20 különböző országból származtak. Nem kevesebb, mint egy évig tartott a mézek vizsgálata, a sokkoló eredményt, miszerint a minták 46%-a hamisnak bizonyult.
1: Az Európai Csalás Elleni Hivatal által elvégzett helyszíni ellenőrzések, mintavételek és egyéb alapos vizsgálatok alapján az exportőrök és az importőrök közötti bűnrészességet és számos jogellenes gyakorlatot állapítottak meg. A legtöbb hamis méz Kínából és Törökországból származott.
0: Mi árulja el, ha mézünk hamis? Rengetegféleképpen lehet mézet hamisítani. Van, amikor a hamisítók felgyorsítják a méz érlelését, de olyan is előfordul, hogy a mézet ugyan a méhek állítják elő, de nem nektárból, hanem a kaptárba jutatott cukorszirupból.
1: Egy másik lehetőség, ha valódi mézhez mézszerű anyagokat kevernek, ezzel növelik a méz össztömegét, így termelői méz árában adhatják el, ahol persze a kínai mézként emlegetett anyag, ami igazából csak egy színezett, talán aromákkal ellátott szimpla cukorszirup.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: things that I've got.
1: 95.5 Társka Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
2: Az évtizedek során a tornádókról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
3: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szél sebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig ha lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
2: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
4: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Miköze a csimpánzoknak a mobiltelefonokhoz? Gondolom sokakban felmerülhet, hogy az okostelefonnak milyen hátrányai, előnyei lehetnek. Lehet az okostelefonok terén is tudatosnak lenni? Erre a kérdésre fogunk most válaszolni Nagy Réka ökoanyú bolygómentő kézikönyvének segítségével. Először is kezdjük ott, hogy az okostelefonok újrahasznosíthatók-e.
1: A telefon gyártásához egy koltán nevű anyagra van szükség, amit csak Afrikában tudnak kibányászni. Ezek a bányák ugyanott vannak, ahol például hegyi gorillák, bonobók és csimpánzok is élnek. A bányászat drasztikusan megváltoztatja az élőhelyüket. A Jane Goodall intézet célul tűzte ki, hogy megvédi ezeket az élőlényeket és erdőiket. Hogyan teszik mindezt? Összegyűjtik a használt mobiltelefonokat, hogy aztán újra hasznosítsák őket, különösen bennük található érceket, így csökkenni fog az újonnan bányászott ásványok iránti kereslet. Természetesen a telefonok többi részét is igyekeznek felhasználni más termékekhez.
0: És mégis mennyi mobilról beszélünk? 2018-ban 5,1 milliárd mobil jutott 7,6 milliárd emberre. Becslések szerint ez az arány tovább nőhet. 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltánbányászat következtében. Az okostelefonok ma már az életünk részei. A trendek miatt akár gyakran le is cseréljük őket, és bár néha nem is vagyunk tisztában vele, mégis ártunk a környezetünknek. A gyártók felelőssége is nagy, ők gyakran szándékosan rövidítik az élettartamot, vagy látványfunkciókat találnak ki, hogy vásárlásra ösztönözzenek minket.
1: De mégis mit tehetünk? Érdemes átgondolni, hogy valóban le kell cserélnünk a telefonunkat. Akkor is, ha olcsónak tűnik az új, mert lehet, hogy valaki nagyon kevés pénzt kapott az alapanyagért. Leselejtezett telefonodat elajándékozhatod, vagy leadhatod a már említett Jane Goodall intézetnek is.
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97 a Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Christopher Nolan az a rendező, akivel kapcsolatban manapság már akkor is felszokás kapnia a filmrajongóknak a fejüket, ha csak annyi hír jön felőle, hogy új filmen dolgozik. A sok sikeres film ellenére még mindig nem kapta meg az Oscar-díjat, pedig rengetegszer jelölték. Ha így se ugrik be a neve, ő volt az, aki megalkotta a Sötét Lovak filmeket, a Meglepően Tudományos Csillagok között filmet, az Eredetet és legutóbbi filmjét, a Tenetet.
1: Nolan Londonban született 1970. július 28-án. Angol származású apja hirdetési ügyintézőként, amerikai anyja légiutas kísérőként és angol tanárként dolgozott. Míg fiatalabb testvére hasonlóan érdeklődött a filmek iránt, addig bátyjuk Matthew gyilkossággal vádolt, elítélt bűnöző. Nolan nagybátyja Apollo rakéták irányítási rendszerének kiépítésével foglalkozott a NASA-nál. Mivel Christopher gyerekkorában is szeretett apja kamerájával stop motion filmeket készíteni akciófigurákkal, nagybátyja felvételeket küldött neki a NASA-tól, hogy felhasználhassa azokat amatőr filmjeihez. Nolan azóta szerelmese a világűrnek.
0: Egy neves magángimnázium után Nolan a londoni UCL angol irodalom szakjára ment, amit kifejezetten azért választott, mert az egyetem híres volt a jól felszerelt filmes köréről, benne a 16 mm-es kamerákkal és profi vágóberendezésekkel. Az ifjú Christopher tehát kedvére kísérletezgethetett, már amennyire persze a pénztárcája engedte, hiszen a 90-es években még nem igazán voltak olyan digitális csodák, mint ma, szóval minden egyes projektjének büdzséjében komoly tényező volt a nyers filmára is. Itt ismerkedett meg egyébként későbbi feleségével, Emma Thomas-szal is, akivel az iskolai év alatt közösen vetítéseket szerveztek, hogy az így befolyt pénzből a nyári szünet alatt saját filmterveiket alkossák meg.
1: Nolan először rövid filmeket készített, majd a filmes szakmának egyfajta vizsgafilmes jelleggel megalkotta a Követést, ami első filmjéhez képest egy kifejezetten izgalmas krimi. A Követés után következett a 2000-es Memento, ötlete Nolan öccsének fejéből pattant ki, miközben Chicagóból Los Angelesbe tartottak. A történet szerint egy

0: rávetni magát az eseményekre.
1: A Memento után az eredet volt az a film, ami az egész világot teóriák gyártására késztette, és a film megkapó színészei úgy szintén bevonzották a nézőket a mozikba. Az eredet egy olyan világot jár be, amit nem igazán láthattunk ezelőtt filmben, és az álmokban való kutatás koncepciója igazán frissnek hatott, amellett, hogy a film befejezése 2018-ig bizonytalan volt, hiszen Nolan előszeretettel zárja le filmjeit egy nagy csavarra, amin aztán évekig gondolkodhatnak az emberek.
0: Az eredet előtt még a szuperhős világnak is alkotott egy gyöngyszemet, a népszerű igazságosztó Batman megpróbáltatásait körüljáró Sötét Lovak trilógia az egyik legnagyobb szuperhős szériaként van fenntartva. Nolan a csavaros sci-fi filmek és Batman után úgy döntött, hogy kicsit belekóstol a világűrbe, és nagyon jól tette, hiszen a Csillagok között egy tudományos körben is elismert film lett.
1: Nolan csavaros és izgalmas filmjeit naphosszat lehetne sorolni, de emellett a rendező még a háborús filmek világában is kipróbálta magát, az Oscar jelölt Dunkirkkel. Következő filmje pedig egy életrajzi film lesz, az atombomba atyáról, Robert Oppenheimerről, a mindig nagyszerű Cillian Murphyvel a főszerepben.
0: Reméljük, Christopher Nolan hamarosan megkapja az Oscar szobrot, szerintünk megérdemli. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Mit mutat a NASA űrteleszkópja? A tudósok új részleteket fedeztek fel egy távoli bolygón, ami átalakíthatja az idegen élet utáni kutatást. A NASA James Webb űrteleszkópja lehetővé tette a tudósok számára, hogy minden eddiginél részletesebben lássák egy naprendszerünkön kívüli WASP 39b nevű bolygó légkörét. Az új kutatás más bolygókon pedig egy napon lehetővé teheti a Földön kívüli élet felfedezését, vélik a tudósok. A kutatók szerint az eredmények mindent megváltoztathatnak, és olyan technikák kezdetét jelentik, amelyekkel lehetővé válik az idegen élet jeleinek detektálása.
1: A NASA James Webb űrteleszkópjának tavaly indítása óta a tudósok azt remélik, hogy a teleszkóp segítségével más bolygók légkörének részleteit is tanulmányozhatják, és jobban föltárhatják a környezetüket. Teljesen új információkat találtak a WASP 39b atmoszférájáról, felhőiről és kémiai összetételéről, amelyekből kiderül, hogy alakult ki a bolygó.
0: A NASA teleszkópja már is megváltoztatta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket, mivel olyan lenyűgöző képet tett közzé, amelyek minden eddiginél részletesebben mutatták a galaxisokat és a csillagokat. A teleszkópokkal azonban a tudósok más objektumokat is vizsgáltak vele a naprendszerünk bolygóitól kezdve a világegyetem legtávolibb galaxisáig. Figyelik az élethez szükséges körülményeket. A WASP 39b bolygó a feltételezések szerint a Szaturnusz pejhes változatához hasonlít, amely mintegy 700 fényévre van tőlünk.
1: A tudósok már több mint 10 éve tudnak erről a bolygóról. Ez részben azért is izgalmas, mert feltételezhetően nagy mennyiségű víz, széndioxid és más vegyi anyagok vannak a légkörében, ami hasznosnak bizonyulhat egy idegen élet keresésében. A légköre azonban még mindig nagy részt ismeretlen.
0: Hogy jobban megértsék, a tudósok James Webb segítségével figyelték a bolygót, amint 2022. júliusában négyszer elhaladt a csillaga előtt. Ennek során láthatták a légkörben jelen lévő színeket, amelyekből következtetni tudtak arra, hogy mi lehet benne. A tanulmány arra is utal, hogy a bolygót felhőfoltok borítják, méghozzá szétszórtan, nem pedig egyetlen nagy takaróként a bolygó felett. Ezek a felhők nem vízből állnak, mint a Földön, hanem olyan anyagokból, mint a szulfidok és szilikátok.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulásról lesz szó.
1: Többségünk számára a nyelvtanulás időnként komoly nehézségeket tartogat. Azért, hogy át tudj lendülni ezeken, jó, ha ismersz olyan módszereket, melyek megkönnyítik számodra a tanulást. Az alábbi hatékony nyelvtanulási tippek segítenek elindulni.
0: Kifejezéseket tanulj, ne szavakat! Az egynyelvű szótár növeli a hatékonyságot. Rengeteg oka is van annak, hogy miért érdemes kifejezéseket vagy rövidebb mondatokat tanulnod szavak helyett. Néhány ezek közül. Ami rendszerben van foglalva, könnyebben rögzül, mint ami nincs, és később is könnyebb előhúzni ezeket, ha nem különálló szavakat próbálsz memorizálni, akkor egyik szó maga után húzza a másikat. Nyelvhelyesen tanulsz, így kevesebb szabályt kell külön megtanulnod. Mivel ezek a kifejezések egy idő után maguktól jönnek, beszéd közben lesz ideje az agyadnak a következő mondaton gondolkodni.
1: Készíts posztiteket! Vegyél egy csomag posztitet, írj rá a tanulandó nyelven, és kezd el a szobádat, lakásodat kidekorálni. Természetesen ne csak szavakat, hanem kifejezéseket írj. Például a polc a falon van, a hűtő szürke és magas, vagy a kedvenc székem zöld színű. Meglátod, pillanatok alatt tisztában leszel nem csak a berendezési tárgyak neveivel, de egy csomó nyelvtani formula is tudat alatt rögzülni fog.
0: Hozd magad helyzetbe a hobbiddal. Használd okosan a hobbid. Keresd rá lehetőséget, hogy amit szívesen csinálsz, azt idegen nyelven tedd. Ha főzni szeretsz, keresd külföldi recepteket, amennyiben szükséges, szótárazd ki, hogy megértsd, de nem magyar nyelvűt használj. Ha a kertészkedés érdekel, tanulj meg ezzel kapcsolatos kifejezéseket, és miközben dolgozol, gyakorold ezeket.
1: Rendszeresség. Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz az eredményes nyelvtanulás érdekében, az az, hogy folyamatosan foglalkozol az adott nyelvvel. Nem kell minden nap órákat tölteni a nyelvtannal és a szótárral. Elég, ha csak munkába a jövetmenet rászánsz 10 percet, de azt minden egyes nap megteszed. Az eredményessége kiemelkedő. Ráadásul az interneten számos ingyenes nyelvtanfolyamot találsz, ami csak napi 5-10 perces leckéket jelent, de már ezekkel is nagyon sokat tudsz fejlődni.
0: Hallgass a nyelvet! Szeret zenét hallgatni? Használd ki ezt is a tanulás során. Egyszerűen próbáld leírni azt, amit hallasz, majd fordítsd le magadnak. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, amikor a saját leíratodat összehasonlítod a neten megtalálható eredetivel, sokat lehet tanulni abból, hogy a fordítás során megpróbálod kitalálni a meg nem értett részeket. Szeretsz sorozatokat nézni, de ha leülsz a tévé elé, bűntudatod van, hogy elfecsérelted az időt. Semmi baj, csak nézd meg a legújabb részt azon a nyelven, amit meg szeretnél tanulni, és már is hasznos időtöltéssé válik. Sőt, az sem baj, ha már láttad ezt a részt, hiszen úgy legalább azt is tudod, hogy nagyjából miről szól, így könnyebben megérted idegen nyelven.
1: Gyakorolj bárhol. A hatékony nyelvtanulási tippek mit sem érnek gyakorlás nélkül. Szerencsére ehhez bárhol és bármikor találhatsz alkalmat. Buszon utazva például próbáld magadban a tanult nyelven elmondani, hogy ki mit visel, hová mész, hány megálló van addig, vagy épp milyen színeket látsz. Munkában menet elmondhatod magadnak, hogy milyen az időjárás, miket kell ma megcsinálnod, mit ennél szívesen, vagy mit fogsz este csinálni. Gondolkodni bárkinek bárhol és bármikor szabad.
0: Készíts magadnak kreatív szótárat. Egy füzetbe szépen színessel és képekkel díszítve írd ki magadnak a szavakat vagy kifejezéseket, amiket meg szeretnél tanulni, és így mikor majd használnod kell őket, könnyebben be fog ugrani, hogy hogyan, milyen színnel írtad le, és egy adott szó mellett milyen kép szerepelt. Ha olyan nyelvet tanulsz, ahol fontosak a nemek, írhatod úgy, hogy egy nemet társítasz egy színhez, például a nőnemi szavakat rózsaszínnel, a himnaműeket pedig kékkel írod. Ha neked is van valami praktikád, ami bevált, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: A 97 Táska Rádió bemutatja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most bemutatjuk nektek Dua Lipát. Az albán származású, ám londoni születésű énekesnő nagyjából 3 éve robbant be a köztudatba. Gyermekként mindig édesapját, Dukagin Lipát, az albán rock énekes lágereit hallgatta. 15 éves korában pedig már nem csak elkezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekeseitől, hanem modellkarrierét is elkezdte építeni.
1: Pályafutása 2015-ben a Be The One című dallal kezdődött igazán, ami több európai ország number one slágere volt a toplistákon. 2016-ban már saját turnékba kezdett Európa szerte több országban. Ebben az évben is remek dalokat adott ki, például Sean Paul-lal, közös No Lie és Blow Your Mind című topslágert. A 2017-es év nagy áttörés jelentett neki, hiszen nem csak saját stúdióalbumot adott ki Dua Lipa néven, hanem az MTV Europe Music Awards-on bezsebelte a legjobb új előadónak járó díjat. Emellett az albumon több ismert dala is megjelent, mint a Lost in Light és a New Rules is.
0: 2018-ban pedig ő volt a Sziget Fesztivál egyik leginkább várt előadója. 75 ezer ember vett részt a koncerten, és mind az énekesnő, mind a közönség hatalmas élményt szerzett. A koncert után ezt posztolta Instára.
1: Elment a hangom az izgalomtól, de megoldottuk, és Istenem, ez a show hihetetlen volt. Az arcomra akarom tetováltatni a légi felvételeket, de addig is csak sírok.
0: Szintén 2018-ban látott napvilágot Kevin Harris-szel közös dala, a One Kiss, ami abszolút az egyik legnagyobb sláger volt ebben az évben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Honin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mik volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eneme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénik címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: This is your boy Justin Bieber, here it is, my new single.
3: Ghost. Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13.000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhőzsáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrűs örték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Constantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodás szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron.

0: hétfokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény

0: közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bás Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma szeles időben lesz részünk, csapadékra nem kell számítani. Napközben 17 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13.000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhőzsáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érm is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodás szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtszék elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.
1: Te is beleférsz. You know the hardest thing.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió. Ne is beleférsz.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13.000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrűs örték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknak könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érm is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 félletes mozgás kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörök két helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem érinkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. A globális gazdasági növekedés lassulni fog idén.
1: A PVC Global Economy Watch előrejelzése szerint a világgazdaság egészen lassulni fog 2019-ben azáltal, hogy a 7 legfejlettebb országból álló G7 országokban hosszú távon visszaáll az átlagos növekedési ütem. A PVC előrejelzése szerint várhatóan mérséklődik Amerika és Kína növekedése, a fejlett gazdaságok munkaerőpiacai továbbra is szűkülnek, India pedig a következő évtizedekben tovább javíthatja helyezését a globális GDP rangsorban. A PVC szakértői szerint véget ért a legjelentősebb gazdaságok növekedésének 2016 vége és 2018 eleje között tapasztalt fellendülése. Az USA-ban a költségvetési ösztönző intézkedésének köszönhető növekedés várhatóan gyengülni fog, a magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. Amerika növekedése a 2018-ban becsült 2,8%-ról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3%-ra fog mérséklődni.
0: Kína növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest. Jól lehet, a kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, az amerikai vámok hatása, illetve az adósság szintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg lassul. Polesek Csaba, a PVC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa a közleményben elmondta, tavaly a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban közel 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaik szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődik, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliség aránya el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul, tette hozzá. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítanak, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik, vélekedett a szakértő.
1: Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban. 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista 5. helyéről a 7. helyére fogja kényszeríteni. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország a hasonló szintű fejlődés és a nagyjából azonos lélekszámú népesség miatt rendszeresen egymást előzgette a rangsorban, India jobb helyezése valószínűleg állandósulni fog. A PVC előrejelzése szerint 2019-ben a reál GDP az Egyesült Királyságban 1,6%-kal, Franciaországban 1,7%-kal, Indiában pedig 7,6%-kal fog emelkedni. Na és ti mit gondoltok erről? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen a 0620 944 5135-ös számom.
2: Sztorik, pletykák és a te szerint.

0: 95.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Anka és Bali Villő. A legbizarabb félelmek, amiket biztos, hogy még nem ismersz. Nincs olyan ember, aki ne félne valamitől. Érdekes lehet a neveiket is tudni, vagy épp azt, hogy miben szenved pár ismerősöd. A világon mindentől lehet félni, de nem mindennek van neve. Itt van néhány.
1: Anatidaefóbia. Félem a kacsáktól, vagy egy bizonyostól. Ezek az emberek úgy érzik, hogy mindig figyeli őket egy kacsa. Futhatsz, de nem bújhatsz el, és a kacsa mindenhol jelen van. A vörös szeme rászegeződik, igen kellemetlen lehet. Érdekes, hogy egy ilyen ártatlan lénytől is lehet félni, de ez nem választás kérdése. Ha valaki ilyenben szenved, akkor semmi vész. Az egyik külföldi regényben is egy egész család retteg a kacsáktól.
0: Kerofóbia, a szórakozástól való félelem. A boldogságtól való idegenkedés vizsgáló jelenlegi pszichológiai kutatás feltételezi, hogy a boldogságnak többféle fajtája létezik. Mint ilyen, az egyének különböző érzései lehetnek, és különböző fokú idegenkedései lehetnek a különböző boldogságtípusok iránt. Először meg kell határoznunk, hogy pontosan melyik boldogságfajtától félünk.
1: Luposlibafóbia. Attól való félelem, hogy zoknit viselve a frissen viaszozott konyhapadlón farkasok fognak kergetni a konyhaasztal körül, ami a The Far Side című Gary Larson képregény sorozatból van. Őszintén annyira hihetetlen ez a félelem, hogy nem is hiszem, hogy létezne, de ki tudja. Ha te nagyon rettegni kezdesz ettől, hadd emlékeztesselek, hogy farkasok nem kúszálnak a kámerre, és biztos nem a te lakásodba fognak betörni, pont amikor frissen van viaszozva a konyhapadló. Ha meg mégis, akkor vedd le azoknit és törd meg az ördögi kört. Terinofóbia, a tollakkal csiklandozástól való félelem. Ez a fóbia általában gyerekkorban kezdődik, amikor traumatikus élmény történik egy tollas dologgal. Legyen az egy párnacsata, esetleg egy kakassal való szerencsétlen összecsapás. Egyes terinofóbok félnek a tollaktól, mivel a madártetemhez kötődnek. Esztétikai okokból a tollak tisztátalannak, piszkosnak tűnhetnek, vagy a fóbiás fertőzés jeleként is szolgálhatnak. Ennek eredményeként a tollal való csiklandozás rendkívüli kényelmetlenséget, vagy folyamatos félelmetes gondolatokat okozhat a toll csiklandozása utáni megbetegedésről.
0: A paraska vede katria fóbia nem káromkodás, hanem a péntek 13-tól való félelmet jelenti, és érdekes módon sokan szenvednek benne. Amerika lakosságának 10%-a hisz ebben, hiszen Franklin D. Roosevelt is rendkívül babonás volt. 13-án sosem utazott, és nem ülhetett 13 ember egyszerre egy asztalhoz. Hippopotam monstrus sesquipedaliofóbia. Ez az igen hosszú szó a hosszú szavaktól való félelmet jelenti, így remélem, hogy ha valaki ebben szenved, nem próbálja kideríteni a nevét. Elvileg azért van ilyen neve, mert a fóbia megértése segíthet legyőzni azt, és teljes életet élni. Ha már innen nézzük, még csatolhattak volna hozzá pár szótagot, nem?
1: Heliofóbia a napfény elkerülését jelenti. Ezek szerint tényleg léteznek vámpírok, hiszen hogy máshogy kerülnék el ezek az emberek a csodás napsütötte délutánokat.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádiótáj is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Nagy Dorina és Gulyás Evelin. A génmódosítás úgy néz ki, nem ismer határokat. Hallottál már a világító macskáról?
1: A világító halak már régóta ismertek, de egy teljesen új vívmány kápráztatja el az embereket mostanában. Sok kudarcot vallott kísérletbe telt, mire kitalálták a japáni Mayo Klinika és Yamaguchi Egyetem doktorai a megfelelő formulát a foszforeszkáló macskák létrehozására. Kutatók medúzagéneket ötvöztek a még megtermékenyítetlen cica petesejtekkel, és létrehozták az UV fény alatt különböző színekben pompázó különös kiskedvencet.
2: Ezek a cicák nem minden ok nélkül jöhettek létre. Sokan azt hinnétek, hogy unatkozó tudósok szórakozása kezdtek bele a projektbe, de igazából a cicák nagy szerepet játszanak a HIV és AIDS betegség lefolyásának és gyógyításának kutatásában. A foszforeszkáló gén ugyanis védelmet nyújt a genetikailag manipulált állatok számára a HIV vírus macska változatától, a FIV-től. Az eljárás hasonló módon kivitelezhető lehet embereken is, de ez még csak elmélet. Előbb ki kell találni, hogy az emberek hogy legyenek védettek a vírussal szemben, de ne kezdjenek el világítani UV-fény alatt.
0: Eleinte nem lehetett sehol beszerezni ezeket a különleges állatokat, de most már, ha valaki talál egy helyet, ahol világítós cicákat tenyésztenek, $120, vagyis nagyjából 35.000 forintért meg lehet őket vásárolni. Ahogy a kis kedvenc klónozás technika fejlődik, úgy egyre gyakoribbá válnak ezek a furcsa házi állatok. Az is kiderült, hogy a géneket tovább tudják örökíteni utódaikba. Ki tudja, lehet a jövőben, majd azt találjuk furcsának, ha egy macska nem világít az UV-fény alatt. 97.5. All the time.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A legtöbb ember lelkesen várja nyarat és a jó mozis estéket, ezért elhoztam pár filmet, ami segít ráhangolódni a nyárra. Első, Outer Banks. Egy baráti társaság egy kis szigeten élménydúsan tölti a nyarat, míg érdekes nyomokra nem bukkannak és nyomozni kezdenek. Eközben a teen drámák sem szorulhatnak háttérbe, valamint az, hogy a szigeten élő két csapat nem vegyülhet.
1: Kettes, egy pörgős nyár. A vadóc Summer imádja áthágni a szabályokat, ezzel rengeteg problémát okozva elfoglalt anyjának. Viszont anyja visszavág, mivel a munkája elküldi Summert egy kisvárosi családhoz egész nyárra. A kalandok pedig csak most kezdődnek igazán Summer számára.
0: Harmadik, az elveszett város. A feltörekvő romantikus regényíró mit sem sejt arról, hogy mekkora kalandba keveredik. Egy őrült milliárdos elrabolja őt, hogy segítsen megtalálni egy rég elveszett kincset.
1: Négyes, Ohana, az igazi kincs nyomában. A brooklyni család elutazik egy Hawaii-szigetre, hogy meglátogasson egy rokont. Ám a kalandvágyó Pili belerángatja barátait egy őrült kalandba. A cél, hogy megkeressenek egy kincset.
0: Ötödik, Igen nap. A merész és kalandvágyó házaspár ráeszmél, hogy a gyerekeik nem is tekintik őket olyan bátornak, mint amilyenek. Ezért úgy döntenek, bevállalnak egy kihívást, miszerint egy napig mindenre igen mondanak.
1: Hatodik, Nem merész el eljönni a bát Vicvámra. A két legjobb barátnő már régóta emlékezetet Bitvácvát tervez. Ám Stacy szerelme a híres fiú, akiben mindenki belezúg, mindent tönkretesz. Ettől az egész barátság gajra megy.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkolá Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovardába, a tulajdonos Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovas terápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is.
2: Hol is kezdődött úgymond ez az egész lovardának a története?
3: A lovardának a története a férjemnek a nagyszüleihez nyúlik vissza egészen. Ez a birtok, ahol most vagyunk, ez az ő tulajdonuk volt, és amit itt látunk a szemünk, ameddig ellát, ez mind az ő tulajdonuk volt. És amikor a férjem nagypapája már idős volt, akkor megkérte a férjemet, hogy ezt a területet sose adja el, és a férjem ezt megfogadta, úgyhogy innentől kezdve a terület a férjem tulajdonáé, illetve a Katán használja, mint lovarda, és ő a tulajdonosa is.
2: Kata, mint gyermek milyen volt?
3: El szeretném nektek mesélni, hogy képzeljétek el, amikor megszületett, akkor első éven anyósom kérte, hogy hadd vehessen neki babát, mert hogy a családban nagyon sok fiú volt, és mondtam neki, hogy persze, nagyon örömmel fogadjuk, gözbabát vett, ami akkoriban 2000-ben ez nagyon nagy szónak számított, és az én kislányom, amikor megkapta karácsonykor a babát, akkor így bedobta a sarokba. Úgyhogy a baba ott landolt, viszont a ló az előkerült, és onnantól kezdve nem érdekelte se a baba, se semmi, csak a lovak. Úgyhogy a lószeretet az már egészen pici kora óta megvan neki. Mondhatni, beleivódott, ő így született, hogy a lószeretet az már benne van a vérében.
2: Hogy érte meg szülőként, hogy a lányának balesete volt?
3: Az első pillanatban sokkot kaptam, majd a következő pillanat az volt, hogy jó, és akkor hogyan tovább, hogyan tudunk rajta segíteni, mi van vele. Az első műtét, ami 4 órán keresztül tartott, éjféltől hajnali 4 óráig minden percét érzem még most is a bőrömön. A férjemmel együtt kint ültünk a folyosón a kórházban, és vártuk, hogy mikor tolják ki a műtőből. Amikor kitolták a műtőből, akkor a doktornak ez az egyetlen egy mondat hangzott el a száját, hogy hát sikerült, de ennyire szétroncsolódott könyökkelő még nem találkozott. Ez volt az első, és utána nagyon-nagyon sok napok, hosszú hetek terápiája következett. Nem is tudtam igazából akkor felfogni, csak így utólag, hogy mi is történt velem. Hála jó Istennek, nagyon szépen begyógyult a könyöke, és azt gondolom, hogy ez a baleset sem volt véletlen, hisz azt gondolom, hogy ezzel a balesetével ő majd másokat is tanítani fog, nevelni fog, illetve formálni fog.
4: A te rádiód, a te kedvenc

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Nerebeszki Máté és Szigő Barnabás. 71,8 milliárdot fizetett a Facebook, úgy tűnik ellopták az élő közvetítés ötletét. Egy texasi bíróság szerint a Facebookot is magában foglaló Meta szabadalomsértést követett el az élő videó közvetítésre vonatkozó technológia elkészítésével, az ugyanis más ötletén alapult.
1: Szabadalomsértés miatt közel 175 millió dollárt, vagyis kb. 71,8 milliárd forintot kell megfizetni a Meta nevű óriás cégnek egy friss bírósági döntés nyomán, írta erről a College Times. A portál szerint az ügy a cég szolgáltatásain, vagyis a Facebookon és az Instagramon elérhető élő felvétel készítés miatt indult. A bírák úgy vélik, hogy a Facebook ezt a technológiát nem magától találta ki, mert az ötlet eredetileg egy veterán amerikai katona fejéből pattant ki.
0: A Tom Kétis nevű férfi társalapítóként szállt be egy Voxer nevű cégbe, ami arra keresett megoldást, hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a harctéri kommunikációt, információáramlást. A bírósági dokumentumok szerint Kétis 2001. szeptemberében Afganisztánban volt, ahol őrmesterként szolgált. Egy nap, amikor Kunár tartományban jártak, az egységet támadás érte, ami elmondása szerint rendkívül nehézkessé tette a másokkal való gyors információcserét.
1: Ügyvédjei szerint a katona Afganisztánból hazatérve 2006-ban kezdett új kommunikációs megoldásokon dolgozni. Ennek eredményeként készült el egy olyan szolgáltatás is, ami a Facebookon most elérhető élő videó közvetítéshez hasonló. Azaz, a használója nem csupán látja, hallja is, ami történik. De miért is lett a Facebookból Meta, és ezt Mark Zuckerberg hogyan is képzeli el a jövőben?
0: A mindennapokban egyelőre semmi nem változik a Metával, de Mark Zuckerbergék egyre határozottabban állnak rá az egy évvel ezelőtt kijelölt útra, ami újra milliárdok életét változtathatja meg. 2021. október 19-én csütörtökön magyar idő szerint este futott végig a sajtón a hír, miszerint a Facebook Inc. Mark Zuckerberg Facebook alapító bejelentése után a Meta Platforms Inc. néven fut tovább, a jövőben pedig a metaverzum felépítésére koncentrál.
1: Ez lényegében egy szimuláció lesz, amelyben a felhasználók valós időben az avatarjaikon keresztül léphetnek kapcsolatba egymással. A cég nevének megváltoztatása azt jelzi, hogy nem egyszerűen egy új szolgáltatás indul. Zuckerbergék azt szeretnék, ha a jövőben a Meta lenne a meghatározó felületük.
0: Mostantól elsősorban metaverzum és nem Facebook vagyunk. Idézi Zuckerberget a Vox. A Meta névről aztán azt mondta, azért szereti, mert a görög eredetű szó annak a jelképe, hogy mindig lehet tovább építkezni. Meg talán azért is, mert a feleségével Priscilla Chan-nál közösen vezetett jótékonysági szervezet is megszerzett egy Meta nevű startupot. Ez mesterséges intelligencia segítségével használja a tudományos kutatásokban. A cég honlapján ettől függetlenül hangsúlyoz, hogy nincs köze a Facebookhoz.
1: Mit mutatott meg Zuckerberg? A Facebook alapító a Connect Conference nevű rendezvényen jelentette be a cég névváltoztatását. Ezen a Vox beszámolója szerint látványos animációkban és prezentációkban mutatta be, hogyan fogunk játszani, dolgozni, járni, edzeni vagy akár tanulni a virtuális 3D környezetben, ha egyszer tényleg elindul a metaverzum.
0: Ehhez a Facebook új virtuális és kiterjesztett valóságot létrehozó hardvert fejleszt. Az avatárok ígéret szerint nagyon élethűek lesznek és egészen újfajta játékélmény is társul majd mindehhez. Arról nem tudni, mikor indítaná el a metaverzumot a Facebook, azt viszont már elmondta Zuckerberg, hogy a fejlesztésre legalább 10 milliárd dollárt fognak elkölteni. Évek óta erre készültek.
1: A Facebook 7 évvel ezelőtt vette meg a VR szemüvegeket gyártó Oculus-t, amely 3D-s virtuális valóságban játszható videójátékokhoz készíti ezeket. A névváltoztatás után az Oculus-t vezető Andrew Bosworth bejelentette, ezután ők is besorolnak a Meta márka név mögé, az eredeti nevüket többé nem használják. A VR cég 7 évvel ezelőtti megszerzése már megágyazhatott a metaverzum tervének, amelynek megvalósítását felgyorsíthatja, hogy a Facebook körül az utóbbi időben egyre több a botrány, ráadásul a fiatalabb generáció körében már kevésbé népszerű. Közöttük a TikTok jobban hasít és veszélyezteti a Facebook piaci pozícióját.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedvig Mira. Miért jó sportolni? Javítja az állóképességet. A testmozgás rengeteg előnnyel jár. Ismert tény, hogy javítja a fizikai állóképességed, növeli a tüdőd kapacitását, a rendszeres testmozgás hatására a szívizom megerősödik, nő a szív teljesítő képessége és csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. Az immunrendszer működése erősebb, ami által a szervezeted ellenállóbbá válhat a betegségekkel szemben. A rendszeresen végzett testmozgással a kettes típusú cukorbetegség kordában tartható. Az emésztőrendszer is pozitív hatással van. Gyorsítja az emésztést és a táplálék áthaladását a bélcsatornán, valamint csökkentheti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát.
1: A sportolás pozitívan befolyásolja a csonttömeg megtartását, így mérsékelhető a csontritkulás is. Az izmaid megerősödnek, javul a testtartásod, fejlődik a testkoordinációd és csökkenthet az ízületi merevséged. A rendszeresen végzett sporttevékenység segít megelőzni az elhízást, valamint segít a fogyni vágyóknak elérni a kívánt testsúlyt. Könnyebben elégedhetők a felesleges kalóriák, illetve segít elérni a testsúly csökkentéséhez szükséges kalóriadeficitet.
0: A rendszeresen végzett mozgás nem csak a testünkre, hanem a hangulatunkra, a pszichés jólétünkre is pozitív hatással van. Elősegíti a hangulatjavító szerotonin hormon, valamint a fájdalomcsillapító és jó érzés generáló endorfin hormon felszabadulását az agyban. Tehát a rendszeres edzés hatására hangulatunk pozitív irányba változhat. A depresszív állapot kezelésében is az egyik alapvető technika a viselkedés aktiválása. A depresszív állapotban lévő személyek nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Gyakran még az ágyból sincs kedvük kikelni. Annak érdekében, hogy változás álljon be az állapotukba, olyan tevékenységekre sarkalják őket a terápiájuk során, amiket korábban szívesen végeztek. Akár a rövidebb időtartamú rendszeres sporttevékenység is képes pozitív változást hozni a depresszív állapotban lévőknél, csak fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő motivációt.
1: Ha alvási problémákkal küzdesz, a sportolás erre is jó megoldás lehet. A rendszeres edzés által fizikailag is lefárasztod a tested, ennek következtében könnyebben fogsz tudni elaludni. Fontos, hogy az edzést ne csúsztass túl későre, mert akkor fennáll a veszély, hogy a szervezeted annyira felpörög, hogy emiatt nem fogsz tudni elaludni. Az edzés főleg, ha egy olyan monoton gyakorlatsorról van szó, mint a futás, úszás, segítségedre lehet az éppen aktuális nehézségek feldolgozásában, megoldásában. Edzés közben átgondolhatod az adott problémát, azt, hogy mit érdemes tenni az adott helyzetben, és mit nem. Attól, hogy egy kicsit távolabbról tekintesz a problémára, olyan megoldási lehetőségek válhatnak elérhetővé számodra, amelyekre eddig nem is gondoltál.
0: Egyéni vagy csoportos edzés. Mindkét edzésformának vannak pozitívumai. Az egyéni edzés során jobban magadra tudsz koncentrálni. Saját korlátaidat döntheted meg edzésről edzésre. Viszont ennek egyik veszélye az lehet, hogyha túl megengedő vagy önmagaddal. Akkor a várva várt fejlődés elmaradhat. Annak érdekében, hogy megfelelően haladj, érdemes kezdetben egy sportoló barát vagy egy személyi edző segítséget kérni. Csoportos edzés előnyei közé tartozik, hogy közösségben járhatsz, egy csapat része lehetsz, motiválhatjátok egymást és összemérheted az erőléted másokéval. Akár egyéni, akár csoportos edzésformát választasz. Fontos, hogy először mérd fel a saját igényeidet, hogy a személyiségedhez melyik edzésforma illik a legjobban.
1: A rendszeres edzés által fejleszteted a kompetencia érzésedet, hiszen megtapasztalod, hogy alkalmas vagy valamire. Általa szembesülhetsz azzal, hogy veled nem csak történnek az események, hanem képes vagy hatni és befolyással lehetsz saját magadra és az életedre. Ráébredhetsz, hogy ha szeretnél változtatni, az csak rajtad múlik, és ha képes vagy elindulni a cselekvés útján, akkor magabiztosabbá és elégedettebbé válhatsz. A rendszeres edzés által közelebb kerülhetsz, vagy el is érheted az általad megálmodott testalkatot. Ez az önbizalmadra is hatással lesz, ami hosszú távon az életed több területén is pozitívan megnyilvánulhat. Legyen szó a magánéletedről, vagy a munkádról.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vas Eszté és Schuller Vivi. Hogyan induljon jól a reggel?
1: Biztosan veled is előfordult már, hogy bal lábbal keltél fel. Senki sem kívánja azokat a reggeleket, amikor minden nehezen indul, semmihez sincs kedved. Csak azt látod a lelki szemeid előtt, hogy mennyi órád lesz a suliban, vagy hogy mennyi feladatod lesz a napokban. Lássuk, mit tehetsz, hogy bal láb helyett jobbal kelj fel.
2: Az első, az előző esti teendők. Kapcsold ki a kütyüket. A tévé, az internet és az egyéb elektronikus eszközök könnyen rabul ejthetik az embert, az időérzékünk csapdába esik, és hip-hop órák telnek el, már éjjel egy óra van, és már megint aludni kellene. A reggeli ébredés mindenképpen megkönnyíti, ha elegendő órát szánsz az alvásra. Egy 12-18 éves fiatalnak napi 8-10 óra alvásra van szüksége.
0: Egy kutatás szerint azok a fiatalok, akik este 9 után is használtak valamilyen elektronikus eszközt, jóval kevesebbet aludtak, mint amennyi szükséges lett volna. Illetve több koffein tartalmú italt is fogyasztottak, mint a kütyüket mellőző társaik. Az elégtelen alvás mennyiségtől pedig egyenes út vezet a fárasztó ébredéshez. Sőt, mi több, ha előző éjszaka tanultál, az alvás segíti az emlékezést is. Az információk könnyebben bevésődnek, és könnyebben fel tudod idézni az anyagot, ha eleget aludtál előző este.
1: Ahhoz, hogy a reggeled jól induljon, sok mindent megtehetsz azért, hogy optimistán, jó hangulatban kezd a napodat. Mielőtt még felkelsz, nyújtózz egy jó nagyot. A testednek is fel kell ébrednie. Gondold át, milyen nagyszerű dolgok történnek veled. Fontos, hogy csak pozitív gondolatokra koncentrálj. Kik azok, akikkel találkozni fogsz? Lehet, hogy egy unalmas iskolai nap lesz, de újra beszélhetsz a legjobb barátnőddel. Már is van miért felkelni.
2: Gondold át, hogy kik azok, akik szeretnek téged, kikkel kapcsolatban vannak pozitív emlékeid. Vedd számba, hogy milyen teendőid lesznek, és közülük melyek a fontosabbak. Ha felkeltél, igyál egy jó nagy pohár vizet, a szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. A tested már ébredezik, de még mindig nem ébredtél fel teljesen. Hallgass meg a kedvenc zenédet, és táncolj rá egyet. Legyen ez a szám is pozitív, pörgős és életerővel teli.
0: Tornáz! A reggeli tornának több jótékony hatása is van. A mozgás oldja a stresszt, a napot kellemesen indul, mert boldogsághormonok öntik el a testedet. A reggeli torna hatására egész nap aktívabb leszel, a koncentrálás is könnyebben megy majd.
1: Következő tippünk, hogy jól induljon a reggeled, hogy reggeliz. Kutatások bizonyítják, hogy a reggeliző fiatalok soványabbak a nem reggeliző társaiknál. Az energiájuk is több, és jobban tudnak koncentrálni. A felmérések azt is bizonyítják, hogy minden jobb reggelire, mint a semmi. A reggeli az emlékezetre és a figyelemre is kedvező hatással van.
2: Reggeli tévézés helyett olvas. Olvass egy pozitív könyvet, vagy gyűjtsd össze a kedvenc idézeteidet, vagy bármit, ami erőt ad számodra.
0: Sokan panaszkodnak arra, hogy ennyi minden nem fér bele a reggelekbe, örülnek, ha felveszik a ruhájukat és útnak indulnak. Az igazság azonban az, hogy mi magunk döntünk arról, hogy mire van időnk. Tervezés és szervezés kérdése, hogy a reggelbe beleférjen egy kis torna, olvasás vagy reggeli. Szállj időt magadra és meglátod, a jutalom sem marad el. A reggelek jobb lábbal indulnak majd, és a nap során is aktívabb, pozitívabb leszel.
1: Írjátok meg Facebook oldalonkon, ti mit tesztek a jó reggelek érdekében?
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy más Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sok tezerét. Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hell.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy táplálkozási rendellenesség? Ma fogunk pár érdekes információt mondani erről, hiszen ez egy nagyon fontos téma, amiről keveset beszélünk.
1: Mit nevezünk táplálkozási zavarnak? A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom. Nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele. Általánosságában minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar. Ugye rengeteg egyéb formáját is meghatározták, már hogy két fő csoportja van. Az anorexia és a bulimia. Előbbinél az érintett testképe torzul, indokolatlanul túlkövérnek látja magát, emiatt drasztikus mértékű fogyásra törekszik. A bulimia ismétlődő falásrohamokkal járó betegség, amelynek során az étkezések feletti kontrollt veszi el. Az érintett vagy nem tudja abbahagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni, hogy mit és mennyit eszik. A súlygyarapodás megakadályozandó, a beteg hánytatja magát, a sajtót vagy vízhajtót szed, koplal vagy túlzott mértékben végez testmozgást.
2: Nem lehet pontosan meghatározni, mi okozza a táplálkozási zavarokat, de kialakulásokban pszichés problémák, személyiségbeli zavarok egyaránt szerepet játszhatnak. Azt például lehet tudni, hogy az anorexiás lányok nagy része olyan családból származik, ahol magasak a velük szemben támasztott elvárások. A táplálék elutasítása a kamaszoknál a lázadás jelét jelentheti. Nem elhanyagolható a társadalmi nyomás hatása sem, a soványság divattá követendő példává válása. A kamaszoknál a nemi hormonok hatása a lelki és a testi identitás keresésének nehézsége is közrejátszhat a táplálkozási zavarokat eredményező mentális problémák kialakulásában.
0: A táplálkozási tünetek főként attól függnek, hogy melyik típusról van szó. Anorexiánál például jellegzetes szimptóma a táplálék elutasítása és az ebből következő fogyás, illetve az elhízástól, kövérségtől való rettegés. Arról is felismerhetjük, ha valaki ezzel küzd, hogy tévesen ítélik meg testméreteiket, például aki sovány, az túlsúlyosnak gondolja magát. Ez nagy hatással van az önértékelésükre. A szülőknek azt tűnhet föl, hogy a serdülő gyerekük elkezd fogyókúrázni, keveset eszik, az eredménnyel mégsem elégedett. Árulkodó jel az is, hogy az érintett tovább folytatja a fogyókúrát, akkor is, amikor már nem kellene.
1: Ezeket a problémákat muszáj, hogy észrevegyük, és kérjünk segítséget, hiszen ha csak mindig elhalasztjuk, akkor komolyabb probléma is előfordulhat belőle. A problémák depresszióval is együtt járhatnak, ezért szükség lehet antidepresszánsok szedésére is a pszichoterápia mellett. Persze ilyesmire a táplálkozási zavarok többségénél nincs szükség, a problémák pszichoterápiával javarész gyógyszerek nélkül is kezelhetők. Leggyakrabban családterápiával kezelik, méghozzá azért, mert a háttérben a család, leginkább az anya felől érkező nyomás, illetve az emiatt kialakuló teljesítménykényszer és kontrollra való törekvés áll.
2: Hogyha meg szeretnénk ezt előzni, akkor fontos a család harmónia megteremtése és a családtagok közti megfelelő párbeszéd kialakítása. Nagyban segítheti a táplálkozási zavarok megelőzését. A kamaszoknál cselekedni kell arra, hogy a szülők már a kezdeti jelekre is figyeljenek, illetve megfelelően kezeljék azt, ha gyerekük például elutasítja az ételeket. Ugyancsak fontos, hogy a szülők jó példát mutassanak. Például, ha elégedetlen a testükkel egy-két zsírpárna miatt, akkor se hangoztassák folyamatosan azt, hogy fogyniuk kell, mert ez a magatartás a gyerekekben káros folyamatokat is elindíthat. A szülőknek törekedniük kell arra is, hogy támogassák a gyerekük önértékelését. Egészséges testképet például már az apró dicséretek is erősítik.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt. Állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól. Törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok. 97.5

0: 97.5. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletbe kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak: latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. 2004. február 13-án pénteken mutatták be az amerikai mozik az 51. randi című romantikus vígjátékot, mely az Adam Sandler, Drew Barrymore páros közösen forgatott három filmje közül a második a sorban. Bár vegyes kritikákat kapott, 198,5 millió dolláros összbevételével anyagilag sikeresnek bizonyult, és az idők során sokak kedvencévé vált. Ez javarészt a romantikus vígjáték műfajnak, a Hawaii helyszínnek és a keserédes befejezésnek köszönhető, pedig az eredeti forgatókönyvben pedig egyik sem szerepelt, de még a címe sem ez volt. Hoztunk 5 érdekes dolgot, amit megváltoztattak a filmen és a forgatás alatt történt.
1: Első. Drew Barrymore mindenáron együtt akar dolgozni Adam Sandlerrel. Amikor a Columbia Pictures megvásárolta a forgatókönyvet George Wing forgatókönyvírótól, Drew Barrymore és Nancy Juvenen a Bamba nő, a Charlie Angyalai filmek producere is érdeklődtek a projekt iránt. Mikor kiderült, hogy a produkció Adam Sandler érdeklődését is felkeltette, Barrymore leült az írógépéhez és írt egy levelet a közös munka reményében, amit személyesen vitt be a színész irodájába. Ők ketten az 1998-as Nászokászában játszottak együtt, tökéletes párost alkotva. Ahogy a Dating Scene című dokumentumfilmben a színésznő elárulta, a szíve mélyén hitte, hogy ezt a filmet meg kell csinálniuk. Barrymore és Juvenen keményen lobbiztak azért, hogy részesei lehessenek a produkciónak, ami össze is jött nekik. Sandler nem csak színészként, hanem producerként, valamint forgatókönyvíróként is kivette a részét a munkából.
0: Második. A rendező épp hogy befejezte előző filmjét. 2003. április 11-én mutatták be az amerikai mozik a Kinevel a végén című végjátékot Adam Sandler és Jack Nicholson főszereplésével. Miközben 2002-ben Peter Segal rendező a film utómunkálatait végezte, Sandler odaadta neki az 51. randi forgatókönyvét és megkérdezte, lenne-e kedve megrendezni a filmet. Segal még azelőtt igent mondott a felkérésre, mielőtt a Kinevel a végén befejezte volna. Ez a döntés aztán alaposan meg is viselte, mert mindössze 48 órát pihenhetett, mielőtt belekezdett az 51. randi forgatásába. 2014-ben a BBC-nek adott interjúba elmondta, hogy nem csinálná újra, és utalt Steven Spielbergre, aki úgy kezdett bele a Schindler listája forgatásába, hogy közben fejezte be a Jurassic Parkot.
1: Harmadik. Természetvédelmi terület és működő szarvasmarha farm, valamint egy népszerű turisztikai látványosság és forgatási helyszín a Hawaii Oahu sziget partján Kaneohéban. Itt forgatták a Jurassic Park és a Jurassic World filmeket, a Kong, Koponya szigetet, valamint a Lost eltűntek, és a Hawaii Five-O sorozatokat. Az étterem, ahol Lucy minden nap reggelizett, eredetileg egy ház egy makadám dió farmon, amit a filmhez alakítottak át. Ugyanezt a házat használták a nap könnyeihez. A strand, ahol Harry és Lucy szerelmi jeleneteit forgatták ugyanaz, mint a Most és mindörökké, valamint a Sorsdöntő nyár című filmekhez használtak.
0: A negyedik. 9-11 miatt nem forgathattak a repülőtéren. A stáb eredetileg repülőtéren is szeretett volna forgatni, de a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás utóhatásaként éppen narancssárga kód volt érvényben, így nem kaptak rá engedélyt. Alternatív megoldásként egy Pearl Harbor közeli hajókikötőt választottak a forgatás helyszínéül. A zöld, kék, sárga, narancssárga és piros színnel jelölt kódok a terrorfenyegetések súlyosságát jelentik. A narancsriasztási fokozat a második, ami gyakorlatilag kizárja a forgatás lehetőségét. Piros kóddal találkozhattunk a még drágább az életemben is.
1: 5. Drew Barrymore cápáktól hemzsegő vízben is úszkált. Drew Barrymore a forgatás alatt rendszeresen úszott a Kaneohéből vizében, még nem egy helyi lakos felvilágosította őt arról, hogy a hely hemzseg a cápáktól.
2: 97. Táska Rádió.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros-nál, mikor mutassanak be egy új filmet.
1: Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.
0: Egyre több feladat jut a mesterséges intelligenciának a filmiparban is, miután a különféle algoritmusok már vannak olyan fejlettek, hogy egy-egy mozi sikerít még a bemutatásuk előtt megjósolják. Valahogy így működik a Synalytic nevű Los Angeles-i startup programja, amelyet a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, a Warner Bros. Is kinézett magának.
1: A stúdió néhány napja tett bejelentése szerint nem csak megnézik, élesben is alkalmazzák majd a szoftvert, mielőtt egy projekt zöld utat kapna, a stúdió lemodellezi vele a film várható bevételét. Így többek közt arra is választ kapnak, mikor legyen a bemutató. A Synalytic szerint a fejlesztés pusztán kiegészítő eszköz, és a Warner is ugyanígy tekint rá.
0: A készülő filmek egyik leggyakoribb problémája, hogy a stúdiók sokszor későbbre halasztják a bemutatót, mert úgy vélik, egy-egy projekt nyáron például sokkal sikeresebb lehet. Ezt próbálják megerősíteni a szoftverrel, amely fejlesztői szerint rendkívül okos, ugyanis rengeteg adat figyelembevételével készíti el az elemzést.
1: A filmipar nagyobb szereplői és kockázatkerülőbbek lettek az elmúlt években, miután egy-egy jobbnak gondolt ötletük csúfos kudarccal végződött. Egy jól működő, a problémákat jelezni képes algoritmus viszont segíthet választ adni a felmerülő kérdésekre, ha bár többen úgy látják, egy program nem képes átlátni a filmesek néha nagyon zavaros gondolkodását.
0: A Warner által használt program egyébként nem lesz állandó eszköz, a stúdió ugyanis bizonyos kreatív munkákhoz fogja csak használni, a végszót pedig minden esetben az ember hozza meg.
1: Maradjunk a technikai újításoknál. Egy új gép akár egy hétig is életben tud tartani egy emberi májat.
0: A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek ki zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.
1: Egy szivattyú helyettesíti a szívet, egy oxigéngenerátor a tüdőt, a dialízis egység a veséket. Hormon és tápanyag infúziók helyettesítik azt, amit normál esetben a belek és a hasnyálmirigy biztosít. A rekeszizom légzés közbeni emelkedését és süllyedését ritmikus mozgások imitálják. Amikor a Liver for Life elnevezésű projekt 2015-ben kezdetét vette, egy donor májat legfeljebb 24 órán át lehetett életben tartani.
0: Most az újonnan kifejlesztett eszközzel 7 napon át lehet életben tartani egy májat. A szakértők eredményeikről a Nature Biotechnology című szaklapban számoltak be. Ez a megnövekedett túlélési idő lehetőséget teremt arra, hogy a májat még a transzplantáció előtt kezeljék, például regenerálják. Ezáltal a hiányos májakat is meg lehet menteni és beültetni.
1: A szakértők a gépezetet disznómájak segítségével fejlesztették ki. A műszert 10 olyan emberi donormájjal tesztelték, melyek nem feleltek meg egy szerv átültetés minőségű kritériumainak, ezért elutasították őket az európai transzplantációs központok. Ezek közül 6 a géppel történt kezelése után ismét kiemelkedő működőképességet mutatott. A tudósok szerint akár már idén beültethető lehet egy az új eljárással kezelt máj.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: 97.8

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Virághalmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely és Kovács Jászmin.
1: Vendégünk a Rescue 24 két tagja, Klupács Péter és Pavelc László, akik meséltek az életmentésről és arról, hogy bárki lehet hős. Többek között erről szól a Hős Benned Van programjuk is. Mi elsősorban arról kérdeztünk, mi is az a Rescue 24.
2: Mi az a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy összefoglaló név. A mentőcsapatunkat nevezzük ezen a nagyon kézenfogható néven, hiszen az a lényege, hogy a nap 24 órájában rescue-k vagyunk, mentők vagyunk, és ennek megfelelően a nap 24 órájában állunk rendelkezésre.
4: Hogyan jött létre a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy előddel kezdődött, a magyar speciális mentőkkel kezdődött 2006-ban, és később aztán megváltoztattuk a nevünket, lett ez a Huba Rescue 24 egyébként, van előtte a Huba, de azt nem annyira használjuk, a Rescue 24 itthon Magyarországon az ismertebb. A Rescue 24 gyakorlatilag most már közel 30 éve jött létre, azzal a céllal, hogy a hivatásos mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, katonáknak a munkáját segítsük egy-egy eltűnt személy felkutatásánál. Aztán szép lassan ez felépült, kibővült annyira, hogy sok-sok más speciális mentési szakterület is bekapcsolódott.
5: Milyen célra jött létre?
3: Gyakorlatilag a célja eredetileg csak az volt, hogy segítsük ezeknek a hivatásos szervezeteknek a munkáját. Aztán az idő azt igazolta, hogy szükség van önálló feladat végrehajtásra is. Nagyon sok gyermek, felnőtt, idős ember tűnik el, barangol el, és ezeknek a felkutatása először kutyával, aztán később jött erre a több szakterület, hiszen rengetegen fulladnak ugye vízbe, vagy vesznek el vízfelületen, és akkor őket is meg kell keresni. És akkor szép lassan aztán eljutottunk oda, hogy ma már a Föld bolygó bármely pontján egy rendkívüli esemény, egy katasztrófa történik, akkor ez a mentőcsapat útra kell, akár egészségügyi, akár műszaki, akár kutyás, vagy vízi, légi segítséget nyújt szükség szerint.
6: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: Bejött a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vörös Csenge és Hedrik Mira. Mi a bakancslista? A bakancslista szó a feldobja a bakancsot, azaz meghal, kifejezésből jött létre. Az azonos értelmű angol eredeti kick the bucket, bucket list szó szerinti fordításban felrúgni a vödröt, vödörlista.
1: Tanulj meg fényképezni, készíts képes összeállítást a nyaradról. Süss pizzát, készíts új összeállítású feltétet, és találj ki neki egy jó kis nevet. A sütőt felnőtt felügyelettel használd. Szervezz mozizást otthonra, pattogtass kukoricát, és hívd el a barátaidat. Nézd meg egy naplementét, játsz vízilufival, készíts képes lapot a barátaidnak, és add is postára. Fess kavicsot, készíts a lufiból zsonglőrlabdát, menj biciklizni, kacsázz egy tóparton, készíts fürdősót, és merülj el egy kád vízben. Dekoráld a pólódat, menj pecázni, társas játékozzatok.
0: Készült belőle egy film is, a bakancslista eredeti címe The Bucket List, 2007-ben bemutatott amerikai vígjáték, dráma, melynek rendezője és producer Rob Reiner, forgatókönyvet Justin Zekman írta.
1: A főbb szerepekben Jack Nicholson és Morgan Freeman látható. A film főhőse két idős férfi, akik mindketten halálos betegek. Eltérő társadalmi helyzetük ellenére összebarátkoznak a kórházban, és kívánságlistával, bakancslistával közös utazásra indulnak, hogy beteljesítsék régóta dédelgetett álmaikat, mielőtt feldobnák a bakancsot, azaz meghalnának.
0: Nektek van bakancslistátok? Írjátok meg nekünk Facebookon!
2: Sztorik, pletykák és a teszelét! Ez a Hello!

0: 9-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedrik Míra. A horrorokról és a thrillerekről fogunk beszélni.
1: A horror olyan irodalmi műfaj, amelynek középpontjában a félelem áll. Habár alapvetően irodalmi művekről van szó, megjelenhet más ágazatokban is, melyek közül a legtipikusabb a film. A horror különálló műfaj, aminek semmi köze sincs a háborúk vagy a természeti katasztrófák borzalmaihoz. Lásd még katasztrófa film. Habár ezek önmagukban jelentenek szörnyűséges dolgokat, irodalmi értelemben nincs kapcsolatuk a horror műfajával és témáival.
0: A horror célja az emberi félelemmel való játék, a félelem felkeltése. Fontos tulajdonsága, hogy mint irodalmi műfaj, az olvasó önmaga is belemegy ebbe a játékba, miközben végig tudja, hogy a félelem csupán a képzelet szülötte, és így alaptalan. A horrornak nem célja semmilyen erkölcsi tanulság elérése, pusztán a borzongással keltett szórakoztatás. Ebből a szempontból a horror igen eltér a klasszikus irodalmi műfajoktól. Manapság ismert horrorfilmek, például az Apáca, na meg persze a Démonok között, na és vannak a sorozatok.
1: Mostanában a legnépszerűbb film a Mosolyog. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, miről is szól. Miután tanulja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak szembe kell nézni a felkavaró múltjával, hogy ki tudjon szabadulni ebből a borzalmas új valóságból.
0: Thriller. A thriller elsősorban filmes műfaj, neve az angol thrill szóból jön, ami borzongás jelent. Ennek megfelelően az ismeretlentől való félelmet, ezt az archetipikus élményt idézi fel, mely az ősidőktől kezdve hat az emberre. Többnyire igaz a műfaj szereplőire, hogy megéreznek egy bizonyos bajt, ami fenyegeti őket, de sokáig nem szembesülnek azzal, ahogy a néző sem. Ezzel jön létre a kívánt feszültség, izgalom a nézőben. Ha nektek van kedvenc horrorfilmetek, írjátok meg nekünk a Facebookon. 97.5 All the time.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódó dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicago-i Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érm is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtség elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 pilletes mozgás kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre két helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem érinkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnal Benes Hoszki Csongor és Víg Ádám Botond.
1: Ma közelebbről is szemügyre vesszük a vízbe fulladtak éves statisztikáit.
0: A természetes vizekben például tavak, folyók, a fulladásos halálozások száma a kiszámíthatatlan környezet miatt kifejezetten magas.
1: 2016-ban 108, 2017-ben 138, 2018-ban 85, 2019-ben 102, 2020-ban 117, 2021-ben 100, 2022-ben pedig 118 fő fulladt vízbe.
0: Magyarország medence és strandjain viszont évente átlagosan 1-2 fő veszti életét figyelmetlenség következtében.
1: Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának vezetője szerint a vízbe fulladásnak két csoportja van.
0: Az egyik, amikor idősebb, valamilyen alapbetegséggel rendelkező emberek lesznek rosszul a vízben, és ennek következtében

0: De közvetlen veszélyhelyzetet láttam már.
1: Úszás közben még nem kerültem veszélyhelyzetbe, de már láttam vízi veszélyhelyzeteket.
2: Ezt kifejtenéd bővebben?
1: Láttam egyszer egy vitorlást elsüllyedni, ami nagyon durva volt. Három hajóval húzták fel a víz alól, mert olyan nehéz volt, mivel ugye rajta volt a víz.
2: Te kerültél már úszás közben közvetlen veszélyhelyzetbe?
3: Hát lényegében az történt, hogy úsztam, és valami megfogta a lábamat, és hirtelen lelátottam a víz alá, és elkezdtem fuldokolni, és rájöttem, hogy csak a testvérem volt, de megrúgtam az arcát, szóval igen.
4: Minden este 6-tól 10-ig.
5: Hello.
4: A Táskarádió esti sója. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredetű termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészség.

0: vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Kígyó nélkül sikerült gyógyító kígyómérget előállítani.
1: A kígyómérgek gyógyszer alapanyagként és az ellenmérgek kutatásához is fontosak, de eddig csak a kígyók méregfogának lefejésében juthattunk hozzájuk. Holland kutatók most kígyó organoidokat, őssejtekből petri csészében növő mini szerveket hoztak létre, amelyek mérget termelnek.
0: A hollandiai Hubrecht intézet Hans Clevers vezette kutatócsoportja nemzetközi együttműködéssel olyan módszert fejlesztett ki, melynek segítségével laboratóriumi körülmények között lehetséges kígyómérget előállítani.
1: A módszer alapját szövegkultúrában tenyészhető miniszervek képzik, amelyek a kígyó méreg mirigyének miniaturizált másai, és annak rendje és módja szerint termelik a kígyó mérgek toxinjait. Ezek egyaránt lehetővé teszik a kígyómarások pusztító következményeinek enyhítését és a mérgek gyógyászati célú kutatásokat.
0: Mindmáig évente legalább 100 000 emberrel végez kígyómarás, és további 400 000 tartósan károsít. Miközben mérgeik, amelyeket az ókori görögök óta hasznosít az orvoslás, számos létfontosságú gyógyszer alapanyagai. A kígyóméregből készülő, vagy azok által inspirált gyógyszerek között szerepelnek például vérnyomás csökkentők és vérzéscsillapítók.
1: Mostanáig azonban komoly technikai nehézségekbe ütközött a kígyómérgek teljes potenciájának kihasználása a gyógyszer fejlesztés és ellenméreg kutatás számára. Az egyik akadályt a kígyómérgek lefejésének körülményes és veszedelmes procedúrája jelentette, de hasonlóan nehézkes a mérgek szerkezetét és termelését befolyásolni egészen addig, amíg a folyamat a kígyóban zajlik.
0: Kleversnek és a laboratóriumában dolgozó három doktorandusz hallgatónak az organoidok e miniatűr szervutánzatok adták az alapötletet, amelyeket ma már világszerte számos laboratóriumban növesztenek és tanulmányoznak. Az organoidok rendszerint apró üreges sejtlabdacsok, amelyek tartalmazzák egy szerv létrehozásához szükséges valamennyi alapvető sejttípust, és a hosszas tenyésztés során az eredetihez hasonló szöves struktúra alakul ki bennük.
1: Kicsit módosítani kellett az emberi organoidok növesztésére optimalizált tenyésztési körülményeket, de végül sikerült olyan feltételeket találni, amelyek mellett a méreg-mirigy labdacsok korlátlan ideig fenntarthatók a laborban. Mivel a kígyók testhőmérséklete alacsonyabb az embernél, a méreg-mirigy organoidok 37 Celsius fok helyett 32 Celsius fokon érzik jól magukat.
0: Az organoidokat nagy felbontású mikroszkóp segítségével vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az őket alkotó sejtek tele vannak olyan tömör struktúrákkal, amelyekkel a méreg termelő sejtek méregtároló hólyagocskáraira emlékeztetnek. Többféle analitikai módszerrel sikerült is megerősíteni, hogy az organoidok valóban termelik a kígyóméreg összetevőinek túlnyomó többségét, köztük a hatásért felelős toxinokat.
1: A kutatók azt is észrevették, hogy az organoidok tápoldatába adagolt faktorok változtatásával befolyásolni tudják a méreg összetételét. Más kutatócsoportokkal együttműködve bizonyították, hogy az organoidok által termelt idegmérgek aktívak, vagyis a kígyók valódi mérgéhez hasonlóan le tudják állítani az idegsejtek tüzelését. A méregnek ez a funkciója a természetben az áldozat megbénítását szolgálja.
0: A Clevers csoport eredményei messzire ható következményekkel bírnak a kígyó mérgekkel folytatandó további kutatásra. Az organoidok megtermelhetik az eddigi fáradtságos és veszélyes kígyófejéssel kinyert mérget, az ellenmérgek és a mérgeken alapuló gyógyszerek fejlesztése számára.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Bauko Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Röpke 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedves zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Dash Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szem előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021. novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Bauko Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá és a közönségre egyaránt.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedrick Mira, Kovács Réka. A Váratlan utazás egy kanadai kosztümös filmsorozat. Evonleyban játszódik, ami egy kis falu a Kanada melletti Prince Edward szigeteken. A sorozat Lucy Maud Montgomery könyvei alapján készült. Az írónő maga is a történet helyszínén nőtt fel, árvaként. Igaz, ő mindkét szülőjét elveszítette, nem csak anyját, mint a történet elején hősünk. A szerzőt nagyszülei vették magukhoz, és a szigeten nőtt fel.
1: Maga a történet Sarah Stanley-ről szól, aki apja jogi ügyekbe keveredése miatt rokonaihoz utazik, arra az időre, amíg szülője rendezi a dolgait. Hattie néni meghalt anyjának nővére elég szigorúan bánik a körülötte élőkkel, beleértve a saját felnőtt húgát, Oliviát is. A kislány nevelésébe besegít még Alec, a fivérük és népes családja. Sarah nem könnyen szokik hozzá a kisvárosi környezethez.
2: Szerencsére családja segítségével beilleszkedik. Unokatestvérei Felicity, Félix és Cecily igyekeznek mindenben támogatni. Olivia néni is próbálja ellensúlyozni Hattie néni vasszikorát, de ha nem számítjuk a sziklaszilárd felszínt, Hattie nénit is foglalkoztatja a húga beilleszkedése. A kislányt viszont kemény fából faragták és barátokra is lel.
0: A sorozat első 5 évada inkább a gyerekek sorsára koncentrált, de miután a főszereplő Sarah Polley kilépett a sorozatból, leginkább a King család sorsára, a falubeli emberekre és a változó világra került a hangsúly. A sorozatban sok befutott sztár vendég szerepelt, többek között Ryan Gosling, Christopher Lloyd, Michael York és Diana Rigg, valamint sokan mások.
1: A történetből készültek filmek, sorozatok, sőt még egy anime is. Érdekes, hogy a sorozatot kizárólag kanadai finanszírozásból akarták elkészíteni, mivel szerették volna növelni a kanadai tévéműsorok arányát az amerikaiakkal szemben. Ironikus, hogy végül pont a Disney segített kifizetni a sorozat költségeit.
2: A szériát 16 Emmy-díjra jelölték, de a rajongók nagy felháborodására Sarah Polley-t nem díjazták. Egyébként a színésznő az 5. évad után kiszállt a sorozatból, főként egészségügyi okokból. Később már csak 2 epizódban láthattuk. A kislány egyébként a karakteréhez hasonlóan elveszítette édesanyját, aki a sorozat castingolását intézte. Később egy epizódot is dedikáltak a tiszteletére. Felnőttként a színésznő komoly művészfilmes karriert futott be.
1: A Váratlan utazást ajánljuk azoknak, akik aranyos és szórakoztató sorozatélményre vágynak, és azoknak is, akik már esetleg hallottak az írónő más regényeinek feldolgozásairól is.
3: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Csak előnytelen unalmas fotók készülnek rólad, és ezen változtatni szeretnél? Mi segítünk.
1: Budapesten található a Selfie Múzeum, melyben gyönyörű, figyelemfelkeltő fotókat tudsz barátaiddal egymásról készíteni. A kreatív flamingós, unikornisos vagy egy cukormedencében úszkálós képpel garantáltan lájkok sokaságát tudhatod magadénak.
0: A két szinten elterülő 400 négyzetméteres múzeumban olyan díszletek és installációk között készíthetsz egyedi fényképeket, melyeknek csak a képzeltet szabhat határt. 11 különböző teremben élheted ki kreativitásodat.
1: A készítőknek ezen felül még rengeteg ötletük volt, ezért úgy döntöttek, létrehoznak nem messze az elsőtől még egy helyet, ahol ki lehet élni a fotomániánkat.
0: Te is álmodoztál már arról, milyen belefeküdni egy pénzzel teli kádba, vagy fehér lovakon vágtatnál vissza az időben? Ezt itt megteheted. Ráadásul ez a múzeum ad otthont egy különleges koktélbárnak is, ahol szomjunkat oldhatjuk.
1: Villő, ha jól tudom, te már voltál ott. Milyen volt? Kicsit mesélj nekünk róla.
0: Igen, én voltam az első Selfie Múzeumos helyen, és nagyon élveztem. A flamingók voltak a kedvenceim, és amikor bele lehetett ugrani a cukorgyöngyös medencébe.
1: Az jó lehetett. És mindenki, aki elmegy ebbe a múzeumba, ugyanolyan képeik lesznek?
0: Nem, egyáltalán nem lesz ugyanolyan képe mindenkinek, hanem a kellékek adottak, meg a háttér és saját kreativitásodat élheted ki benne.
1: Nekem megjött a kedvem hozzá, és nektek írjátok meg nekünk. Ez a Táska.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 dolgot, amivel feldobhatod a sulis napokat.
1: Első ilyen dolgunk a bandás termékek. Szerintem érdemes arra figyelni, hogy egy olyan bandát válasz, akit valóban szeretsz, mert az eléggé hülyén néz ki, hogyha egy olyan bandának a logóját hordod, akiknek azt se tudod, hogy milyen a zenéjük.
2: Második, a cuki hátizsákok. A régi iskolatáskák szerintem már a múlté, hiszen most már mindenben a divat hódít, és minden üzletben már felelhető az új hátizsákok, akár műből, bőrszörméből, sérjemből, vagy bársonyból készülnek. Szerintetek milyen egy jó iskolatáska?
1: Én igazából személy szerint azokat a táskákat szeretem, amiket jól meg lehet pakolni, és rengeteg titkos zseb van bennük.
0: Igen, meg aminek jól tart a pántja, meg az sem árt, hogyha esetleg vízállós, a leöntöd véletlenül.
2: Ja, és nem szakad el az első könyv után.
0: A harmadik ilyen dolog a farmer. Hogyha elhordod a tavalyi farmerodat, akkor mindenképpen jól jön egy új, kényelmes darab, mert ezeket még a lusta napjaidon is hordhatod. Ti milyen fajtákat szerettek hordani?
1: Én leginkább a skinny fazonú gatyákat szeretem, de ezekből sajnos nem találok magamra jót, mivel hogy köztudott, hogy én egy kicsikét húsisabb típus vagyok.
2: Nekem igazából mindegy, csak jó legyen. Mindig úgy megyek be, hogyha farmert vásárolok, hogy legyen a méretembe, de hát vagy bő a dereka, vagy hosszú a szára, szóval ez mindig a mamánál köt ki, aki átszabja kb. A fél nadrágot.
1: Negyedik ilyen dolgunk a kényelmes cipő. Eléggé fontos az szerintem, hogy a divatos cipőnk egyben kényelmes is legyen, mivel hogy néha futni kell a buszra, és hát eléggé rossz egy magas sarkúban futni.
2: Ötödik a motivációs határidőnapló. Most már az okostelefonok világába szerintem jól jöhet akár még egy kézzel vezetett napló is, amiben a vizsgák időpontját, a házikat vagy a baráti találkozókat tudod fölírni, hiszen rend a lelke mindennek.
0: Hatodik ilyen dolog a termosz. A hideg napok alatt is, de néha a nyári melegebb napokon is megkívánhatsz egy meleg italt, és erre a termosz nagyon jó ötlet.
2: A múltkor tök náthásra mentem suliba, és annyira megkívántam a teát, de nem volt nálam termosz, és a suliban pedig a negyedórás szünet alatt nem készül el a tea, vagy leforrázom az egész torkomat, úgyhogy tök rossz volt, hogy nem tudtam inni.
1: És az utolsó dolog, amivel feldobhatod a napodat, az a toll. Magyarországon még elég sok olyan hely van, ahol elvárt az, hogy ne laptopba jegyzetelj, hanem kézzel írj, és ezért eléggé jól fel tudja dobni a napjaidat az, hogyha valami cuki tollal írsz.
0: Igen, mint az Eszti kacsás tolla.
2: Imádom azt a tollát. Kíváncsiak vagyunk, hogy te melyiket használod ezek közül. Írd meg a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeretsz? Raymond Cattell vezette kutatás megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed, vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaságkedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra, azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni. Y'all ready?

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: vannak.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
2: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
1: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
2: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
1: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
2: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
1: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
2: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
1: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
2: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
1: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
2: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
1: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
2: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
1: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
2: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
1: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
2: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
1: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
3: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hell.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy más Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója.
2: I love it!
0: Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kiképzett rendőrsosokat vetnek be drónok ellen Svájcban.
1: Bár Hollandiában nem jött be korábban a hasonló kísérlet, a genfi rendőrség most újra próbálkozik. A jövőben sasokat vetnek be a légtérben repülő nem kívánatos drónok ellen. A sas elvileg simán lekaphat egy drónt, hiszen a természetben jobban manőverező madarak sem okoznak gondot neki, de a gyakorlatban ez mégsem olyan egyszerű. Ha a Hollandiában kiképzett sasok figyelmét sokszor elterelt egy számukra izgalmasabb zsákmány vagy esemény, de még nagyobb probléma volt az, hogy a drónok propellerei többször megsebesítették a sasok szárnyát.
0: Ehhez képest a francia légierő is sasokkal kezdte összekapkodni az illegális drónokat, most pedig Genfben indul újra a kísérlet. A helyi rendőrség állományában már két drónvadászatra kiképzett sas is tartózkodik, a két ragadozó madár még idén szolgálatba áll.
1: Rendőrsasok után felboríthatatlan hajó.
0: A Thunder Tride egy nagysebességű hullámtörő hajó, amit kimondottan azzal a szándékkal terveztek, hogy lehetetlen legyen felborítani. A hajót egy ír cég tervezte, elsősorban katonai, rendészeti célokra. Legalábbis erről árulkodik, hogy főleg a hadirendészet és más rendfenntartó erők érdeklődnek iránta.
1: A legkeményebb időjárási körülményeket is elviselő Thunder Child 10 fős legénységgel utazhat, van hálófülkéje, és még a hullámzással járó rázkódásokat is elnyeli. De a legmeghökkentőbb képessége mégis az, ahogy hanyat fekvésből azonnal talpra vágja magát. Na de mitől lesz felboríthatatlan a hajó? Először is a Thunder Child súlypontja igen alacsonyan van. A hajótest teljesen vízzáró, így

0: És a legelterjedtebb módszer a fordított ozmózissal működő membránok használata, nagyon energiaigényes. Az ausztrál és amerikai kutatók kitaláltak egy új szűrőrendszert, ami sokkal hatékonyabban állítja elő az ivóvizet, miközben az aksigyártás egyik legfontosabb alapanyagát, a lítiumot is összegyűjti.
1: Ennek az új módszernek az alapját a fémszerves szerkezetek adják, és ezek arról híresek, hogy hatalmas a belső felületük. Az anyagot MOF, Metal Organic Framework néven ismeri a szakirodalom. A különleges struktúrájú anyagot használják metán vagy széndioxid tárolására, kémiai szenzorként és anyagok szétválasztására.
0: Ahogy a tengervíz áthalad ezen a MOF-on, meghatározott ionokat tudnak kivenni belőle, így többek között a tengervízben nagy mennyiségben megtalálható lítium is fennakad a rostán. Ennek a módszernek ez az egyik fő előnye, hiszen az elektromos autóktól elkezdve a telefonokig minden eszköz akkumulátorához erre az alapanyagra van szükség. Ez pedig most egy nem túl hatékony kémiai eljárással nyeri ki a kőzetekből és sósoldatokból.
1: A módszer másik előnye, hogy a vizet elég átereszteni a MOF-on, ezért az eljárás sokkal energiahatékonyabb, mint a fordított ozmózisos rendszer, amelynél nagy nyomáson kell átpréselni a vizet a membránon.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka, Szigetvári Máté és Szigül Barnabás. A vonalkód. A vonalkódok mindennapjaink elengedhetetlen részei, legyen szó vásárolás,

0: Vásárlásról, csomagkövetésről vagy beléptető rendszerekről. Az ötlet az 1940-es évek végén született, amikor Norman Joseph Woodland és Bernard Silver optikai azonosítási rendszeren gondolkoztak. Az első szabadalmat 1952-ben nyújtották be, de az igazi áttörés az 1970-es években jött el, az Universal Product Code, azaz UPC rendszerek bevezetésével. Az első vonalkódot 1974-ben egy Wrigley's rágókumi csomagolásán szkennelték be, amely azóta is az automatizált adatkezelés egyik szimbóluma.
1: A vonalkódok optikai jelek, amelyeket gépek olvasnak le, és az információ gyors továbbítását szolgálják. Két fő típusuk van, az egydimenziós kódok, mint a UPC és az IM, valamint a kétdimenziós kódok, mint a QR és a Data Matrix. Az egydimenziós kódokban a vonalak szélessége és távolsága hordozza az információt, míg a kétdimenziósak ennél összetettebbek, és képesek betűket, számokat és teljes URL-eket listárolni. A hagyományos vonalkódok többnyire kereskedelmi célokat szolgálnak, még a QR kódok és más 2D-s kódok ma már számos területen elterjedtek, például mobil fizetési rendszerekben és reklámokban is használják őket.
2: Az ilyen 13 kód például az országkóddal kezdődik, amelyet a gyártó és a termék azonosító számai követnek, az utolsó pedig egy ellenőrző számjegy, amely egy algoritmus segítségével biztosítja a helyességet. A QR kódok fekete-fehér négyzetei digitális adatokat hordoznak, amelyeket az eszközök gyorsan és pontosan dekódolnak, hiszen lehetővé tették a gyorsabb árumozgatást és a pontos készletkezelést.
0: Az első vonalkóddal eladott termék egy Wrigley's rágógumi volt 1974-ben. A hibás leolvasás esélye minimális, és a modern technológia már titkosított adatokat is képes tárolni, például elektronikus belépőkártyák esetében. Japánban QR kódokat helyeznek el sírköveken, amelyek az elhunyt életéről nyújtanak információt, míg Kínában a QR kódos fizetés a mindennapok része lett. Az egészségügyben is egyre nagyobb szerepet kapnak a vonalkódok, hiszen a gyógyszerek azonosítástól kezdve a betegadatok kezeléséig számos területen is segítik a hatékonyságot és a biztonságot.
1: A vonalkódok egy egyszerű, de zseniális azonosítási módszert jelentenek, amely nélkülözhetetlenné vált a modern világban. Legyen szó szupermarketek polcairól, reptéri poggyász címkékről vagy QR kódos digitális kuponokról, ez a technológia gyors és hatékony információ feldolgozást tesz lehetővé. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, és új lehetőségeket nyitott meg az adatok digitalizálásában és az automatizált rendszerekben. Az innovációval lépést tartva biztosíthatja a helyét a jövőben is, hiszen egyre több területen válik nélkülözhetetlenné az azonosítás és az adatkezelés világában.
3: Minden este 6-tól 10-ig.
4: Hello.
3: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis rifentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Schuller Vivi és Czajner Atina. Most megmondjuk neked, hogyan is tartsd meg a motivációdat az edzésekhez. Mindenki kezdett már életmódváltásba, de a legtöbben az első vagy a többedik nehézségnél feladják. Most azt szeretnénk megosztani veled, hogy mi az, amiből erőt nyerhetsz.
1: Első tippünk, hogy tartsd be a magadnak tett ígéretedet. Ha úgy döntesz, hogy reggel elmész futni, akkor is menj el, ha esik az eső vagy a hó. Ne azért, hogy posztolhassd az Instán, hanem azért, hogy magadban ne kelljen csalódnod. Ha nem tartod be a magadnak tett ígéretet, csalódott leszel. Megéri ennyit plusz fél óra alvás? Inkább kelj fel és légy magadra büszke.
0: A második tipp, hogy keresd motivációt. Lehet ez egy régi ruha, amibe szeretnél beleférni, vagy egy félmaraton. Lehet egy barát motiválására is elkezdeni az edzést, vagy ha minden napra más találsz ki, és ez izgalmasabbá teszi.
1: A harmadik, hogy keresd olyan sportot, amit tényleg szívesen csinálsz. Ez a pont különösen fontos, hiszen amire a szabadidődből áldozol, az csak is olyan dolog lehet, ami feltölt és energiát ad. Nem muszájból csináld.
0: Negyedik tipp, tűzd ki kisebb célokat. A nagy célodat oszd fel kis célokra, így nem fogod feladni, mert nem tűnik olyan elérhetetlennek.
1: Az ötödik motivációs cél, hogy kapcsolj ki, lassíts le és éld meg a pillanatot. Állj meg egy pillanatra és lásd meg a csodát. A nyáron a kacsákat a tó partján, a gyönyörű őszi természetet, a csodálatos színeket, tavasszal az ébredő természetet, a finom illatokat. Azt, hogy milyen érzés, amikor futás közben bőrigázol a nyári esőben, és olyan nagy hóban futsz, hogy elmerül benne a cipőd, meg kell tapasztalni.
0: Hatodik tippünk, keresd példaképeket vagy valakit, aki motivál. Lehet az olyan személy is, akivel nem találkoztál még személyesen, csak a motiváló posztjai erőt adnak. De lehet, hogy egy barátod, ismerősöd kedves szavai is motiválnak.
1: A hetedik tippünk, hogy keresd valakit, akivel közösen tudtak edzeni. Így mindig várni fogod a közös edzést, és kisebb az esélye annak is, hogy nem indulsz el. Lemondani nem ér.
0: Légy magadra büszke, jutalmazd magad. Ez a legfontosabb pont. Minden edzés vagy egy teljesített kicsi mérföldkő után dicsérd meg magad. Vegyél egy forró fürdőt, kezd el olvasni a kedvenc könyved, vagy tegyél bármit, amihez igazán kedved van.
1: Ha neked is van valami ötleted, hogy hogyan legyen motivációd az edzésekhez, írd nekünk a Facebook oldalunkon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU-trió keretében jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Tudtad, hogy a régi mobilod akár fel is gyulladhat, ha nem használod és rosszul tárolod? Ideje kivenni a poros fiókból és visszaereszteni az újrahasznosítás körkörös áramlatába. Szerencsére egyre tudatosabbak vagyunk a különböző hulladékok szétválogatása és helyes leadása tekintetében, hogy újrahasznosíthatóak legyenek. Azonban az elektronikai hulladékokat még mindig nem kezeljük helyesen, és ez veszélyes következményekkel járhat. Egy friss országos kutatás arra derített fényt, hogy a magyarok nagy többsége rengeteg használaton kívüli e-hulladékot tárol otthonában.
1: A magyarok, mint kiderült, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni a már nem használt elektronikai eszközökkel, vagy tartaléknak őrizgetik a lecserélt holmikat, esetleg egyszerűen csak nem akarnak foglalkozni a kérdéssel, így a fiók mélyére süllyesztik. Néhány hulladékot szó szerint is, ugyanis a lakosság 63%-a pont itt tárolja a régi mobiltelefonját. Ezen kívül a leggyakoribb e-hulladéknak egy 2019-es kutatás szerint a háztartási kisgépek és a kisméretű számítástechnikai és telekommunikációs eszközök számítanak. Tehát valószínű, hogy ha átmész a szomszédba, akkor ő is kidobásra várakozó mikrót, porszívót, vízforralót, GPS-t, routert, számológépet vagy mobilt rejteget a spájzban. Mert hova máshova sovasszuk el, a jó lesz ez még valamire vackokat, a fiókon kívül persze. A régi, nem használt mobilok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően tároljuk őket. Inkább adjuk le újrahasznosítási pontokon.
0: Hogyan lehet újrahasznosítani a mobilokat? Ezzel a trenddel csak két probléma van, de azok legalább jó nagyok. Egyrészt a 10-15 éves használaton kívüli mobilokban olyan anyagok vannak, amelyek, ha nem megfelelően tárolják vagy a kommunális szemétbe kerülnek, károsak lehetnek a környezetre, de az egészségünkre is. Az is előfordulhat, hogy a készülék magától feldúzzad, megreped és felgyullad, ha a lítium-ion akkumulátorháza korrodálódik és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel és nedvességgel. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat, ha éppenséggel egy fakomút fiókjában kerül sor mindenre.
1: Másrészt hatalmas gondot jelent a környezet számára, hogy az elektronikai hulladékok egyre csak halmozódnak és nem kerülnek vissza a körforgásos gazdaságba. Egyes számítások szerint körülbelül 350 millió tonna e-hulladék hányódhat a Földön. Összehasonlításképp ez több mint 55 ezerszer meghaladja a budapesti Erzsébet híd 6300 tonnás tömegét. Tavaly közel 58 millió tonnával gyarapodott az e-hulladék mennyisége, és évente előre láthatóan 2 millió tonnával több fog keletkezni. Sajnos azonban ennek egyötöde sem kerül vissza a körforgásos gazdálkodásba. A begyűjtött e-hulladék 17,4%-a hasznosul újra.
0: Ez azért aggasztó, mivel a Föld természeti erőforrásai végesek, mint amilyenek például a mobilokhoz felhasznált arany, ezüst, réz, alumínium és palládium forrása is. Sokkal gazdaságosabb lenne egy-egy anyagot újrahasznosítani, mint kibányászni. Szemléltetésképp 5 g aranyért 1 tonna ércet követ kell megmozgatni, míg egy tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany van. Ezt azonban csak speciális technológia segítségével lehet kinyerni a használt eszközeinkből, amellyel Európában mindössze 3 kohó rendelkezik.
1: Összességében tehát sokkal jobban járunk, ha összegyűjtjük a használaton kívüli elektronikai eszközeinket, és hulladékudvarba vagy elektronikai szaküzletbe visszük. Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetre. Hasznosítsunk újra, amit csak lehet. Megkérdeztük!

0: 95.5 Társka Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Elmai Szigül Barnabás. Minden napjaink önvezető járművei. Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást, és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Világunk egyre jobban fejlődik, és megállíthatatlan a járművek területén is. Most elhoztunk nektek pár példát, ami lassan napjainká válik. Nem kivétel ez alól a szárazföldi autózás sem, Magyarországon az autózásban már egyre inkább elterjednek az elektromos és önvezető autók, valamint zajlik újabbak tesztelése.
1: A villamos vonalakon ugyan még nem jelentek meg, van rá példa, hogy teszteltek pár önvezető villamost a világban, ám ez még nem elterjedt. A metróvonalakon mindennapi életünk részévé vált az autonóm, vezető nélküli kocsik használata. Erre példa a budapesti M4-es vonal Alstrom szerelvényeire is, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatok fokozottan sújtó szakemberhiány enyhítésében is szerepet játszhat.
0: A Parallel Systems moduláris felépítésű önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehet tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is. A következőekben bemutatunk pár járművet, ahova ezt a tudást majd fel lehet használni.
1: Metrók esetében önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek. Nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok. Kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Percenként jön gyors, viszonylag környezettudatos. Amiért szintén fontos ez a tervezés, az az, hogy a metróvezetők arra panaszkodnak, bezártság érzetet tapasztalnak magukon az egyfolytában alagútban ingázás miatt, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki utálná a munkáját. Összességében viszont az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megálló helyeken megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovagördülni a következő állomásra.
0: Vezetés támogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abba, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagy körúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítésű kütyű a járművezető munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A lezajlott úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban lévő kombinón végezték, az elsődleges cél pedig az adat és tapasztalatgyűjtés volt, ezek kiértékelése után pedig a cél a rendszer finom hangolása. Ma már több új, szintén fővárosi KAF villamos is ezt a rendszert használja, valamint a Hódmezővásárhely és Szeged között húzódó tramtrain hálózat hibrid villamos motorvonatai is ezt használják.
1: Összegezve az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg, kötött pályás járműveknél is, például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket és határozzák meg már mindennapjainkat.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán. 97.5 All the time.

0: 95.5 társ rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szeri, se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
5: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: 13.000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verziófesztiválon. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A mikrofonnál Bali Villő. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13.000 kilométer hosszú felhőzsáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16 és 25 között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára, egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemle dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. A Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. Korábban ismeretlen római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében, a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érm is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Arnold Schwarzeneggernek bíróság elé kell állnia, amiért egy olyan súlyos tömegbalesetet okozott, amiben az egyik érintett fél maradandó agyi és testi károsodást szenvedett. A 79 éves sztárnak a jövő hónapban kell az esküdtszék elé járulnia egy brutális ütközés miatt. Az eset még 4 évvel ezelőtt, 2022. januárjában történt Los Angeles belvárosában.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 pilletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókörre két helyszínen folyamatosan megy egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem érinkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.

0: Jelente, hogy
1: Rozi Osbort. Ha tükör előtt van gő, festői művelet. Ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyvedet annyitok épp egy váltáska. Már hiszem, hogy van serelem első látásra.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nulla, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. Új rovar jelent meg Magyarországon. A mikrofonnál Hedrik Mira. Több tucat őskori gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secret of the Ice régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégiai Jötunheim hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változáson esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai bőjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. A férfiak edzés előtt és a sorozatok közötti szünetekben 30 másodpercig szagolták a termékeket. Ezután ismételt combfeszítő gyakorlatokat végeztek egy gépen, ameddig bírták. A következtetések egyértelműek voltak. Az étcsokoládé illatú készítmény szagolgatása után átlagosan összesen 18-al több gyakorlatot tudtak elvégezni, mint amikor vízalapú produktumot kellett szagolniuk. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatali közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy más Kiskunvár megyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Ezzel jelentősen legyengíti az érintett növényeket, ráadásul a szúrással hagyott sebek, valamint a táplálkozás közben kiválasztott váladéka elősegíti a kórokozók és más kártevők megjelenését is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Cristiano Ronaldo addig nem lesz újra portugál válogatott, amíg a mostani szövetségi kapitány George Jesus irányítja a csapatot, írja az ESPN. A 41 éves támadót a lap szerint az bosszantotta fel, hogy az edző nem kért tőle nyilvánosan bocsánatot.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.

éjszakán. Mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél,

0: Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Fel lehetne támasztani egy kihalt fajt. Az emberiséget az 1990-es évek óta foglalkoztatja a gondolat, hogy már a kihalt fajokat támasszunk fel. Az elképzelés ma már nem pusztán sci-fi. Egyes szakértők például a mamutok visszahozásán dolgoznak.
1: Az emberek sokáig azt hitték, hogy klónozással lehetne a legegyszerűbben visszahozni egy fajt. De mivel ez nem megvalósítható, így jött képbe a génmódosítás, ami az utolsó pár évben sokat fejlődött. A kihalt állat DNS-ével megvan a minta a kutatók előtt, hogy pontosan mit kell megváltoztatni a mai élő rokonban. Viszont ennek a módszernek a nehézsége az, hogy nincs teljesen évben maradt DNS-ünk. A megtalált töredékekből sok munkával össze tudják rakni a kellő információt, de miatt nem hozható vissza pár tízezer évnél régebben kihalt faj.
0: Körülbelül 400 ezer éve jelentek meg a Földön a gyapjas mamutok, utolsó fajuk pedig 4000 éve halt ki. Jelenleg is több projekt dolgozik azon, hogy az elefántok génjét átalakítsák, minél jobban a mamutokéhoz hasonlóan. Sajnos 100%-ig mamutot nem tudnak visszahozni, de dolgoznak a mamut-elefánt hibrid megalkotásán. Így lehet, hogy pár éven belül meg lehet majd alkotni egy szinte teljesen mamutnak kinéző elefánt hibridet.
1: A barlangi oroszlán, ami a mai oroszlánoknál jóval nagyobb termetű volt, nagyjából 10 000 éve halt ki. 2015-ben hatalmas lehetőség terült a kutatók elé, ugyanis alig pár hetes oroszlánok maradványaira bukkantak rá egy barlangban. A külvilágtól való elzártság és a szibériai hideg különösen jó állapotban tartotta meg a kicsiket. Ráadásul még 2017-ben, majd 2018-ban is találtak hasonlóan jó állapotban lévő maradványokat. Az afrikai oroszlánok DNS-ével valószínűleg vissza is lehetne hozni a fajt.
0: Az erszényes farkas utolsó példánya 1936-ban pusztult el, és mivel a múzeumok több példányt is etanolba áztatva megőriztek, így a kutatók hozzá tudnak férni a génállomány nagy részéhez. A DNS teljes összerakását 2017-ben fejezték be. Ehhez az állat legközelebbi rokonát használták, a tasmán ördögöt. Így, ha minden jól megy, 2027-re megszülethet az új erszényes farkas.
2: 97.5 Táska

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Vérvétellel kimutatható lehet a korai stádiumú mellrák.
1: A klinikai tünetek megjelenése előtt 5 évvel kimutatható az emlőrák egy olyan vérvizsgálatnak köszönhetően, amely a test tumorokra adott immunválaszát azonosítja. A Nottinghami Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a vizsgálat azokra az antigénekre összpontosít, amiket a tumorsejtek állítanak elő, és amik immunválaszt váltanak ki autoantitestek formájában. Azt vizsgálták, hogy meg lehet-e állapítani, hogy ezek az autoantitestek valamilyen tumorsejtes elváltozás okozta antigénekre adott válasz miatt vannak-e jelen a vérben.
0: A vizsgálatok során 90 olyan ember mintáját vetették össze, akinél frissen diagnosztizáltak mellrákot olyan okéval, akik egészségesek és az autoantitestek jelenlétét vizsgálták. Ezzel a módszerrel az aranyok 37%-ánál jelezték helyesen a mellrákot kizárólag a vérminták alapján, és 79%-nál mondták meg helyesen, hogy nem rákos az illető. Ha javítunk a teszt pontosságán, akkor azzal lehetővé válik a rákos elváltozások korai diagnosztizálása egy egyszerű vérvétel alapján, mondta a kutatásvezető csoport egy tagja.
2: A Cambridge-i Egyetem munkatársai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy még kifejezetten korai az eredményeket sikerként elkönyvelni, és rengeteg további vizsgálatra van még szükség. Véleményüket több neves rákkutató is osztja, ugyanakkor bizakodóak a lehetőségeket illetően. A Nottinghami kutatócsoport most 800 mintán ismétli meg a kutatást, és finomítottak a teszten is, amitől azt várják, hogy még hatékonyabb lehet a rák kimutatása a véreredményekből. Ezzel egy időben pedig elkezdték azokat a vizsgálatokat is, amik ugyanezen az elven mutathatják ki a hasnyálmirigy, a vastagbél, a máj és a tüdő rákos elváltozását. Utóbbit korábban már skótorvosok is vizsgálták, akik szintén vérvétel segítségével szűrték ki, kinél nagyobb a tüdőrák kialakulásának kockázata.
1: Az oltás akár egy halálos betegség elkapásától is megmenthet minket, viszont mostanában egyre többen utasítják el Amerikában az oltásokat a vallásukra hivatkozva.
0: Meglepő mértékben növekszik az Egyesült Államokban azoknak az eseteknek a száma, amikor a szülők vallási okokra hivatkozva tiltották meg, hogy gyermekük védőoltást kapjon. 45 államban találtak vallási kiskaput az oltás ellenesek. Egy nemrégiben kiadott tanulmány szerint 2011 óta folyamatosan növekszik az ilyen esetek száma. 2017 óta pedig szignifikánsan többet regisztráltak. Vermont államban például 640%-kal emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik oltatlanul mehettek az óvodákba, mert vallási alapon mentességet élveztek. Azaz, míg évekkel ezelőtt minden 100. gyermek volt oltatlan a közösségben, ez mára minden 25. gyermeket jelenti.
1: Mindeközben mindegyik nagy világvallás támogatja a védőoltásokat. A buddhista szerzetesek már 1000 évvel ezelőtt alkalmaztak kezdetleges védőoltásokat. Egy rabbi a 18. században írt arról, hogy az immunizáció a vallás iránti elköteleződés megnyilvánulása, a Vatikán pedig többször is állást foglalt az ügyben, és mindannyiszor az oltások mellett érvelt. A vallásos indok már csak azért is izgalmas, mert eközben rohamosan csökken azoknak a száma, akik vallásosnak vallják magukat. Az is érdekes adalék, hogy abban a 17 államban, ahol személyes meggyőződésre is lehet hivatkozni, ott sokkal kevesebben jelölik be a vallási okot. Mindebből vagy az következik, hogy egyre többen választják a világvallások helyett a kisebb egyházakat, vagy hogy egyre többen bújnak a vallásosság mögé, mert hisznek az oltás ellenességben.
2: A kutatók szerint egyre sürgetőbb lenne az oltás pártiaknak segíteni azokon, akik valamilyen hamis meggyőződés miatt azt hiszik, azzal tesznek legjobbat a gyereküknek, ha nem adatják be a kötelező oltásokat. A szakemberek szerint alapvető változtatásokra van szükség, és inkább segíteni kell azoknak, akik elbizonytalanodnak, a támadás ugyanis visszaüthet, és még tovább mélyülhet a bizalmatlanság a gyógyszergyártók irányába.
3: 97.5 Táskorádió.

0: bon te zig, ey. Gewe du ihm ne kjo bon te zig, ja. Gewe du ihm ne, gewe du ihm ne, gewe du ihm ne. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősikelt a hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Savigny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
1: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbe öltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
2: Töklámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
0: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezbe öltöző bekopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
1: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
2: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babonafajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.
3: 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czender Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
1: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogamnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
0: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
1: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani. És erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsönadják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
0: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
1: Ezt úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
0: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
1: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
0: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7 tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
1: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Min Youngi, ő is rapper, Jungkook szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül Jungkook és szimplán énekes.
0: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalaikhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
1: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiatt, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos, varázslatos énekhangja, vegyük például a Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni.

0: voltunk.
1: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Steger Zina és Kálmán Hanna. Bonjour, hello! Ma elkalandozunk Gustav Eiffel hazájába. Készítsük a repülőjegyeket, de meg persze az útlevelünket, mert a következő úti célunk Párizs lesz. A legközelebbi nyári olimpiát 2024-ben fogják megrendezni Párizsban. Az ELTE.hu szerint az olimpiai játékok eredetét mítoszok sor elengik körbe, de ezek mind megegyeznek abban, hogy a játékok isteni eredetűek.
2: Az egyik szerint Zeus nevéhez fűződik az olimpiai játékok megalapítása, mert itt birkózott meg apjával, Kronosszal az isteni trónért. Egy másik mondakör szerint Pelops volt az alapító, aki egy győztes kocsibecsen hívott Oinomosszal, Pisza királyával, és így nyerte el a szépséges királylány Hipodémia kezét.
1: Az első játékokat 1896-ban rendezték Athénban. Résztvevő országok 13-an voltak, annál többen a versenyzők, hiszen az Arkanon.hu szerint a versenyzők 113-an voltak. Az öt karika színei kék Európát, sárga Ázsiát, zöld Ausztráliát, vörös Amerikát, fekete pedig Afrikát szimbolizálja.
2: A nyári olimpiai sportágok összesen 38-an vannak, közülük szerepelnek például az öttusa, a lovasport, a tenisz, az úszás és még sok más.
1: A téli sportágak csak 15-en vannak, ilyenek például a síugrás, jégkorong, a bob, sífutás, na meg a többi hideg kihívások.
2: 2020-ban az éremtáblázat 15. helyét foglaljuk el magunk 6 aranyával, 7 ezüstünkkel és 7 bronzunkkal. 2016-ban Rióban a 12. helyezést értünk el, így alul maradtunk egy picit.
1: Néhány érdekesség. Hajós Alfréd volt az első magyar olimpiai bajnok az athéni játékokon. 1896-ban 100 és 1200 méteres távon győzött úszásban. A versenyeket a Dermeszten hidegtengerben rendezték, a vízmindissze 12 Celsius fokos volt.
2: Egerszegi Krisztina volt minden idők egyik legfiatalabb olimpiai bajnoka. 14 évesen nyert aranyérmet 200 méteres hátúszásban. 5 olimpiai aranyérem gazdája.
1: Az olimpiák története során a magyar csapat 1952-ben Helsinki-ben szerepelt a legjobban. Sportolóink 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet hoztak haza.
2: A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona törvívó lett, aki 1936-ban Berlinben állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
1: Minden idők legidősebb versenyzője a futószarvaslövő svéd Oskar Sva, aki eleve 49 évesen kezdte olimpiai pályafutását, 64 évesen 1912-ben nyert csapatban a stockholmi játékokon.
2: Érdekes adatok. A hagyomány szerint nyitó ünnepségen a görög csapat az első felvonulás között, és a házigazdák csapata az utolsó.
1: Afrikában és Dél-Amerikában még soha nem rendeztek olimpiát.
2: Az olimpiai aranyérem 90%-ban ez is belállt.
1: Olimpia egykor. Az ókorban a játékok mindössze 6 napig tartottak.
2: Az antik Görögországban nők és rabszolgák nem vettek részt a versenyeken.
1: Az ókori olimpiákon messzelenül mérkőztek a versenyzők. Vajon 2024-ben el tudjuk foglalni a dobogó felső fokát, vagy beleférnénk a top 10-be? Mi reméljük, hogy igen. Írjátok meg üzenetben a plusz 3620 944 5135-ös telefonszámra.
3: 97.5 All the time. Táskodá.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csesli Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok, a fiatalabbak egyre több időt töltenek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az eleben mindegy korcsoportokból időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy akkor növekszik, úgy lesz egyre népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évről felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmnézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek kedvenc elfoglaltsága az okos eszközökön.
1: A Lipcsei Egyetemi Kórház megbízásából zajló hosszú távú Life Child tanulmány 2002 óta kutatja közel 5000 gyermek és fiatal média használatát. Az eddigi eredmények arra mutatnak rá, hogy az okos eszközök intenzív használata nem csupán a gyerekek jóllétét veszélyezteti, kapcsolatban áll viselkedés és alvászavarokkal, valamint a gyengébb iskolai teljesítménnyel is.
0: A 14 évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltöltetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanok, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év közötiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minőségű károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.
2: 97.5 Táskarádió.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világítótorony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi, fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz. De a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozol mindenkinek mindennel,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. A következő percekben egy elképesztő északi-sarki expedícióról tudhatsz meg többet. Ha azt gondolnád, hogy a Földön már nincs embertől elzárt, felfedezésre váró hely, érdemes megismerkedned a Mozaik expedícióval, amelynek hajója jelenleg is valahol az északi-sark közelében vesztegel, egy égtáblába fagyva. A küldetés célja az északi-sark klímáját jobban megismerni, emellett a globális felmelegedés hatásait tanulmányozni ezeken a területeken. Az egyéves küldetésen 19 ország 60 kutatóintézete, összesen 600 ember dolgozik, több mint 140 millió eurós költségvetéssel.
1: Az út különlegessége, hogy a hajó egy jégtáblába fagyva halott földünk legészakibb pontja felé, amiből idén nyáron fog kiolvadni. Október közepétől a sarkörvidéken teljes sötétség uralkodik, csak a holdfénye világít éjjel-nappal. Ezért kárpótolja kutatókat a lenyűgöző környezet. A jég, ami az óceán borítja, sok helyen feltornyosodik és gyönyörű formákat ölt.
0: Valószínűleg ezt fogta meg Horváth Esztert, egy magyar fotóst, aki részt vett az expedíción. Nemrégiben az Index készített vele egy interjút, amiben elmesélte az út szépségeit és nehézségeit. Az előkészületekről így nyilatkozott.
1: Rendkívül intenzív felkészítés előzte meg az utat. 25 nap kifejezett fizikai tréningünk volt. Aztán volt jegesmedő támadás elleni gyakorlat. Riasztópisztollyal és puskával lőttünk.
0: Valóban, az északi sark környéke a jegesmedvék természetes élőhelye, komoly veszélyt jelentve a kutatóhajókra. Eszter szerint az ember nem zsákmánya a maciknak, viszont a kíváncsiságok könnyen odavonzhatja őket. Ha egyet legyint az emberre, az már halálos tud lenni, pedig nem támadásként teszi. Az út alatt legközelebb 70 méterre volt tőlük jegesmedve, viszont különösség volt a megfigyelésükre, így nem kerülhettek veszélybe.
1: Sokunk szerint még kritikus pont lehet egy ilyen expedíció során a külvilággal való kapcsolat. A csapat szerint ez egyáltalán nem okozott problémát. Ugyan műholdon keresztül a WhatsApp működik, viszont, ahogy a fotós nyilatkozta, az ember annyira el van zárva a világtól, hogy egy idő után nem is akar kifelé kommunikálni.

0: Ábbá elég jól kijött a csapattal, a végére egy kis családdá kovácsolódtak össze. Titoktartási okokból a pontos eredményeket nem árulhatta el, de pár megdöbbentő adatot közölt. A hajón mínusz 52 fokos hőmérsékletet is mértek, a tenger pedig mínusz 2 fok körül mozgott. A nagy különbség miatt sokszor a tenger melegítette a levegőt. Természetesen ilyen körülményeket csak speciális ruhában lehet túlélni, ezért vízhatlan kezes lábas volt rajtuk, amiben a mozgás is kihívást okozott.
1: Eszter arról is beszélt, hogy a legnehezebb talán a civilizációba való visszatérés volt. Míg a küldetésen mindentől elzárva, csak egymás utalva éltek, itthon rengeteg külső stressz hatás éri. Így nyilatkozott erről.
0: Nehezen ment a visszaállás. Annyira más tempójú az élet internet nélkül. Ahogy visszatértünk, jött a Facebook, az Insta, az e-mailek. És most érzem csak igazán, hogy ezeknek milyen erős a stressz faktoruk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenne Attila, Schuller Vivi és Vas Eszter. 7 hobbi, amely okosabbá tehet.
1: Mindenkinek megvan a saját hobbia és szenvedélye, kedvenc játéka, vagy éppen szórakozási formája, amit örömmel csinál, amikor csak alkalma van rá. Akárhogy is elgondolkodtál már azon, hogy hány hobbi fejleszti a kognitív képességed és a memóriádat is.
2: Első ilyen hobbi, hogy tanulj meg egy idegen nyelvet. Nem csak, hogy mélyebb bepillantást nyerhetsz az általad kedvelt ország kultúrájába, történelmébe és hagyományaiba, de ez fejleszti a kommunikációs készségedet is. Nagyon ajánlott, hogy egy külföldi nyelvet olyan könnyen tanulj meg, amennyire csak lehetséges. Ez gyermekkorban ideális, de akár felnőtt korban is alkalmazható.
0: Próbálj ki fejlesztő videójátékokat. Bár igaz, hogy sok videójáték rossz a gyerekeknek, mert nagyon sok erőszakot látnak bennük. De van pár olyan is, ami igazán fejlesztheti az észjárást. A titok az, hogy olyan játékot találj, amely tetszik neked. Rengeteg tanulmány kimutatta, hogy a videójátékok fejleszthetik a kéz-szem koordinációt, amely létfontosságú a későbbiekben. Ugyanakkor a videójátékok edzik a kritikus döntések meghozására való képességedet.
1: A harmadik ilyen tippünk, hogy olyan játékokra koncentrálj, amik megelőzik a ködöt az agyadban. Az agyköd elég általános napjainkban, de szerencsére van néhány játék és feladat, ami segít, hogy távol tartsd magadtól, amelyek szellemi kihívást jelentenek. A memóriád is fejlődni fog, ami sokat jelenthet a későbbi éveidben. Rengeteg ilyen tevékenység van, játékok, amelyet arra terveztek, hogy fellendítsék az agyi tevékenységedet és okosabbá tegyenek. Ez együtt a rendes étkezéssel fejleszti a kognitív funkciót.
2: Negyedik, a kirakós játékok. Serkentik az agyműködést, gondolkodásra ösztönöznek, és intellektuálisan is pozitív hatással lesznek rád. Nem csak a puzzle-ök tehetnek okosabbá, hanem a keresztrejtvények is.
0: Érmék és más tárgyak gyűjtése. Egy másik fontos és szép szabadidős tevékenység, ami fejleszti az agyadat, a gyűjtés. Ez biztosan segít majd, hogy többet megtudja téged körülvevő világról. Nem számít, hogy érméket vagy bankjegyeket gyűjtesz, vagy ha rovartudós akarsz lenni és elkezdesz rovarokat gyűjteni, az eféle tevékenység mindenképpen jó hatása van az agyadra.
1: Hatodik tippünk, hogy olvas. Az olvasás kétségtelenül a kitűnő hobbik egyike. Szó szerint több millió könyv van a világon, és egy ember élete során ennek csak kevesebb, mint 1%-át tudja elolvasni. Az olvasás megtanít fókuszálni, és még a szókincsedet is fejleszti.
2: Utolsó tippünk pedig, hogy játsz hangszeren. A zene egy nemes szenvedély, és az embereket, akik hangszeren játszanak, mindig intelligensnek tartják. Csak mint a nyelvtudás, ez is sokkal hatékonyabb gyerekkorban, bár nagyon sokan felnőtt korukban tanulják meg élvezni a zenét.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fésűs Marcell és Bali Csaba. Bemutatunk ötöt a világ legextrémebb munkái közül. Viharvadászok. A viharvadászok azok a bátor kutatók, akik szembe mernek szállni akár hurikánokkal is. Nevük megtévesztő lehet, hiszen nem kergetnek minden egyes záport, őket csak az extrém esetek, speciális zivatarok és szupercellák érdeklik. Ezek dokumentációja fontos visszacsatolást jelent a meteorológusoknak. A témában készült sorozat is, Viharvadászok címen, melyben egymást váltják a gyönyörű felvételek és a stresszes helyzetek.
1: Bűnügyi helyszíntisztító. A bűnügyi helyszíntisztító egy olyan munka, melyet nem sokan ismernek, pedig magától értetődő, hogy ilyen szakma is létezik. Ez a meló változó nehézségű lehet, van, amikor csak egy szoba feltöltenítéséről van szó, viszont van, amikor gyilkosságok hátramaradt jeleit kell eltüntetniük. Amíg a helyszínelők és a nyomozók az ügy megoldásáért felelnek, addig ők arról gondoskodnak, hogy a tett helyen ne látszódjon bármilyen bünténnyoma.
0: Füstugrók. Ahogy a rendőrségnél és a hadseregnél, úgy a tűzoltóknál is vannak különféle különleges egységek. Ilyenek a füstugrók, az erdőtüzek specialistái, akik tényleg nem viccelnek. Ezek a nem mindennapi tűzoltók ejtőernyővel ereszkednek az erdőtüzekbe, hogy elvágják a tűz útját, vagy belülről kezdjék meg az oltást. Az is alátámasztja rátermettségüket, hogy akár 72 órát ébren kell lenniük, vagy hogy 3000 láb magasból kell landolniuk a tomboló tűz kellős közepébe.
1: Ipari alpinista. Egy felhőkarcolóra elég csak ránézni, hogy beleremegjen az ember lába. Ezt a látványt tapasztalják az ipari alpinisták nap mint nap. Egy picit más szemszögből. Az ipari alpinisták dolga ezeknek a magas épületeknek a tisztítása. Javítási és festési munkálatoknál jól tudnak jönni, hiszen így nem kell teljes állványzatot építeni. Egy statikus hegymászó kötél segítségével függeszkednek a magasba, amely teljes biztonságot nyújt nekik.
0: Kígyófejű. Akik félnek a kígyóktól, azok egy pillanatra fogják be a füleiket, mert most a kígyófejű munkájáról lesz szó. Ezeknek a szakembereknek a feladata, hogy különféle mérges kígyók mérgét fejjék le, hogy abból később ellenszer vagy más gyógyszer készüljön. Sajnos bármilyen profi is a fejű, a kígyómarás esélye mindig fennáll, a kígyó kiszámíthatatlan mozgása miatt. Te bevállalnád valamelyik extrém munkát?
2: 97.5.

0: zenétű Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pétervári Dávid, Vörös Csenge, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Töreki Léna, Hedrik Míra és Matkó Rebeka.
1: Ma egy olyan fiatalemberrel ismerkedünk meg, aki 11 évig dolgozott a Táska Rádiónál, és az M2-nél műsorvezető volt. Vendégünk Balogh Péter, akiről többek között megtudhatjuk azt is, hogy mit akar tőle egy részeg anyuka egy fesztiválon.
2: Hogyan fogadtak az M2-nél?
3: Nagyon pozitívan, tehát én nagyon kellemesen csalódtam az emberekben mindenhol, mert azért van itt egy ilyen hír, hogy aki távolabb van ettől a világtól, hogy így rettegnek, hogy úristen, fönn Pesten, a nagy messzi Budapesten, ott a, hát a sok közömbös ember, meg hát a médiában a, az ilyen beképzelt nagy média császárok, és hogy ott majd mehetsz kávét főzni, meg majd aláznak. Nem. Szóval azt látom, hogy mindenki azon van, hogy kell az utánpótlás, és örülnek mindenhol annak, a fiatalok mennek. Annak pláne örülnek, ha valaki tehetséges. Én nagyon örülök annak, hogy engem tehetségesnek ítéltek meg bizonyos dolgokban. Úgyhogy jól fogadtak, és én ott egy olyan csapatban meg közösségben dolgoztam, ami nem csak egy szerkesztőség volt, hanem egy baráti társaság. Olyannyira egyébként, hogy már nem dolgozom ott, de meghívtam őket 4 napra a nyaralónkba most nyáron, úgyhogy jönnek majd augusztusban.
2: Milyen volt a Táska Rádió után az M2-nél dolgozni?
3: Egy nagyon jó munkahely, mert ez egy kreatív, alkotó munkahely volt, szóval nem az, mint mondjuk egy multiban, vagy egy gyárban, hogy bemész reggel 8-tól délután 4-ig, letolod azt, amit le kell, és akkor mész haza, és akkor megy a mókuskerék, hanem hogy meséltem, ez egy kreatív folyamat volt, mindig forgatókönyveket kellett írni, ilyen kis filmeket kitalálni, leszervezni azt, hogy melyik nap forgatók, abban az anyagban éppen melyik gyerek fog szerepelni, mert voltak nekünk ilyen gyerekszínészeink, utána az utómunka, a vágás, tehát olyan munkahely volt, hogy sosem mentem be úgy, hogy ilyen gyomorideggel, hogy tudjátok, van ez a hétfő érzés. Gondolom ismeritek, hogy a jó hétvége után hétfőn fel kell kelni, és akkor jaj, nincs kedvem menni sehova, főleg nem suliba, legszívesebben itthon maradnék. Hát ugye aztán amikor meg majd munkahelye lesz az embernek, akkor még jobban van ez a jelenség, de ez egy olyan munkahely volt, ahol nem volt ilyen. Mert minden nap úgy mentem be, hogy valami izgalmasat kellett csinálni, amit élvezek. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ilyen munkahelyet találjon magának.
4: A szüleid támogattak ebben?
3: Nagyon, igen, meg az egész családom. Úgyhogy én szerencsés vagyok, hogy nem egy ilyen vaskalapos, konzervatív családom van, aki azt mondja, hogy jaj, kisfiam, ne álmodozzál, keressél egy rendes szakmát, legyél ügyvéd, jogász vagy orvos, az legalább fix, vagy tanár. Nem, mert ők azt mondták, hogy arra menjek, amerre a szívem húz.
4: Mi volt a legemlékezetesebb dolog, ami veled történt az M2-nél?
3: A legkülönösebb az volt, amikor műsorvezető lettem, bár egyébként szerintem nem voltam jó műsorvezető tévén, de zárója bezárva, de hogy ugye ezt nézték. Mert azért tévében az ember szerepel, azt így a nézők így általában nézik. Nagyokat néztem, amikor például strandoltunk a Balatonon, és akkor ülök a családommal ott a pléden, és akkor jön oda egy anyuka meg egy kisfia, hogy csinálhatnak-e velem egy közös fotót, mert hogy fölismertek. Egyszer a Budapest Parkban voltam egy koncerten, és akkor egyébként már egy kicsit ittas is voltam, és akkor jön oda hozzám egy anyuka, aki szintén ittas volt, és akkor először azt hittem, hogy nem tudom, kéregetni akar, vagy... és így jön közelebb, és mert hogy én így nem szoktam még ezt meg. És akkor jött oda, azt mondja, hogy szia, ne haragudj, hogy megzavarlak, hogy küldhetnék veled egy szelfit a kisfiamnak, mert minden este szoktunk téged nézni a tévében. Úgyhogy ezek ilyen különös dolgok voltak.
5: Mennyi ideig dolgoztál az M2-nél?
3: 2,5 évig.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Pétervári Dávid, Szűcs Vitas Koppány, Radics Luca Ajeme és Nagy Barbála. A mai adásban egy nem túl földhöz ragadt ember mondja el, hogy hogyan lehetsz te is pilóta. A stúdióban Füri Viktor.
1: Mit javasolsz annak, aki pilóta szeretne lenni? Hol tanuljon és mennyibe kerülnek az iskolák?
2: Ez sajnos nem olcsó, tehát ez nem egy olyan, mondjuk, hogyha valaki hobbi szinten csinálja, az semmiképpen sem egy olcsó hobbi. Hogyha hivatásként kezdi el valaki, én akkor is azt szoktam javasolni, hogy vagy legyen nagyon elhivatott, és akkor tényleg tegyen meg mindent azért, hogy valahonnan előteremtse ezt az összeget. Ez egyébként ugye Euróban kifejezve Magyarországon ilyen 40 ezer euró körül van egy ilyen képzés, hogy teljesen valaki nullától egy olyan önéletrajzot tudjon összerakni, amivel már lehet egy légitársághoz jelentkezni. Külföldön erre vannak különböző iskolák, ott ez még drágább Európában. A legtöbben egyébként azt szokták csinálni, hogy Amerikában mennek ki megszerezni a különböző típus jogosításokat, mivel ott sokkal nagyobb kultúrája van ennek a kisgépes világnak, illetve az üzemanyagárak is valamennyivel olcsóbbak, és ugye ez a legnagyobb befolyásoló tényező itt a képzések során.
3: Milyen iskolák kellenek ahhoz, hogy pilóta lehess?
2: Ez semmilyen iskola nem kell hozzá, tulajdonképpen egy érettségivel is akár. Régebben volt szó arról, hogy például kapitány valaki csak úgy lehet, hogyha felsőfokú végzettsége volt, tehát diplomája volt, de ma már ez sem kritérium. Ez általában ugye a kereslet kínálat alapján, ahogy éppen az üzlet megkívánja, de a legtöbb helyen nem feltétel.
1: Kik támogatták azt a döntést, hogy pilóta legyél, és a családod mit szólt hozzá?
2: A családom nem örült neki, édesapám ő ellenezte ezt a dolgot, annak ellenére, hogy hát nagyon sokat köszönhetek neki, mivel ugye ő finanszírozta a képzéseimet. Ő ezt nem támogatta, mivel mindig azt mondta, hogy nem szeretné, hogy pilóta legyek, mivel ugye az egy ilyen változatos élet, mindig máshol kell lenni, bőröndből élni, a család mellett ezt nem lehet megoldani, és egy kicsit ilyen családcentrikusabb embernek vallja magát. Valahogy én úgy gondolom, hogy meg lehet oldani mind a kettőt, nem egyszerű, de ők ezt ezért nem támogatták. Mellette hát rokonok, ismerősök, ők pedig ugye nem is nagyon hallottak erről. Ez egy olyan dolog volt, hogy mindenki felnézett, hogy pilóta, hát az milyen menő, és akkor az szuper, és még mindig egy kicsit ilyen UFO-ként kezelnek, de ez ilyen, tehát a barátok ők támogatnak, illetve hát már kezdetektől vannak olyan barátaim, akikkel egyszerre kezdtük el, és egyszerre végeztünk ebben a szakmában, és ma már kollégák vagyunk.
1: Mennyi időbe telt megtanulni repülőt vezetni?
2: Általában ez úgy néz ki, hogy ugye van egy alap elméleti képzés egy ilyen pilóta képzésnek, és akkor az elméleti képzés az úgy néz ki, hogy az 60 tantermi óra körülbelül, ott ugye nagyon sok mindent átveszünk, tehát ott átveszünk a motortantól elkezdve meteorológia, a különböző humán faktorok, illetve a légjognak a különböző részeit, és ezt ugye meg kell tanulni, ebből kell egy elméleti vizsgát tenni, ugyanúgy, mint a Kressznél is, és ezt követi a 45 repültórás gyakorlati képzés, ebből pedig az első 15 óra után pedig már el lehet menni egyedül, tehát az úgy néz ki, hogy az oktató elengedi a növendéket egyedül repülni, és akkor van az igazi első olyan érzés, hogy na most akkor itt tényleg én vagyok az úr, és igen, tulajdonképpen az első szakszolgálati engedély megszerzés az 45 óra kell.
1: Akkor nincs melletted senki?
2: Akkor nincsen senki, tehát az 15 óra után, hát ez úgy néz ki, hogy például, nem tudom, autóban ülünk, és akkor három ilyen városi kanyar után az oktató azt mondja, hogy jó, hát akkor itt megvárlak, gyere vissza, és akkor menj el, nem tudom, ide vagy oda, és akkor én majd nézlek.
0: Ha tetszett a műsorunk, kövess be minket Facebookon és Instagramon is, hogy ne maradj le a következő adásunkról. 97. Táska Rádió.

0: 97 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha szeretitek a lovakat, ezt a két filmet, amit most hoztunk nektek, mindenképpen látnotok kell.
1: A menedék. A menedék egy családi film, amiben a főhős Mika, akinek nem a tanulás a kedvenc időtöltése. A rosszul sikerült dolgozata után egy meggondolatlan ötlet miatt egy tanárkocsiját felgyújtotta. Ezután a szülei azt a döntést hozták, hogy a mamájánál fogja tölteni a nyári szünetet. Mika még nem ismeri őt, de nem volt más választása. Amikor odaér egy lovarda tárul elé, ezek után szófogadatlanul többször is elszakik. Eközben egy olyan lóval köt szoros barátságot, aki egykor mamáját megsebesítette. Többször beszökik a lóhoz, eteti, letisztítja, foglalkozik vele. Miután kiengedi a lovat, az elfut, egészen a nagypapájáig, ahol megtelepszik.
0: A lány ott gyakorlatozik vele, mamája tudta nélkül. Egy idő után versenyekre is megy, hogy nagymamájának ne kelljen eladni a lovardát. Eközben másnak is fáj a fog a szélviharra. Van egy lány a lovardában, aki féltékeny Mikára, mert mindenki őt figyeli. Mika nagypapája előre látja, hogy unokája a suttogó. A suttogó az az ember, aki azzal az erővel bír, amivel 1 millió emberből csak egy képes. Megérti a lovakat és képes irányítani.
1: Ez a film nagyon meg tudja fogni az embert, mert igazán olyan hullámok vannak benne, amik megragadják a film lényegét. A szeretetet, az odaadást. Szerencsére nem csak egy rész van belőle, hanem öt, nagyon érzelmesek és egyben izgalmasak is.
0: A második film, amit hoztunk nektek, a Lovam Árnyék. Ez egy kalandos és romantikus film. Árnyék egy igen magabiztos csődör. Mivel Liza anyja megbarátkozik Kai édesapjával, Liza Sips a nyarat az Amelant szigeten tölti. Így találkozik Árnyékkal, aki nem bízik az emberekben, ezért gazdája Kai nem is engedi Liza közelébe. A lány nagyon ért a lovakhoz. Hogy bebizonyítsa, Árnyék nem veszélyes, titokban edzeni szokott vele. Kai anyja a ló miatt halt meg, a fiú a dühét a végszörfén tölti ki. Liza egyik nap úgy dönt, megmutatja, mit tud Árnyék. Kiengedi a lovat, Kai nem akarja elhinni, de apja lenyugtatja. Miután Liza megüli a lovat, megkéri Kájt, hogy ő is szálljon fel a lóra. Miután felszáll, megdöbben, hogy mit ért el vele Liza. A lány beajánlja Árnyékot a minden évben megrendezett helyi fesztiválra.
1: Azoknak ajánljuk ezt a filmet, akik szeretik a kalandos és romantikus történeteket. Emellett a film elmutatja, hogy fontos az elfogadás és hogy ne becsüljük le egymást. 97.5 All the time.

0: 98.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Spare Suits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morandoi szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei 3 albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg 3 olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Europa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, 3 dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig 3 alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 3 mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A Debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 87-et Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jázmin. Pattanásig feszülő idegek, váratlan fordulatok és a végső csavar. A pszichológia thrillerek évek óta az egyik legkeresettebb műfaj a könyvesboltok polcain. Bestseller listára is nem egy ilyen alkotás kerül fel rendszeresen. Most három olyan művet mutatunk, amelyek garantáltan izgalmat hoznak mindennapjaidban.
1: Első Jane Curry. Mindenki titkol valamit. Több neves író is elismerően nyilatkozott a hazánkban magyar nyelven is megjelenő regényről. A pszichológiai thrillerek és a garantált csavaros rejtélyek szakértője Jane Curry könyvében az izgalmak mellett a szülő-gyermek kapcsolatokat boncolgatja. A Mindenki titkol valamit nem csupán egy észveszejtő thriller, hanem egy családi dráma is, amelynek szálai egészen 1945-ig nyúlnak vissza. A cselekmény fővonala két nőről szól, Emilyről és az édesapja új élettársáról. Egyik őjük menekül, a másik bujkál. Emily egy rossz döntés következtében búcsút kell, hogy intsen a karrierjének, majd a Cornwall családi otthonban keres menedéket, ahol egy idegen nőt talál édesapja oldalán. Emily nem bízik a szép fiatal nőben, meg van róla győződve, hogy a nő szemrebbenés nélkül hazudik. Emily megszállottsága erősödik, muszáj kideríteni az igazságot. Azonban vannak titkok, amelyek jobb, ha soha nem kerülnek felszínre.
2: Második Andrew Hunter Murray. Védett terület. Ez egy lenyűgöző és elgondolkodtató regény egyike, amely a spekulatív fikció és a thriller szerelem gyereke. A védett terület egy sötét történet, amely bemutatja, hogy tetteink milyen hatással lehetnek a körülöttünk élőkre. Egy fiatal férfi hazája éppen széthullóban van, a törvényes rend lassanként felbomlik, ezen kívül festőként élőben magánélete is válságba kerül, miután mennyasszonya elutazik egy milliómos filantrop tulajdonában lévő távoli szigetre, és úgy dönt, ott marad. A férfi elindul a városba, hogy kövesse szerelmét a sziklaszentélyre. Az út viszontagságos, és a szigetre érkezve sokkoló felfedezést kell.